0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Feszített tempóban zajlik a munka Pakson. 6 milliárdos költségvetéssel számol a kormány a Dunai fenék küszöb megépítésére. A fagy és az aszály 150 milliárdos kárt okozott eddig. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében. Megkezdték egy fenék küszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két egyenként 80 méteres bárkát is, amelyek szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenékküszöb pedig nagyjából fél méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó balpartján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a vízállásnál a működő két turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú bordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabad téren akart főzni Balatonfőkajár határában, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Azt írták, a nő egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni, a tűz táplálásához használt nejlon darabot azonban a szél felkapta és a száraz aljnövényzetre sodorta. A tüzet a katasztrófa védelem munkatársai oltották el. A Fruitweb szakmai szervezet szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály 100-150 milliárd forintos kárt okoztak. A teljes gyümölcstermés kiesés elérheti a 60-70%-ot is. A legsúlyosabb károk az alma, meggy és szilvaültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keletélyes irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egy.

0: Egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden Tudás Egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden Tudás Egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: kamu reklám.
1: Korán keltem.
2: Hol az arany?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Aki a virgácsot szereli, hóember nem lehet.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Nyilvántartásba vették a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőket, az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok, újabb bírságot kapott az EMAG. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MTI-nek. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja nem a megbélyegzés, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzése. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. Csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. A rendelés állomány sem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH versenytanácsa 2026. januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki, így az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt, ismertette a versenyhivatal. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén elfogták őket. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám?
1: Alszol? Nem. Van egy százasod? Alszom.
0: Kamu reklámot hallottak?
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottam.
4: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Támadták a Ferencváros szurkolóit Lengyelországban, kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP frakció. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé, utazási igény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhetően Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbinál kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűvétés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spared my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Redikül. Szerdán 16 órától.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Operának nevezzük azt, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.
0: Kamu reklámot hallottak.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az úton. Egy szállod.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamureklám.
2: Na, ez most már örökké jó lesz egy darabig.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány.
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este főeseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetíti zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt, a keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen. Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: Halló, halló.
3: Halló, jó napot.
2: Halló, na végre úgy fejleszik. Jó lenne, ha minél gyorsabban ide jönnének, mert defektet kaptam.
3: Jó. Milyen fészkes fenél?
2: Jó napot kívánok.
3: Igen. Ja, igen. Csak.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt, 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Kára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 14-e, péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 20.9 fok van. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
8: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 14-én köszöntjük Marcell nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néva a Marcellus családnévből ered, melynek a jelentése Mars, Istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek augusztus 14-én kívül ünnepelnek még január 9-én és április 26-án. A név becézése Marcellka, Marci, Marcika, valamint Marcus, jeles viselői Vértes Marcell, grafikus, festő, Benedek Marcell, Kossuth Díjas esztéta, regényíró és műfordító, valamint ön, kedves Marcell. Ezen a napon köszöntjük még Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Tanázia és Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel is készültem. 1802-vel kezdünk. Augusztus 14-én megszületett Letitia Landon, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt abban a korban, amikor a női témák korlátozva voltak. Folytassuk a századfordulóval, és innentől már a 20. századé lesz a főszerep. 1900. augusztus 14-én véget ért a Boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ugorjunk 1941-re, augusztus 14-én közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti chartát, amelyben lemondtak az agresszióról. 4 évet lépünk előre, 1945. augusztus 14-én Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Megint csak keveset, 3 évet lépünk előre, 1947. augusztus 14-én született Danielle Steel, amerikai regényírónő. Folytassuk 1952-vel, augusztus 14-én az elnöki tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az NDP főtitkára foglalta el. Maradunk ugyanebben az évben, 1952. augusztus 14-e a Barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Luban, barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Folytassuk 1956-tal, augusztus 14-én meghalt Bertolt Brecht, német író, színházi rendező. Leghíresebb műve a Kurázsi mama és gyermekei. 3 évet lépünk előre, 1959. augusztus 14-én született Irving Magic Johnson, amerikai kosárlabda sztár. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. augusztus 14-én Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, melyeket John Lennon és Paul McCartney írtak. Az ár 47,5 millió dollár volt, Jackson túllicitált a Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. augusztus 14-e, péntek. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 3-tól a 12. versig. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznossága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik, a farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, míg mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdetekhez, Isten eredeti tervéhez, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat, nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség, az isteni képmásra teremtetett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út. Az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés, az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel, osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához. Uram Jézus Krisztus! Te megmutattad, hogy az igazi szeretet örök és visszavonhatatlan. Erősíts meg minden házastársat a hűség útján, és támogasd azokat is, akik az Isten országáért mondtak le a házasságról. Taníts engem is arra, hogy minden kapcsolatomat a te szereteted fényében éljem meg, őszintén, hűségesen, áldozatra készen. Segíts, hogy döntéseimben mindig téged válasszalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezít tette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik, mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de még a hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavériát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, mondjuk egy Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Bubi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egyszerű házi praktikákkal is lehet vizet spórolni? Például csak telepakolt mosó, illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz. Ha új gépeket vásárolunk, keressünk víztakarékos modelleket, inkább zuhanyozzunk teli kádban történő fürdőzés helyett, és a WC öblítésekor próbáljunk meg vizet spórolni. Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, illetve a WC tartályokat. Egy csepegő csap körülbelül 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC körülbelül 40 litert.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mecseki betyárgomból leves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. A másik felét metéltre vágjuk, finomra vágott hagymán, zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyet zölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tálalás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vöröshagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonyatésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levesben kifőzzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobbi Rádió. Értünk szól.

Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Ma augusztus 14-e van, és Marcel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 20-9 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1956. A lovagiasság szép példája. Delfino választatott meg Velence hercegévé, aki Treviso parancsnoka volt. Ezen erődöt pedig a magyarok ostromolták. A velencei tanács megkérte Nagy Lajost, engedje meg, hogy Delfino Trevisóból kijöhessen és a magyar táboron át Velencébe mehessen a kormány átvételére. A lovagias jellemű király e kívánságnak, bár érdekébe ütközött, helyt adott. 1849. Dévavára lőpor fellobbanás következtében légberöpült, és itt 104 honvéd veszté életét. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes program várja önöket. 8 órakor kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsorunk, amelyben a korábbi évek legérdekesebb előadásait illetnítjük fel. Ezt követi 9 órától a Tudomány mai állása Strasser Andrea tudományos műsora. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorban vendégekkel és érdekes témákkal várjuk a hallgatókat. Délben a Déli hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a Szemfüles című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének programjait ismerhetik meg. 14 órakor a Hallássérült gyermekek fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesülete munkájáról hallhatnak. 15 órától a VGKE podcast keretében a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsorát sugározzuk. 16 órakor a Teremtés koronái című programban csak arról beszélgetünk, ami a férfiakat érdekli. 17 órától a Nekem 90 című műsorban a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló adásában a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sport is szerepel. 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkban szórakoztató és érdekes tartalmakkal várjuk önöket. 20 órakor a Gépház című informatikai magazin műsorban a legújabb technológiai fejleményekről hallhatnak. 21 órától ismét a Tudomány mai állása című műsorunkat sugározzuk Strasser Andrea vezetésével. Végül 23 órától a Szivárvány magazin műsorban ismét vendégekkel és érdekes témákkal zárjuk a napot. Reméljük, hogy ezek a műsorok érdeklődésre tartanak számot és kellemes szórakozást
1: Jó reggelt!
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Ha túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az Egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál előbb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett szőlőt és gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MTI-vel, ezért a név így haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyezett ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 14-e péntek. A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében.
8: Hobby Rádió. Rádió.
0: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Ez a reggeli műsorunk második órája. Marcel nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 21.02 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 14-én köszöntjük Marcell nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néva a Marcellus családnévből ered, melynek a jelentése Mars, Istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek augusztus 14-én kívül ünnepelnek még január 9-én és április 26-án. A név becézése Marcellka, Marci, Marcika, valamint Marcus, jeles viselői Vértes Marcell, grafikus, festő, Benedek Marcell, Kossuth díjas esztéta, regényíró és műfordító, valamint ön, kedves Marcell. Ezen a napon köszöntjük még Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Tanázia és Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel is készültem. 1802-vel kezdünk. Augusztus 14-én megszületett Letitia Landon, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt abban a korban, amikor a női témák korlátozva voltak. Folytassuk a századfordulóval, és innentől már a 20. századé lesz a főszerep. 1900. augusztus 14-én véget ért a boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ugorjunk 1941-re, augusztus 14-én közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti chartát, amelyben lemondtak az agresszióról. 4 évet lépünk előre, 1945. augusztus 14-én Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Megint csak keveset, 3 évet lépünk előre, 1947. augusztus 14-én született Danielle Steel, amerikai regényírónő. Folytassuk 1952-vel, augusztus 14-én az elnöki tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az NDP főtitkára foglalta el. Maradunk ugyanebben az évben, 1952. augusztus 14-e a Barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Luban, barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Folytassuk 1956-tal, augusztus 14-én meghalt Bertolt Brecht, német író, színházi rendező. Leghíresebb műve a Kurázsi mama és gyermekei. 3 évet lépünk előre, 1959. augusztus 14-én született Irving Magic Johnson, amerikai kosárlabdasztár. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. augusztus 14-én Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, melyeket John Lennon és Paul McCartney írtak. Az ár 47,5 millió dollár volt, Jackson túllicitálta a Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. augusztus 14-e, péntek. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 3-tól a 12. versig. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznossága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik, a farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, míg mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdetekhez, Isten eredeti tervéhez, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat, nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség, az isteni képmásra teremtetett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út. Az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel, osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához. Uram Jézus Krisztus! Te megmutattad, hogy az igazi szeretet örök és visszavonhatatlan. Erősíts meg minden házastársat a hűség útján, és támogasd azokat is, akik az Isten országáért mondtak le a házasságról. Taníts engem is arra, hogy minden kapcsolatomat a te szereteted fényében éljem meg, őszintén, hűségesen, áldozatra készen. Segíts, hogy döntéseimben mindig téged válasszalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ezügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Fehér hajó úszott a folyó.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egyszerű házi praktikákkal is lehet vizet spórolni? Például csak telepakolt mosó, illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz. Ha új gépeket vásárolunk, keressünk víztakarékos modelleket, inkább zuhanyozzunk teli kádban történő fürdőzés helyett, és a WC öblítésekor próbáljunk meg vizet spórolni. Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, illetve a WC tartályokat. Egy csepegő csap körülbelül 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC körülbelül 40 litert.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1316, a lovagiasság szép példája. Delfino választatott meg Velence hercegévé, aki Trevizó parancsnoka volt. Ezen erődöt pedig a magyarok ostromolták. A velencei tanács megkérte Nagy Lajost, engedje meg, hogy Delfino Trevizóból kijöhessen, és a magyar táboron át Velencébe mehessen a kormány átvételére. A lovagias jellemű király e kívánságnak, bár érdekébe ütközött helyt adott. 1949. Dévavára lőpor fellobbanás következtében légbe röpült, és itt 114 honvéd veszté életét. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Ja, man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt a látássérültek közösségének legfrissebb eseményeiről. Olvasható portálunkon, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének Békés Csabai csoportja szeptember közös utazást szervez a fővárosi állat- és növénykertbe, valamint a látványos biodómba. Emellett kiemeltük, hogy az orosházi látássérültek közössége nyáridéző találkozót tart augusztus 18-án, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. A Békés megyei látássérültek egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napra várja tagjait, szombaton reggel 9 órától. Továbbá az MVGOS elnökének írásában az érdekképviselet rögös útjairól olvashatunk, valamint a gyulai látássérültek csoportja egészségügyi előadást szervez augusztus 11-én. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat a látássérültek közösségének eseményeiről. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskola kezdésnél. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. Az áraknál fontosabb szempont lett a minőség. A szülők többsége műszaki eszköz venne a gyerekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruház

0: A felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. Tavaly még 54% az árat tekintette elsődlegesnek. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MT-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. Az amerikai külügy és pénzügyminiszter is az Air Force One fedélzetén volt, amikor júliusban egy a gépet ért fenyegetés miatt Donald Trumpot titokban egy másik repülőgépen vitték el a NATO ankarai csúcs találkozójáról. Az amerikai elnök a nyilvánosság előtt felment a lépcsőn, ám azt követően a gép másik oldalán álló kiszolgáló járművön keresztül lehozták. A The Washington Post írt arról, hogy Iránból érkező fenyegetés miatt másik géppel hagyta el az amerikai elnök Törökországot júliusban. Később a The New York Times arról számolt be, hogy a fenyegetés váról indítható rakétákról szólt. Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 14-e péntek. A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: A DR stúdió műsora következik.

0: Üdvözlöm Önöket a DR Stúdió újonnan induló sorozatában, amely a Mindentudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát juttatja el ezentúl a hallgatókhoz heti rendszerességgel. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Alföldi Miklóst hallják. Mai első összeállításunkban Rechnitzer János közgazdász, a Győri Széchenyi István Egyetem professzorának 2005. november 23-i előadása hangzik el, amelynek címe Miért élnek jobban az emberek a Dunántúlon, mint az Alföldön? Regionális különbségek és kezelési technikák.
1: Hölgyeim és uraim, barátaim, az ismerőseim azt mondják nekem, könnyű neked itt Győrben, mert itt minden olyan egyszerű. Nos, nem olyan könnyű így, de nem olyan könnyű persze Békés Csabán sem. És ezt szeretném önöknek bemutatni az előadásban, hogy mik azok a folyamatok, a sajátosságok, amik Magyarországon a regionalitásban jelen vannak. Mik azok az okok, amelyek ezeket a különbségeket felszínre hozzák, és hogyan lehet ezeket a különbségeket kezelni, mik azok a technikák, amelyekkel az esélyt meg tudjuk teremteni az embereknek, hogy jól éljenek, boldogan éljenek. A regionális tudomány egyik nagy dilemmája, hölgyeim és uraim, a régió kérdése. Valójában mi ez a régió? Három nagy csoportot definiál a regionális tudomány. Az egyik a homogén vagy funkcionális régió. Itt egy vagy néhány egymásba kapcsolódó ismérv sajátossága, megjelenése, túlsúlya határozza meg valójában ezt a régiót. Milyen régiók lehetnek ezek? Hát Magyarország borvidékei. A borrégiók. Magyarországon 22 borvidék van, más és más ízekkel, más és más kultúrákkal, más és más fogyasztási szokásokkal. Persze megsugom önöknek, én azért a legjobban a mágocsi fröccsöt szeretem, amit a sógorom állít elő. Ugyan ő még nem borvidék, de remélem, hogy egyszer sógorom fröccse egy olyan fröccs lesz, amelyet önök is majd megismerhetnek. Nos, tehát itt a homogén ismérv az, ami alapján meghatározom a régiót. A következő csoport az valamiféle centrum. Egy olyan központ, ahol a tudás, az információ, a termelés, a technológia koncentrálódik. Ennek következtében ez a központ kisugárzik, térbeli hatásai izgalmasak. Itt már Győrhöz talán közelebb kerülhetünk. És valójában ebbe a központba áramolnak az emberek, hogy innen információkat, anyagokat, technológiákat, tudást szerezzenek maguknak, és fölértékelődik ennek a központnak a szerepe. Tehát a másik régió definíció a csomópont. Ha végignézzük ezt a csomóponti elv alapján szerveződő régiót, akkor nagyon érdekes, de egyben a regionális tudomány nagy kérdéseit is megtaláljuk. A csomópont kialakulásának az első lépése maga a térbeli mozgás, amikor az elemek mozognak, elmennek vásárolni, eladják a termékeket, tehát a tér különféle pontjai között interakciók, érintkezések alakulnak ki. Ezek az érintkezések aztán a térben hálózatokat teremtenek, utakat alakítanak ki, infrastruktúrákat hoznak létre. Tudják, hogy Svédországban, parkokban nem építenek utakat, hanem hagyják, hogy az emberek járják össze. És aztán, amikor kijárták ezeket a hálózatokat, akkor csinálnak oda utat. Mi pont fordítva szoktuk ezt csinálni. Nos, ezek a hálózatok, ezek az utak valahol metszik egymást, egymással találkoznak. Ez a találkozás csomópontokat teremt, olyan érintkezési felületeket, ahol a különféle utakról jöttek, találkoznak, és ebből következően egymással információkat, anyagokat, technológiákat, tudásokat tudnak kicserélni. Aztán létrejön csomópontok között valamiféle hierarchia. Majd az előadás egy másik részében rávilágítok ennek a hierarchiának a sajátosságára, egyediségére és a magyar térszerkezetben meghatározó voltjára. A régiók pedig egy csomópont körül kialakuló olyan térbeli alakzatok, amelyek egy csomópont vonzását, energiáját felhasználják arra, hogy ők ott éljenek, működjenek, megtalálják a maguk boldogulását. Ezek a csomóponti régiók olyan teret alakítanak ki a szerkezetben, amely tér egy vonzáskörzetet határoz meg. Ez tehát a csomóponti elv alapján szerveződő régió. És van a harmadik, hölgyeim és uraim, ez pedig a statisztikai régiók, a programozási régiók, vagy ahogy mások mondják, talán a politikai régió. Mi ennek a harmadik típusú régiónak a fontossága? Valójában a társadalmak beavatkoznak a térbeli folyamatba, próbálják a folyamatokat alakítani, próbálnak hatni a térstruktúra alakítására, hiszen a múlt század 50-es éveitől ez már a modern társadalmak természetes tevékenysége volt. Azt mondják, hogy az eltérések, a regionális különbségek kezelése, átalakítása szükséges. Nos, ehhez térben le kell határolnunk egy olyan egységet, amelyben vannak bizonyos összetartozások. Itt a lehatárolás ismérve tulajdonképpen a közigazgatásnak egy rendszere az, hogy három megyét határolunk le Magyarországon egy régióba. Magyarországon 7 régió, 7 tervezési statisztikai egység alakult ki. Ez ma a területfejlesztésnek az egysége. Arra szolgál, hogy a különféle térbeli folyamatokba való beavatkozásoknak a színterét meghatározza, és arra, hogy itt kialakuló, kiformálódó intézmények aztán majd egyszer valamiféle politikai egységgé, politikai régióvá formálják ezeket a tereket. Ez a folyamat, hogy valójában egy térségből régió legyen, ez egy nagyon hosszú és összetett folyamat, egy többdimenziós lépés sorozat. Három nagy elemből áll, amelyek egymással kapcsolatban vannak, amelyek egymásra épülnek, de más és más szituációban más és más kap hangsúlyt. Egy térségből, az előbb említett település halmazból, mikor lesz régió? Egy olyan sajátos egység, amely valójában a fejlesztést, a gazdaságot, a társadalmat, vagy az ott lévő embereknek a tudatát, értékrendjeit alakítják. Ennek három egymással összefüggő, néha egymástól eltérő lépéssorozata lehet. Az egyik a regionalizáció. Lásd, Magyarországon azt mondom, 7 darab tervezési statisztikai régió alakul ki. Ezt föntről meghatározom, regionalizálom az országot, és ehhez intézményeket, szervezeteket, forrásokat rendelek. A másik a regionalizálódás, amikor ezek az egységek elkezdenek egymással kommunikálni, keresik a közös pontokat, keresik a jövőt alakító közös felületeket. Elindul egyfajta összetartozás, egy kohézió, és próbál számukra izgalmas megoldásokat, fejlesztési alternatívákat adni. És végül a regionalizmus, ami már inkább alulról építkezik, alulról jön az emberek akaratából, az, hogy igen, legyünk valakik egy térben, próbáljuk meg meghatározni saját identitásunkat, próbáljuk meg a saját kultúránkat, próbáljuk meg a saját nyelvünket, a saját értékeinket megvédeni, és ezt érvényesíteni a gazdaság és a társadalom, vagy a politika különféle szintjein. Tehát ez az a három dimenzió, ami folyamatosan alakítja a térbeli alakzatokat, és ezek az egymáshoz kapcsolódó folyamatok azok, amik a térszerkezetet alakítják. Hogyan alakulnak a térbeli szerkezetek? Európának a 250 egy régióját elemzi az Európai Unió, hogyan alakulnak ezeknek a régióknak a fejlettsége. Miben lehet mérni a régiók fejlettségét? Nagy viták vannak, a közgazdászok is sokat polemizálnak, hogy a GDP alkalmas-e arra, hogy a fejlettséget kifejezze. Ez a GDP tulajdonképpen abból következik, hogy a gazdasági tevékenységekből származó javak és szolgáltatások pénzbeni értékét mérik, vagy mérik a munkajövedelmeket és a profitnak az összegét, vagy a fogyasztás és a beruházások nagyságát. Ezzel az egy mérőszámmal, az egy főre jutó ilyen értékkel próbáljuk illusztrálni egy régió fejlettségét. Magyarországon is mérik ezt a fejlettséget 1994 óta folyamatosan. A különféle gazdasági ágak termelésének értékeit határozzák meg megyék szerint, majd ezt a későbbiekben látjuk, ezek hogyan alakulnak. Mi Európának a különbségei? Belső London, a City, hölgyeim és uraim, ahol a bankvilág folyik, a bankélet megy, ott a GDP az európai átlagnak a háromszorosát jelenti, 315%-a. Még a Lubenszki vajdaságban, valahol ott Ukrajna és Fehér-Oroszország határán, 22.000 négyzetkilométeren az európai átlagnak a tizedét jelenti a GDP. Ilyen nagyok a különbségek Európában, ilyen jelentős differenciák alakultak ki az európai szerkezetben. Mik lehetnek az okai ennek a nagy különbségnek? Hogyan lehet a regionális különbség okait rendszerezni, összefogni és bemutatni, illusztrálni? Most az egyik a földrajzi helyzet. Ha önök elé kerül Európa térképe, Európa centrumától távol, egyre távolabb, ezek a regionális különbségek növekszenek, minél távolabb vagyok a centrum térségekből, annál kedvezőtlenebbek a lehetőségeim arra, hogy új javakat, szolgáltatásokat, információkat szerezzek. De le kell küzdenem ezt a távolságot. A másik ilyen elem a gazdasági bázis. Azok a városok és azok a térségek járnak jól, ahol dinamikus a gazdaság. Győr városában szerencsés város vagyunk, mondják önök. Persze, a vonatkozásban vagyunk szerencsések, hogy 100 éve nagyon korszerű technológiákat fogadott be ez a város. 100 éve folyik itt olyan ipari termelés, ami mindig élvonalban volt. 1904-ben, hölgyeim és uraim, az első 4 kerék meghajtásos autót Győrben állították elő. Óriási dolog volt ez. De ma az Audi gyár itt található ebben a városban, amelynek a technológiája, az ahhoz kapcsolódó termelési kultúra és millió egy olyan értékrendet, egy olyan világszínvonalat jelent, amely meghatározza a város környezetének gazdaságát. De nem csak a gazdaság szerkezete, hanem a népesség összetétele, a népesség szerkezete, a férfiak, a nők, az életkor, az iskolázottság, de megjelenik emögött a népesség összetételében az a szellemi bázis is, ami maradva Győr példájánál, felhalmozódott 100 év alatt ebben a városban az ipari termeléshez kötődő kultúrák. Az a kedvenc példám, hogy a győri fiatalok látták azt, hogy az édesapjuk reggel 6-kor elment dolgozni. Vagy hát nem reggel 6-kor, mert 6-ra már benn kellett lenni a gyárban, és délután hazajött, mielőtt elment volna horgászni itt a Rábán és a Dunán, megebédelt, és elmesélte, mi történt a gyárba. Ezek az ismeretek beleívódtak ezekbe a fiatalokba, tudták, természetessé vált számukra, hogy hogy működik egy gyár, hogy működnek a technológiák, milyen a munkafegyelem, mit jelent a művezető, és a többi, és a többi. Ezek az ismeretanyagok tovább éltek generációkba, és ma az, hogy a világ egyik legfejlettebb kultúráját és technológiát itt jól tudjuk fogadni, ez is az egyik oka annak, hogy valójában itt mi egy versenyképes ipart, egy versenyképes gazdaságot tudunk működtetni. Az infrastruktúrális felszereltség, a közlekedési szerkezetek jelenléte, majd később utalok az elérhetőségre, a megközelíthetőségre, milyen fontos egy régió fejlődésében, ha ezek biztosítottak, adottak, gyorsan el lehet érni a központot, gyorsan lehet információkat onnan beszerezni, vagy az információk gyorsan áramolnak a központba, a periféria felé. És végezetül, hölgyeim és uraim, a kedvencem a hely szelleme, a génius loci. Olyan elemrendszerek, amelyeket nem nagyon tudunk paraméterekben megfogni, de mégis alkalmazni tudhatunk. Tegnap este, mikor izgatottan készültem az előadásra, elővettem Hanvas Bélának az 5 géniuszát, és ott találtam 3 olyan mondatot, amit meg kell, hogy osszak. Az egyik az, a sokrétű és változatos hely a szellemiség kialakulását nem akadályozza, hanem segíti. A sokrétűség. A másik, a geniális ember is ott fejlődik, ahol sok a hatástényező és a kereszteződés. Mindig a határterületek a fontosak.

milyen differenciák alakultak a magyar térszerkezetbe, ezzel szeretném ezt folytatni, hogy közelebb kerüljünk a magyar valósághoz, a magyar megoldásokhoz. A rendszerváltozás a nagy izgalmas törésvonal Magyarországon, és ennek a regionális szerkezetre negatív hatásai vannak. Tömeges munkahely elvesztés, a gazdasági bázisok leépülése, ingázás, nem akarom ezeket felolvasni, mindannyian ismerjük. Tudjuk azt, hogy 3 millió munkahely szűnt meg, tudjuk azt, hogy több 100 000 ember ingázása munkahelye megszűnésével hazatelepülnek az emberek, próbálnak otthon a családi környezetben munkát keresni, környezeti károk tömegét látjuk és éljük meg, és az állami gondoskodás szerepe megváltozott, alapvetően átformálódott, és ez hatott a regionális szerkezetre. De mik a pozitívumai, hölgyeim és uraim, a rendszerváltozás térszerkezetre gyakorolt hatásának? Az egyik ilyen nagy pozitívum, hogy létrejönnek a helyi közösségek, a helyi autonómiák, ezeket önkormányzatoknak hívjuk, a helyi közösségek megpróbálnak összefogni és megkeresik a saját létükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, megpróbálják meghatározni saját arculatukat. Elindulnak a közszolgáltatások. A fiatal hallgatók nem emlékeznek arra, hogy nekünk még 15 évet kellett a telefonra várni. Megváltoznak az infrastruktúrális viszonyok, bármelyik település, bármikor olyan rendszerekhez juthat hozzá, amelyekkel életfeltételeit javíthatja. A térbeli közösségek épülése egy döntő és izgalmas kérdés, ez pedig azt jelenti, hogy elindul egy alulról építkezés. Közösségek egymásra találnak. Az emberek azt mondják, alakítsuk ki a falunkat, a városunkat. Mágocs például egy ilyen település, Baranyában van a Hegyháti járáson, 3000 ember lakik, egy nagy település. Minden van, kábeltelevízió, gáz, villany, kiválóak az utak. Egy dolog nincs, munkahely. Az emberek nem tudnak dolgozni, nincs lehetőségük arra, hogy tartós munkahelyen tudjanak dolgozni, és ezzel a stabilitásukat, az életkörülményeiket jól tudják alakítani. Mik az elmúlt 15 év térszerkezetét alakító legfontosabb tényezők? 3 tényezőt szeretnék kiemelni. Az egyik a főváros és vidék különbsége. Új különbség alakul ki. Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hy Budapesten 54% és 62% között van a külföldi tőke magyarországi koncentrációja, tehát azt jelenti, hogy a működő tőke esetében minden második forint, vagy talán még nagyobb összeg Budapesten kerül befektetésre, jelenik meg. Vagy nézzünk meg még egy ilyen főváros és vidék differenciát, ez pedig a modern gazdaság ütőerre a pénzügy, a bankvilágnak a térbeli koncentrációja. Esetünkben 53% dolgozik a pénzügyi szektorban a fővárosban, tehát minden második bankszektorban foglalkoztatott a fővárosban található, tehát ott történnek meg olyan intézkedések, amelyek a vidéki terekre hatnak. A másik ilyen nagy különbség a földrajzi helyzet. Mi itt a Nyugat-Dunántúlon, mi itt az Észak-Dunántúlon már a 90-es évek vége felé nagyon erősen Európában éreztük magunkat, és azt éreztük, hogy az ország keleti fele, hát az leszakad, az lemarad, hát őket kell vinni. Nem így van a történet persze, de ez jelzi ezt a közgondolkodást. Mi az oka annak, hogy a leszakadás megtörténik? Nos, az egyik az elérhetőség. Megközelíthetők-e azok a gazdasági erőforrást kibocsátó centrumok, amelyek a gazdaságot és a társadalmat formálják. Lassan indul meg ez az elérhetőség, hiszen például a Dél-Dunántúl népesség 20%-a az, aki 30 percen belül autópálya közelébe kerül. Vagy a Dél-Alföld esetében ez 41%. És a harmadik dimenzió, a harmadik összefüggés, amelyek próbálják a regionális különbséget magyarázni, a település hálózatban elfoglalt helyzet. Hol élünk? Hol lakunk? Hol vagyunk mi? Milyen településben, városban élünk? Ez az ábra azt mutatja, hogy a magyarországi központok, látható Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, érdekes Nyíregyháza nagyon dinamikusan fejlődik, Miskolc, olyan tudás, információk, innovációk, azokat megjelenítő intézmények koncentrálódnak, amelyek odavonzák az embereket, odavonzák a vállalkozásokat, odavonzák a befektetéseket. És különbségek, jelentős különbségek alakulnak ki, hiszen hogy lejjefelé megyek a település hálózatban, ott egyre kisebb a lehetősége, kisebb az esélye annak, hogy én új tudásokat, új információkat,
új szolgáltatásokat, és persze ezzel együtt jobb körülményeket találja. Érdekes, hogy megosztott az ország térszerkezete, hiszen a Dunántúlon más típusú, egy dunántúli típusú városfejlődés figyelhető meg, míg az Alföldön alföldi típusú városi rendszerek. Az emberek ítéletet mondanak a terekről, egyes tereket elhagynak, más terekre oda költöznek. Hova mennek az emberek? Melyek azok az irányok? Nos, Magyarországon az emberek áramlása és az embereknek a mozgásában Budapest a 80-as években kiemelkedő helyet kapott. Hiszen Budapest volt a központ, a centrum, a megélhetés tere, és nézzék meg, a rendszerváltozástól Budapesten csökken a népesség. Képzeljék el, egy egész kerületnyi népesség fogyott el Budapesten, 130 ezer emberrel csökkent a főváros népessége, 130 ezeren mentek el valahová. De hova? A városok esetében is megváltozik a népességnek az áramlása, követték a városok Budapest folyamatát, aztán egyszer csak megtörnek, és a városok is ugyanúgy viselkednek, mint Budapest, a várost is elhagyják az emberek. Hát hova mehetnek, most már nincs más megoldás, biztos kitalálták, természetesen a falvakban. Sajnos azonban nem a 500 fő alatti kis településbe áramlanak az emberek. Hova áramlanak? A városok környékére, és a város környékében szuburbanizációs övezetek jönnek létre, a jobb módú népesség zöldövezetekbe kerül, illetve azok az emberek hagyják el a várost, akik nem találnak megélhetést, visszamenekülnek falura, tehát átértékelődik az ország térszerkezete. Többféle tértípust mutathatunk be, az egyik tértípus az innovációs övezet, Győr és térsége, Budapest, a Balaton, és érdekes innovációs szigetek vannak az országban, Pécs és Szeged, ahol gyorsabbak voltak az átalakulások. Voltak úgynevezett potenciális innovációs övezetek, az osztrák-magyar határrégió, a nagy közlekedési folyosók mentén kialakulnak ilyen potenciális övezetek. Aztán vannak válságtérségek, a mezőgazdaság, a nehézipari rendszerek leépítése miatti válságtérségek, és vannak úgynevezett belső perifériák, ahol nincsenek nagy központok, távol vannak, és a külső perifériák, a határvidékek, a déli, a keleti, az északi határvidék, ahol periféria találkozik perifériával egymásnak, energiát nem tudnak átadni. A regionális különbségeket kezelni kell, ezeket a technikákat alkalmazza a regionális politika. Milyen elvek alapján működik, hölgyeim és uraim, ez a regionális politika? Van négy elv, amit Európa kidolgozott. Az egyik az, hogy a regionális folyamatokban koncentrálni kell az erőforrásokat. Tehát nem mindenhova próbáljuk a fejlesztéseket elszórni, mondjuk meg azt, hogy egy bizonyos térségtípusra koncentráljuk az erőforrásokat, ahol a gazdasági szerkezet rossz, ahol magasak a foglalkoztatottak, de ugyanakkor az ottaniaknak mondjuk meg, hogy adjatok még hozzá ti is forrásokat, ne csak a központi forrásokkal próbáljuk-e problémákat kezelni. A másik rendszer a tervezés, a monitoring. Ezeket a fejlesztéseket nem spontán módon, nem össze-vissza, nem projektekbe gondolkodva kell megoldani, hanem előrelátva. Egy város, egy régió tudja azt, hogy mi történik 10 év múlva, próbálja meg ezt meghatározni. A tervek alapján pedig már programokat lehet tenni, tehát lépések sorozatát, amivel megoldhatom a jövőt. És ebben nagyon lényeges a partnerség. Minden szereplő, aki egy városban él, aki egy régióban él, próbálja meg megtalálni azt az együttes mozgásteret, azt a kölcsönös együttélő dimenziót, amivel tudja annak a régiónak, annak a városnak, annak a térségnek a fejlődését segíteni. Visszacseng önöknek a regionális különbségok, a hely szelleme, az embereknek az együttélő akarata nagyon-nagyon lényeges a fejlesztésben. És végezetül, hölgyeim és uraim, a legizgalmasabb kérdés a szubszidiaritás és a decentralizáció kérdése. Valójában a döntéseket és a fejlesztéseket oda helyezzük, ahol a legnagyobb kompetencia és átlátás van, ahol valójában látjuk a térbeli folyamatokat, tudjuk azt, hogy a térbeli folyamatokban mi történik, ahova oda helyezve a forrásokat, ez a partnerség, ez a programozás, ez a tervezés a legsikeresebben valósul meg. Ha megpróbáljuk Európa országait egy kicsit csoportokba rendezni, akkor érdekes módon a decentralizált államok, a föderatív államok a sikeresek.
Ott sikeres a különbségek csökkentése, ahol a térségek és régiók maguk alakították a jövőjüket, ahol nagyobb kompetenciát kaptak ezen beavatkozásban. Tehát egy nagyon fontos üzenet fogalmazódik meg itt az előadás végén. Mi a lehetséges megoldása ezeknek a regionális különbségeknek? Mikor jut el ez az ország oda, hogy Közép-Európa egyik meghatározó országa lesz? Újra szerveződnek ezek a régi kapcsolatok? Kialakul egy új dimenziójú együttműködés? Ennek megoldásához három dologra van szükség. Decentralizációra, decentralizációra és decentralizációra. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rechnitzer János közgazdász, a Győri Széchenyi István Egyetem professzorának 2005. november 23-i előadását adtuk közre. Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Közhasznú Társaság közreműködésével és engedélyével hangzott el. A következő heti Minden Tudás Egyeteme válogatás műsorunkban Kondor Imre előadását hallgathatják meg, amelynek címe Bank és kockázat. A felelős szerkesztő Sárkány Erika és munkatársaim Bíró Attila, valamint Háj András nevében is búcsúzik a műsorvezető, Alföldi Miklós. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Mindannyian szeretnénk dús, egészséges hajkoronát. Van, akinek megadatik, van, akinél az évek múlásával kopik meg szépsége, és van olyan, aki soha nem is rendelkezett vele. Hajunk minőségét szüleinktől örököljük, de a környezeti tényezők és a táplálkozás is jelentősen befolyásolják állapotát. A haj az emberi fejen található szőrzet, amely mechanikailag is védi a koponyát. Az egyik leggyorsabban növő emberi szövet havonta körülbelül 1 cm-t növekszik, ami naponta 33 mm-t jelent. Emellett a kinézetünk meghatározó tényezője. Ezért van az, hogy a haj ritkulása sokszor depressziót és önértékelési zavarokat okoz. Lássuk, hogyan vélekedik erről Zsidró Tamás mesterfodrász.
1: Mindenkit zavar az, hogy kevesebb a haja, ritkásabb, még engem is, mondjuk most nagyon rövidre van levágva a hajam, de engem is zavar, tehát azért a férfiak ugyanolyan hiúak, mint a hölgyek.
0: Meddig tekinthető természetesnek a hajhullás, mikor van szó kopaszodásról? Fejünkön körülbelül 70-150 ezer hajszál található. Hajkoronánk állandóan megújul, hajszálaink folyamatosan növekednek, végül kihullanak a fejbőrből. Napi 50-100 szál haj elvesztése még természetes, azon túl viszont krónikusnak tekinthető. A ritkulásnak külső és belső okai lehetnek. A belső okok közül talán a leggyakoribb a férfi nemi hormonok túltengése, amely nem csak az erősebbik nemnek okozhat problémát. Kiválthatja a hajhullást betegség is, például anyagcserezavarok, gyógyszerek, mérgezés vagy a sugárkezelés is. A stressz vagy a túlzott diéta szintén nem kedvez hajunk állapotának, mivel a B, az E vagy a H vitamin hiányához vezethet. A kopaszodás megszüntetésére napjainkban számos módszer létezik, és a távoli jövő is tartogat ígéretesnek tűnő megoldásokat. Jelenleg azonban a leghatékonyabb, végleges megoldást jelentő technika a QE módszer. Ez egyaránt jó férfiaknak és nőknek, függetlenül a hajtípustól és az esetlegesen még fennálló hajhullás stádiumától. Vajon mi ez a módszer, és hogyan végzik a beavatkozást?
2: Egy egyszerű eszközt használnak erre, egy úgynevezett QE tűt, amit ráhúznak a hajszálra, és azon keresztül kiemelhető a follikuláris egység. Ez a follikuláris egység az a hajszálakat növesztő egység, tulajdonképpen egyszerűen megfogalmazva. Aztán ezeket a follikuláris egységeket ültetjük be a fejbőr hajhiányos területeit.
0: A beavatkozást a fejbőr és a haj vizsgálata előzi meg. Speciális eszközökkel mérhetővé, illetve láthatóvá tudják tenni a szabad szemmel nem látható, vagy otthoni eszközökkel nem mérhető elváltozásokat, illetve méreteket. A vizsgálat után pedig következhet a hajáthelyezés. A páciens döntheti el, hogy mennyi hajszálat kíván egy alkalommal áthelyeztetni. Meghatározhatja annak sűrűségét, elhelyezkedését és akár speciális növekedési irányát is.
1: Ezeket a kis haj palántákat, ezeket olyan helyre tudják betenni, ahol ugye ritkásabb a haj, férfiaknál általában a felső haj részen, tehát a korona részen mi úgy hívjuk, ott ritkul meg nagyon a haj, ide abszolút föl lehet dúsítani vele, ez is nagyon-nagyon jó, és szintén növés irányba is lehet, tehát még akár forgott is lehet belőle. Ez nagyon fontos, mert attól természetes valakinek a haja, hogy vannak forgói, tehát vannak benne nem tökéletes dolgok, és attól lesz tökéletes.
0: A FUE technikával naponta 2000 hajszálat lehet átültetni. Az áthelyezés egyesével történik, így a beavatkozásnak nincs nyoma.
2: Ez reggel 8 és este 8 óra között tart ez a beavatkozás. Általában 3 vagy 4 orvos végzi.
0: A hajszálakat oldalról és hátulról veszik ki, arról a területről, ahol a későbbi életkorban sem hullik ki a haj.
2: Annyi ideig fognak ott maradni a hajszálak a beültetést követően, ameddig a hátsó és oldalsó területen maradtak volna. Tehát ez nagyon tartós.
0: Gyakorlatilag tehát a FUE technika az egyetlen módja ma annak, hogy igazán esztétikusan töltsék meg hajjal a hajhiányos területeket, és ez aztán ott is maradjon véglegesen. A beavatkozás során lokális érzéstelenítést alkalmaznak, így az semmilyen fájdalommal nem jár. Nincs vágás, varrás, hegvonal. Az átültetett haj egyszerűen beágyazódik a fejbőrbe, és pontosan ugyanúgy viselkedik, mint bármelyik hajszál, ami ott volt.
1: Ezeket a hajakat ugyanúgy, mivel hogy teljesen természetes, hogyha azt az időt, amíg ez megint elkezd nőni, megint elkezd az egész haj működni, akkor ugyanúgy lehet vele foglalkozni, tehát hajat festeni, akár dajerolni is lehet, tehát egy csomó mindenféle dolgot lehet csinálni, ez teljesen tökéletes haj lesz. Én, ahogy megismerkedtem ezzel a technológiával, ez tökéletes technológia most a mostani állapotokban.
0: Zsidó Tamás mesterfodrászt olyan mértékben meggyőzték az utóbbi évek haját ültetési eredményei, hogy ő maga is jelentkezett a kezelésre.
1: Én eljöttem, mert én is szeretnék egy kicsit, ugye fölcsúszott ez a felső részem, és én is eljöttem, úgyhogy megvizsgálták, hogy egyáltalán lehet-e, és most abban a stációban vagyok, hogy most várakozom, mert hála Isten, jó sokan várnak itt beavatkozásra. A lényeg az, hogy én is azt gondolom, hogy megpróbálok én is egy ilyen hírvívője lenni ennek a dolognak, mert nagyon-nagyon jó és fontos számunkra, hogy egy öregedő mácsónak is jó dús haja legyen.
3: Hobby Rádió. Műsorajánló.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
11: Rosszul aludtam az éjjel. Furcsát álmodtam nagyon. Három lányról, s egy láda aranyról. Utóbbi egy egész vagyon. Álmomban távoli szigeten jártam, s elindultam a jelölt sziklához. Tudtam, hogy ott lapul a kincs. Hozzáfogtam az aranyásáshoz.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Ad milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Nivi közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az Egyesült Államok teljesen ellenőrzi a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az északalföld térség

0: Ében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 14-e péntek. A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében.
7: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
8: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
1: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
10: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Világjáró
1: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádióban.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása.
8: Jó szórakozást!
9: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán, hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes érdemes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
8: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Hobbi Rádió!

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott, több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A Múltkor Történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontos, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti, a szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődötte nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek, a szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogyan is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloltható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél, Atta Hírula, PCV Plusz. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglal, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km per órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyett. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik, amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat, persze. Fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kollancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kollancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs enkefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia, a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vér szívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrébe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy

0: derekára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az asszály miatt. A vöröskeresztesek 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MT-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 14-e péntek. A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé.

0: Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást! Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
11: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
13: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat.
14: Szép jó napot kívánunk mindenkinek.
13: És a mai nagyon is illusztris vendég Ungár Anikó, akit gondolom senkinek sem kell bemutatni, bűvész, előadó művész. Fiatal iskolás korodban megnyerted a Ki mit tudott Magyarországon. Mikor jöttél rá, hogy tehetséges bűvész lesz belőled?
15: Én erre nem jöttem volna rá, hogy belem. Azt hiszem, hogy senki nem így éli meg. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember 15 éves, mert 15 éves voltam 16-ban, amikor 65-ben a Ki mit tudott megnyertem, az ember sodródik a sikerrel. Hogyha mások viszik bele lendületbe, és igazolják a sikerességet, az, hogy tetszik, az, hogy jó, amit csinálok, az még közel sem fogalmazódik meg egy 16 éves emberbe, hogy tehetségem van. Mert én meg vagyok róla győződve, hogy akinek tehetsége van, az csinálja, és nem azért, mert tudja, hogy tehetsége van. Tehát attól van tehetsége, hogy az egész egy ösztönös, belülről fakadó, valamilyen kirobbanó dolog, amit más titulál annak.
14: Aki mit tudod, azonban nyilván megelőzte sok-sok gyakorlást, tehát az előzményekre egy picit, ha kitérnél, mikor kezdtél el bűvészkedni, és miért?
15: Én színésznőnek készültem 5 éves korom óta, és kísérteties a párhuzam, mielőtt jöttem volna hozzátok, éppen a fiammal beszéltem telefonon, aki egy castingról hívott fel. Na most ő pontosan 5 és 6 éves volt, amikor szintén eltökélte, hogy ő színész lesz. Na most ő abszolút ezen az úton halad, éppen egy utolsó rostán van. Na, sikerül, ha nem. Mindenestre azon az úton halad, amit ő kitaposott magának, és ő szeretne színész lenni. Én színésznek készültem, el nem tudtam volna képzelni, hogy ne színpadon éljem le az életemet. Az a kicsi majom kislány voltam, aki felráncigált minden ruhát a mama szekrényéből, kalap, magasarkú cipő, és nem csak, hogy felcicomáztam magam, hanem szerepeket játszottam. Énekeltem, táncoltam. És hát az apukám, aki egy megszállott a szón nemes értelmében amatőr mágus, aki a Rodolfo időszakában volt a Magyar Bűvészklub elnöke, és azon kívül ő a sportvonalon a magyar teniszválogatott szövetségi kapitánya, edzője volt. Ezt a két párhuzamos megszállott, szenvedélyes sportot és bűvészetet űzte, és hát felfedezte bennem ezt a bolondságot a színpad felé, és a kezembe adott egy pár dolgot, hát én gyűlöltem. Mert ugye ő mindig gyakorolt otthon, ő egy megszállott 100%-ig dolgot, csak 100%-osan tudott értékelni dolgokat, és úgy is csinálni. Úgyhogy én nem akartam volna gyakorolni, úgy éreztem akkoriban, hogy ez egy férfias szakma, mint ahogy az is volt. A nők csak asszisztáltak. De hát addig-addig vitt bele a táncban, míg asszisztálni felmentem vele a színpadra, és ez mindaddáig göngyölődött, hogy egyszer kaptam a KISZ KB Központi Bizottság kulturális osztályától egy levelet, hogy vegyek részt ezen és ezen, aki mit tud előzsűrizésén, vagy elődöntőjén, valamelyik kerületi döntőjén, vagy hát válogatáson, és én kérdeztem nagyban, hogy hát honnan tudják, hogy én foglalkozom, és akkor még nem is volt önálló produkció. És akkor mondta az apu, hogy úgy látszik, valaki elsúgta a dolgokat messzebbre, és akkor összeállított nekem egy műsort, és így indult.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
11: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
11: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Szivárvány.
1: Mindig zökkenőmentes volt a pályád? Kérdezem ezt azért, mert úgy tudom, hogy amikor férhez mentél, akkor volt egy másfél-két éves kihagyás.
2: Négy
1: éves kihagyás.
2: Igen. Igen, én azt nem nevezném zökkenőmentes, tehát zökkenésnek. Én úgy gondolom, hogy mindent, amit az ember megél, döntést hoz, valamit választ az élete útján, az valamiért történik. Hogy az adott helyzetben éppen úgy érez, hogy valakit úgy szeret, hogy annak az egész szemléletét magáévá teszi, mert hiszen azért vagy vele, mert te is olyan akarsz lenni, vagy olyan vagy, azonosakat csináltok, láttok. Akkor ezeket a ritmusokat, ezeket a hullámokat venni kell. És én semmit sem bánok meg, soha, ami volt, mert azt én megéltem, átéltem, és valamiért akartam. Ugye hát az akaratomon kívül azért az ember nem képes tenni semmit. Akkor is, ha megszállottan szerelemből tesz valamit, akkor is én csinálom, mert az nekem jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos 4 év kihagyás, hogy konkrétan beszéljek róla, és nem csak elviekben, ez azért történt, mert én valóban meghasonlottam azzal, hogy van-e valami gyakorlati értelme, valami rációja, valamilyen okossága annak, hogy én egy zöld kendőből pirosat varázsolok, és akkor mi van. Na most a történetesen akkor volt, amikor a Szebeni András volt az első férjem, akit a mai napig is barátságban tudok magaménak, és ő az én barátságomat, aki aztán végül is, mint fotóművész, akivé vált, és hát egy fantasztikus ember. Amikor ő készült erre a munkájára, akkor ugye egy fotós, az lefényképez egy helyzetet, meglát valamit egy bizonyos négyzetben, megválogatja a papírot, még egy kiállítás, még egy képciklus kialakul, még egy könyv, a hosszú sora az útnak, és ő olcsónak találta azt, hogy én egy zöld kendőből pirosat csinálok, és hát micsoda fergeteges tapsot kaptam. És hát az ember 17-18 évesen világ megváltó, ugye? Meg akarjuk váltani a világot mindannyian. És én úgy gondoltam, hogy valaminek semmi értelme, micsoda baromság, amikor én Shakespeare Júliáját akartam játszani, és most egy zöld kendőből pirosat csinálok, micsoda baromság. Úgyhogy a másik műfajt választottam, miszerint divattervezőnek készültem, leérettségiztem, ruhaipari főiskola, stb. És hát elkerültem egy divatintézetbe, ahol megvoltak a magam sikerei, és ha én ott kitartó vagyok, akkor lehet, hogy ma, mint divattervezőként beszélek, nagy az önbecsülésem, de én csak akkor csinálok valamit, és akkor maradok valamit, amikor úgy érzem, hogy maximálisan tudok belőle teljesíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos időszak volt. Irodába dolgoztam, rajzoltam, divatbemutatókra jártam, megismertem a divatszakmát, érzékenységem volt a divatra, a szépre, a stílusra. Én úgy gondolom, hogy nem volt hiába, és 4 év után aztán visszamentem, és ha kérdeznéd, akkor szerintem azt kérdeznéd, hogy mitől mentem vissza.
0: Hobbi rádió. Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Kíváncsiak vagyunk rá, milyen hatással.
1: Ez is egy külső löket. Az az igazság, hogy mindig, szóval valahogy, ez egy érdekes dolog, hogy azt mondtad az elején, hogy mi volt az a gördülékeny volt, és akkor valami köz. Engem mindig valamilyen impulzív dolog érint, akár pro, akár kontra. És általában nem sokat gondolkodom. Tehát én általában úgy lépek bele egy helyzetbe, vagy csinálok valamit, amikor az ösztöneim úgy érzik, és úgy hajtanak. Semmi. 23-as buszon. Pesterzsébet, Budapest között találkoztam Balos Imre bácsival, aki egyébként az akkori Ki mit tud zsűri tagja volt, az egyéb kategóriát ő zsűrizte, legendás trapéz artista volt, a világot bejárta. Ő volt az Artista Képzőintézet igazgatója. És megkérdezte tőlem, hogy hát hol vagy, hát olyan régen nem láttalak, hát merre jársz, külföldön voltál biztos. Hát mondom, hogy nem. Egy műhelyben vagyok, és divatot tervezek. Azt mondom, na ne, hát azért ezt már ne. Légy szíves, gyere be hozzám. Ez valami hétvége volt, emlékszem, meg volt két napom gondolkozni, és akkor hétfőn bementem, és a kezemben nyomott már egy elkészült működési engedélyt, ez régebben így volt. És azt mondta, hogy és egy hónap múlva prezentálok neked egy fél éves külföldi szerződést. És én, aki akkor 17 forint 30 fillért kölcsönkértem a szabásznőmtől, mert nem tudtam a grillcsirkét megvenni a férjemnek vacsorára a hétvégére. Elgondolkoztam, hogy hát ennyire érdekes az, amit csináltam. És egyik napról a másikra váltottam egyet, odálltam apuhoz, aki addig 4 évig nem beszélt velem, mert azt mondta, hogy ez egy életellenes döntés, amit én csináltam itt 4 éven keresztül, nem volt hajlandó velem beszélni, mindig anyám keresztül, kézzel egy 70 négyzetméteres lakásban mondja az apu az anyunak, hogy Lili, mondd meg az Anikónak, és én mondtam, hogy hallom, nem baj, Lili, mondd meg az Anikónak. Úgyhogy hát apám könnyekbe átölelve egymást, és gyakorlatilag 4 hónapot gyakoroltam, és akkor volt ez a bizonyos 1973-as párizsi bűvész világkongresszus, ahol én a női díj első, tehát a női kategória első díját hoztam el.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Szivárvány.
1: Mindig ilyen gyorsan döntesz? Mindig a megérzéseidre hallgatsz?
2: Igen.
1: Mert ezt úgy is vehetjük, hogy a sors keze a
2: világban. Én hiszek a sorsba. Én hiszem azt, hogy amikor gördül, csak tudjuk, tanuljuk meg észrevenni őket. Ez a titka.
3: Miért van ennyire kevés női bűvész?
2: Én egyébként nincs nagyon kevés női bűvész. Tehát amióta,
3: csak kevésbé sikeresek?
2: Én azt hiszem, hogy rossz oldalról közelíti meg a legtöbb. De egyébként vannak kiváló női bűvészek. Magyarországon nem igazán alakult ez ki, pedig most is vannak szerintem, és voltak is. Én úgy gondolom, hogy én attól, hogy nő vagyok, én nem akarom nőiesre venni a figurámat. Én nem is vagyok egy ilyen babaszépség, rózsaszín, virágos, ruhás, masnis kislány. Tehát én egy határozott, kiegyensúlyozott nő vagyok, aki nem akar a nőiességre úgy bazírozni és úgy ráállni, hogy ezt kihasználva bűvészkedjek. Tehát semmilyen negédes, semmilyen gicses stílusban, se kellékekkel nem építettem magam körbe. Én, mivel ugye én úgy gondoltam, hogy ez egy maszkulin szakma akkor is, már régebben, én akkor arra gondoltam, hogy én akkor ezt nagyon komolyan veszem, de inkább az apu vitte erre rá. Tehát ő mondta, hogy nekem a manuális készségem, tehát a kézügyességem annyira fejlett volt már kiskoromban, hogy ő ezt kihasználta, tehát ő erre épített. És nem véletlen, hogy a kézügyességen alapuló bűvészetet azt a szakma nagyon az díjazza a legjobban. Úgyhogy én ezen a vonalon voltam, és ezért voltam elismert, ezért ismert el engem a szakma. És aztán végül is én úgy gondolom, hogy megszemélyesülni a színpadon az egy nagyon jó dolog, és én nekem visszajött a színészi vágyam, hogy megszólaljak a színpadon, és játszam. Aztán gyakorlatilag azt hiszem az észszerűség vitt arra, hogy a bűvészetet a mai világban, a 20. század, 21. század elején ne úgy adaptáljam, ne úgy adjam át, hogy lám, én egy csodatevő ember vagyok. Én ezt utálom, amikor a bűvészek azt mondják, hogy én csodákat teremtek. Tehát az emberiség maga, ők csinálják a csodát. És én úgy gondolom, hogy én legalábbis az én árszpoétikám, ha lehet ebben a műfajban ezt mondani, de szerintem minden művészi ágban, művészeti ágban, az én meggyőződésem, amit én szeretnék ezzel üzenni, az az, hogy az illúziónak mindig meg kell maradnia. És én az egész bűvészetet egy nagy játéknak tartom. Tehát konzerválok egy kicsi csodát abban a technikai, eszméletlen fejlett világban, ahol az ember csinálja maga a csodát.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
8: a Hobby Rádióban.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallott.

0: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó. Rengetegszer léptél fel külföldön. Melyik nagyvárosokban, országokban?
1: Hát végig sorolhatnám Európa nagy városait, természetesen legfőképpen a music hallokat és a kaszinókat, ahol felléptem, de voltak hosszú visszatérő fellépéseim, ahol évente jártam vissza, ilyen például Görögország, Atén, vagy Milánó, vagy az összes kaszinók, Monte Carlo, San Remo, és ezek a területek. De nagyon sokszor voltam bűvész fesztiválokon a gálába, mert ugye ezeket a bűvész fesztiválokat, bűvész kongresszusokat, folyamatosan mindig valahol vannak, egy bizonyos ország klubja mindig rendez valamilyen rendezvényt, és ott a 3-4 nap programnak a vége az mindig egy záró gála műsor, ahol a világ színes bűvészeiből valahonnan 5-6-8 bűvészt mindig odahívnak, és ezeken ott bemutatunk. És az annak nagyon gyakori vendége voltam. De hát voltam turnékon Amerikába is, Afrikába, Japánba. Úgyhogy nem is tudnám felsorolni. Tulajdonképpen Ausztrálián kívül és Dél-Amerikát kihagyva lényegében valamennyi nagyobb frekventált helyen voltam.
2: És melyik a kedvenc országod, városod? Van-e ilyen?
1: Én Távol-Keleten szeretem a világot, annak a kultúráját, az örök, meleg, finom időjárását, a tengert.
2: Ott is léptél fel Távol-Keleten?
1: Voltam Bagdadban, amikor kitört a háború Irán-Irák között, de mondjuk hát ez nem igazán Távol-Kelet, de ugye eszembe jutott, hogy nem, Japánon kívül nem voltam ennyire messze, tehát gyakorlatilag a Filippin és az egyéb helyeken, Tájföldön, ott csak turistáskodom, de végül is fellépni gyakran tengerparti helyeken, mediterrán éghajlatú tájakon nagyon sokat voltam, szigeteken főleg, Cipruson, Rodoszon.
2: És egy-egy országnak más a bűvész kultúrája? Hogyan fogadják a mutatványokat, vagy pedig ez nemzetközi és mindenütt egyforma szokások?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés választása volt az édesapámnak, hogy nem hagyta, hogy színész legyek. Ez a legnagyobb aggodalmam az én fiammal kapcsolatban. A nyelviség, hogy az nagyon bezár. Habár ma már nyitottabbak, ma már 2-3 nyelvet beszélnek az iskolából, hogy kijönnek gimnáziumból, tehát mondjuk nem ennyire, de azért az ember a saját anyanyelvén színész, az ember a saját anyanyelvén ír legtöbbször. Én nagyon örülök, hogy ezt a nemzetközi műfajt kaptam az édesapám jó voltából. Ez minden nyelven beszél, akkor is, ha nem szólalsz meg. A humort, a játékot, a vizualitást, azt minden nyelven egyformán értik. Úgyhogy mondjuk a bűvészetnek nincs kategóriája, hogy most melyik országban mit értenek. Mindenhol ugyanazt értik.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Te nagyon sok nyelven beszélsz, pontosan hány nyelven?
2: Hát megtanultam. Lényegében 6-7 nyelvet mondhatok magaménak, ahol nem adnak el a piacon, ahogy ezt mondani szokták. Merek megszólalni, és egyik nyelv adja a másikat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nyelvészek tanúsítani tudják, hogy például aki két nyelven nő cseperedik, mint ahogy én, például nekem édesanyám osztrák, és én megszólalásom első mondataiban keverten beszéltem németül, magyarul, tehát két nyelven, bilinguális gyerekként nőttem fel. Akik már egy másik nyelvet beszélnek, hamarabb fogadják be a harmadikat, negyediket, stb.
1: Van most tervben valamilyen új nyelv megtanulás?
2: Ne, ez érdekes, amit kérdezel. Tudod, nekem az orosz, az egy örök bűntudat. Örök bűntudat, hogy nem akartam megtanulni. De azt hiszem, társaim legtöbbje abban az időben. Az erőszakolt rám oktruált nyelv, a muszája fontos. És én nagyon sajnálom, mert elég nagy baráti körünk van, ahol az egyik legjobb barátnőm egy moszkvai pszichológus, aki egyébként divattal foglalkozik, és annak a lánya az egyik legtehetségesebb tanítványom a bűvésziskolába, a Polina, aki most ugyanannyi idős, mint amikor én elkezdtem. És nagyon érdekes, hogy valami egészen döbbenetes módon ugyanazokat a jellemvonásokat, ugyanazokat a karakteri vonalvezetéseket látom a mozgásában, mint ami nekem volt 14-15 évesen. És mondjuk amellett, hogy ő még erősen gimnazista, ő magyar nyelven beszél, itt élnek Magyarországon, de rendkívül tehetséges kislány, őt megpróbálom irányítani.
3: Hobby Rádió, kamu reklám.
4: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
3: Kamu reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.hu.
6: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha magyarul

0: Országon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni. Keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó.
4: Már többször említetted a divatot, hol azért, hogy tanultad, hol azért, hogy körüllengedezte az életedet, és fontos része, hiszen színpadon, ha fellépsz, akkor nagyon fontos, hogy hogyan jelensz meg, de mennyire fontos ez a megjelenés, hogy mi van rajtad, és mennyire veszed figyelembe, hogy hol lépsz fel, Angliába, vagy éppen a Távol-Keleten, beleszólsz-e abba, hogy mit kell felvenned, és a mutatványnak milyen szerepe van az öltözékedben. Hogyan sikerül ezt összeegyeztetni?
3: Igen.
4: Ez három különböző.
3: Igen, nem baj. Végül is elejétől kezdem, az én édesanyám mondtam, hogy osztrák, ő gráci születésű, ő divatintézetet végzett Ausztriában, tehát a divatot, azt én pici koromtól kezdve magamba szívtam az igényességet, a stílust. És nem véletlen, hogy például ruhaipari technikumot végeztem középiskolában, aztán főiskolán, mert érdekelt ez a része is, tehát nagyon vonzott a divat, rajzoltam is egész jól. És valahogy én úgy gondolom, hogy az öltözködés, amit én felveszek, akár színpadon, akár az utcán, az valahol mindig jellemez. Tehát ha lehetősége van, a teheti egy ember úgy válogatni, válasz. És nem feltétlenül pénzkérdés, hogy egy olyan ruhához nyúlj, egy olyan színhez, egy olyan formához, ami a te egyéniségedet tükrözi. Tehát én nem vagyok híve egyáltalán annak, hogy a divatot feltétlenül kövessük. Nem attól vagy korszerű, ha divatos vagy, hanem attól vagy korszerű, ha a kornak a stílusát, a divat jellemző vonásaiból kiveszed magadnak azt a zsánert, azt a stílust, amiből te magadnak kialakítod a saját ízlésvilágodat, a saját stílusodat, ami az egyéniségedet tükrözik. Én például utálom azt, amikor ugye most ezek a strasszok, ilyen öv, olyan mindenféle csili-vili jönnek, egyébként vége ennek, mert majd elmondom, hogy miért. És akkor mindenki ezt hordja, és akkor mindenki egyforma. Senki sem egyéni. Ez a tömegízlés. Akkor vagy különleges, hogyha nem utánzod ezeket. Nem beszélve arról, hogy ezek a divat szélei, úgy mondják, hogy ezek a mellékdivat vonalak, amik nagyon-nagyon sokan hordják őket. Mert én úgy gondolom, hogy amikor megjelenik, amikor jön velem szembe akár egy férfi, akár egy nő, akkor ne azt a színt vegyem észre, ami ott csillog, vagy narancssárga, sárga, fú, de erős, hanem azt lássam, hogy hú, ott jön valaki. És csak utána látod, hogy mi van rajta. Tehát először az egyéniséged jöjjön, és ezt meg lehetne tanulni. A színpadon viszont saját magam terveztem a ruháimat, nem véletlen. Ezeket nem lehet kapni. Ugye nem árulok el titkot, hogy azt mondom, hogy a ruha az valamelyest kelléke, támasza a bűvésznek. Mert bizonyos rejtett zsebek, bizonyos elrejtett kis kellékek, amelyeket valahonnan, onnan ruhából előveszünk, az úgy tűnik, mintha a levegőből lenne elővéve. Tehát nem véletlen, hogy azokat én terveztem. Egy ideig, amikor volt időm, akkor én is vartam, aztán varrattam. De az is, az a ruha is mindig vagy fekete volt, vagy piros, vagy nyers. És mindig egyszínű, mindig homogén, hogy egy kellőképpen háttere legyen azoknak a kellékeknek, amiket én a ruha előtt csinálok, amiket mutatok. Tehát, hogy ne legyen zavaró. Egy feltűnő ruha elviszi a lényegről az összpontosítást.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Szivárvány.
1: Van neked egy bűvésziskolát, hány tanonc jár?
2: Változó, ez az ötödik évet, amit most zártunk. Itt most 20 gyerek vizsgázott, mert ugye van egy vizsgaelőadás. Van, aki ötödéves volt, van, aki most kezdte, van, aki fél év után vizsgázott. Ez egy nagyon érdekes dolog. A bűvészet, mint olyan, ha lehet azt mondani, divatos ma. Azt hiszem, a Harry Potter is behozta. Meg úgy gondolom, hogy van egy nosztalgiája nagyon sok olyan régi kultúrának, művészeti ágnak, mint a bűvészetnek. Én úgy gondolom, hogy abszolút van létjogosultság. A gyerekek imádják a varázslatot, és minden újszülöttnek minden új. Úgyhogy bejelentkeznek a bűvésziskolába, és aztán rájönnek, hogy hát azért az nem úgy van, ahogy a Harry Potter csinálja, hogy ráüt egy pálcával, elmond egy varázsigét, és akkor megtörténnek a dolgok. Fantasztikus technikai bravúrokkal, és hát az írónő kimeríthetetlen fantáziájából és a filmtechnikával, de a bűvészetet meg kell tanulni, ott gyakorolni kell, nagyon keményen, és nagyon összetett. Nem elég a trükköt megcsinálni, elő kell tudni adni, adaptálni kell. Tehát az, hogy én megfogok egy poharat a kezembe, és azt oda nyújtom neked, az egy pohár víz. De ha én annak megtalálom a módját, hogy odaadjam neked, akkor az több, mint egy pohár víz. Tehát mozdulatokat kell megtanulniuk, átadó készség. Ebben nagyon sok színészi munka van is.
1: Többnyire minden gyerek tehetséges, aki hozzád jelentkezik?
2: A szándék nagyobb, nem. De nem feltétlenül akarok én belőlük profi bűvészt csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos hobbi. És a világon, ezeken a kongresszusokon, amikről beszélünk, a világkongresszus, a évközben így különböző fesztiválok, ezek bűvészek ezreit toborozzák, ahol nem mindenki profi előadó, hanem egyszerűen egy hobbi. Vannak papok, orvosok, matematika professzorok. És fantasztikus dolog, amikor ezek a különböző típusú nemzetiségű emberek összejönnek, egész más, extrém foglalkozásúak, egy hobbiuk közös, az a bűvészet. És csodálatos dolog, hogyha valakinek van egy ilyen hobbija, ebben nagyon-nagyon-nagyon sok intelligencia van egy trükköt úgy előadni, hogy te egy pillanatra kikapcsolj a másik nagyon okos fejébe valamit, és elhitesd vele, hogy most elvarázsoltad, és kíváncsi arra, hogy hogy csináltad, és hát én úgy gondolom, hogy ez egy szórakozás egyik fajtája, ami valami nagyon ősi, és meg kell, hogy maradjon.
1: A mutatványok között van-e olyan, ami csak férfi által, vagy csak nő által előadható, vagy mindenki mindent elő tud adni?
2: Én úgy gondolom, hogy ez karakter és ízlés kérdése, hogy mihez nyúlok. Például mondjuk egy bűvész, van egy olyan produkció, hogy pipákkal dolgozik, ugye egy pipából 2, 3, 15, 20, aztán egy nagy felhőbe, végül is a füstfelhőbe eltűnik a bűvész. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy női típusú dolog. Mint ahogy a cigaretta sem, úgy gondolom, hogy nem illik egy nőhöz. Tehát amit egyébként nem vennék magamhoz, és úgy gondolom, hogy nem is akarnék üzenni, hogy egy nő feltétlenül szép és esztétikus, hogyha cigarettázik. Tehát én mondjuk a cigarettát sem vettem kelléknek, pedig ezek mind bűvész kellékek. A kártyát is egy bizonyos határig, mert úgy gondolom, hogy az is eléggé maszkulin tárgy. De ugyanakkor virágot sem feltétlenül akartam, mert úgy gondoltam, hogy az meg túl egyszerűen, túl gicsesen nőies, pedig a virág önmagában gyönyörű.
1: Akkor mi marad?
2: Igen, sok minden marad. Hát azért vannak a kendők, vannak a galambok, vannak bizonyos állatok, akikkel lehet dolgozni, tigris, leopárd, csita, ez a gepárd, akikhez volt szerencsém szintén bizonyos nagyobb megrendeléseknél ilyen illúziókat is csináltam, de alapjaiba véve vannak kötelek, vannak golyók, labdák, van a fehér hegedű, amit lebegtettek nem is olyan régen, egy pár éve, és én úgy gondolom, hogy az egy női dolog, egy fehér hegedű, hogyha lebeg, aztán eltűnik, és aztán újból bejön.
1: Nemrégiben az Újlak utcai általános iskolában is felléptél.
2: Igen.
1: És én azt láttam is.
2: Tényleg?
1: Ott volt a fehér hegedű.
2: Igen, igen.
1: Sikítottak
2: igen.
1: A gyerkőcök.
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy ez egy lírai szép dolog. De hát rengeteg tárgy van, amit egy nő és egy férfi ugyanúgy tud hasznosítani színpadon.
0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod.

0: 3, 2, 1.
1: Szivárvány.
2: Milyen időközönként újítod fel magát a produkciót? Mennyi ideig adsz elő egyet?
3: A bűvész valahol úgy van, mint az artista. Az artista nemhogy évtizedekig ugyanazt a produkciót dolgozza, és ugyanúgy leng a trapézon, és ugrik le, mert minél többet csinálja, annál pregnánsabban, tökéletesebben, és annál kidolgozottabban, és könnyedebben tud előadni egy produkciót. A bűvészet nem olyan, mint a színész szerepe. Nem lehet évente, két évente, fél évente változtatni. Akkor jó, ha van egy alappilléred, egy vázad, amin belül lehet, hogy egy-két trükköt változtatsz, módosítasz. De a produkció, a nagy produkció, az mindig egy és ugyanaz. Ami nem jelenti azt, hogy én ma ugyanazt az előadást csinálom, mint 16 éves koromban, mert gyerekkorban sok mindent csinál, ameddig kialakul az a bizonyos nagy produkció. De ebből a nagy produkcióból van kettő vagy három fajta. Tehát van esetleg egy illúziós produkció, ami a ládákkal, ezekben a nagyobb volumenű tárgyakkal dolgozik az ember. Van egy interaktív, amit a közönséggel játszol, van egy gyerekműsor, és van egy keményen manipulációs produkció, amit általában a szakma tud igazán értékelni. De ezek végig kísérik az ember életét.
2: A trükköket tanulod valahonnan, vagy te találod ki, vagy is?
3: Ezek nagyon-nagyon régi tradíciókra mennek vissza, de hát persze minden kornak megvan a maga divatja. Mint ahogy, tehát az alap szisztémák, a technikai megoldások néha hihetetlenül hosszú évszázadokra mehetnek vissza. De ugye az ember modernizálódik és fejlődik a technikai csodáival, és sok mindent tudunk használni vagy hasznosítani ebből, de ennek ellenére, ha azt mondom, hogy 100% a technika mondjuk egy bűvésznél, akkor ebből 80% az a manuális, és amit az ember nem is gondol, tehát nem használunk technikát, és csak a 20%-át az, amit leveszünk magunknak a modern technika világából, mert hiszen egyszerűsíti az előadást. De lényegében ez egy tradicionális szakma, és hihetetlenül egyszerű, és amire az ember nem is gondol, hogy történnek a trükkök. Hát úgy történnek, mert az senkinek nem jut eszébe. A legegyszerűbb az senkinek nem jut eszébe. Igen.
4: Pedig én mindig ezen gondolkozom, ezért varázsolnak el ezek a bűvész trükkök. Például az, amikor az ősi... Csináltad te a dobozos trükköt, amikor egy nő belefektetnek?
3: Igen, és akkor átfűrészelnek. Engem szoktak általában. Igen. Igen. Hogyne, persze. Persze. Nekem is megvan a trükk. Igen.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban. Ne gondolj!

0: Szivárvány.
1: Szerepeltél nagyon sok tévéműsorban, ugye táncosban, a főzős műsorban is, és ott mutattál egy trükköt, amit szeretném, hogyha megosztanál a hallgatókkal is, ha lehet így a rádión keresztül.
2: A hamus trükkre gondolsz. Igen, amit a vacsora csatában. Igen. Igen, ez egy nagyon érdekes. Nem tudom, hogy hangban, szóban elképzelhető ez a dolog. Nagyon nehéz. Én ezt nagyon képletesen előadtam, és betanítottam ott a kollégáimat. Tulajdonképpen ennek van egy dramaturgiája. Tehát amikor az ember társaságban van, és ugye vannak, akik még dohányoznak, foly, én utálom. De hát ez az ő joga, hogy mihez nyúl, amivel magát mérgezi. Én szószólója lennék ennek az ellenkezőjének. A lényeg az, hogy vannak hamuk, hamutárcák, amiben keményen ott van a hamu. És egy óvatlan pillanatban a jobb kezünk középső ujját egy picit bele kell mártani. Kicsit meg lehet nedvesíteni ezt az ujjat, és akkor több hamu megy rá. De ezt akkor csináljuk, amikor senki nem látja. És kisvártatva oda tudunk menni egy társasághoz, akik éppen beszélgetnek, és mélyen a szemében nézzünk, és azt mondjuk, hogy figyelj csak, csinálnék veled egy kísérletet. Szóval ne. És akkor azt mondod neki, hogy fogd a két kezedet, és tedd előre, így viszintes tartásba. Előre. És természetesen tenyérrel lefelé. És akkor megigazítom a két kezét, mert nekem nem tetszik az a magasság, mondjuk. Vagy túl magasan van, vagy túl lent. Tök mindegy. Megigazítom. Mind a két kezében a tenyerét a középső ujjunkkal egyformán nyomjuk meg, hogy ő ne vegyen észre valamit, hogy bármi is történt. Megigazítjuk, és abban a pillanatban azt mondjuk, hogy csukd be. Tehát szorítsa ökölbe a két kezét előre viszintes tartásba. És akkor nézem a két kezét, én persze lerakom a kezeimet, és kérdezem tőle, hogy jobb kezedet választod, vagy a balt. Ő még azt se tudja, hogy mi történik, de nagyon szuggeszívnek kell lenni. És persze akármelyiket mondja. Mi tudjuk, hogy nekünk az ő bal keze kell, ugye, mert ha szembe állunk vele, és a mi jobb kezünk az ő bal keze tenyerét fogta meg, és piszkolta be azzal a pici kis előre bemártott hamuval, nekünk mindenképpen az ő bal keze kell. Tehát teljesen mindegy, hogy ő mit választ. Ha ő azt mondja, hogy bal, akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor tedd el a jobbat. Ha azt mondja, hogy jobb, akkor azt mondjuk, hogy aha, félted a jobb kezedet, na jó van, tedd el. Tehát teljesen mindegy, hogy mit választ, nekünk a bal kezet kell kiprovokálni. Ezek után nem nyúlok már soha többet, és nagy szemekkel keresek valami hamutartón. És aztán kérek valakit, hogy jaj, azt légy szíves, hozd ide. És akkor nagyon látványosan, jó, belevártom a jobb ujjamat újból ugyanazt a hamuba. És ezt a még mindig felém nyújtott, ökölbe bezárt kezet a tetejére, tehát a tenyér fejre, a kéz fejre bele masszírozom ezt a már nyíltan hamutartóból kipiszkált hamuval. És akkor mondom neki, hogy a kezeimmel, tehát mindenféle mozdulatokat csinálok, nézek erősen a szemébe, és mondom, hogy kicsit lejjebb rakd a kezedet, kicsit feljebb, kicsit balra. Tehát nagyon valamilyen formában egy mesterséges állapotot hozok létre, amiben senki nem tudja, hogy mi történik, de egy várakozásteli állapot van. És akkor azt mondom, hogy oké, és akkor megfogom ezt a pontot a jobb kezemmel, kicsit megütöm, és fentről egy ilyen, minthogyha valamit hagynék úgy le mozogni a levegőből, egy ilyen csattanást csinálok, és azt mondom, hogy nyisd ki. És akkor kinyitja a kezét, és ott látja, hogy közepén ott van a hamu. És akkor abban a pillanatban ott is lehet őket hagyni, és nagyképűen tovább menni. És aztán jönnek utánad, és kérdezik, hogy hát hogy is volt ez? És hát Isten ments elmondani. Tehát akik most hallották, azok ne adják tovább, csinálják meg.
3: Ez most magunk közt maradt. Mindig oda megy a közönség megkérdezni, hogy ezt hogy csináltad?
2: Felnőttek legritkább esetben, gyerekek, igen, azok mindig oda szaladnak, oda jönnek hozzám, hogy ezt hogy csináltad, és akkor mondtam, hogy meg lehet tanulni, gyertek a suliba. Igen. Én azt gondolom, hogy rögtön leleplezni, vagy lerántani leplet valamiből, az egy kegyetlenség. Meg kell, hogy maradjon az illúzió. Én megmondom őszintén, amikor én egy festményt látok, minap voltam Madridba, és hát megnéztem Velázquezt és Góját, és hát oda voltam a hangulatok. Én hármat akartam megnézni, mert hát nem lehet mindent végignézni, és nem is volt sok időm. Nekem eszembe nem jutna megkérdezni a művészt, hogyha élne, hogy ezt mivel csinálta? Rongyal? Ecsettel? Nekem elég amit sugal a kép, az, ami az, hogy hazavinném a legszívesebben, és boldog lennék, hogyha mindig azt nézhetném. Tehát én úgy gondolom, hogy a művészet is ilyen, nem, tehát ez a titkok művészete, és maradjon meg titoknak. Valami titok mindig kell. Egyébként, amikor gyerekek vagyunk, akkor még nem látjuk annyira a világot. Még vannak rejtelmek, még vannak, hiszünk a csodákba. És olyan mély, olyan tág a perspektíva, olyan időtlennek tűnik. És minél több, és nagyon lassan múlik az idő. Aztán minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudunk mindent. Rálátásunk van bizonyos helyzetekre. Tudjuk előre, hogyha belépünk oda, mi lesz ott. Egy gyerek még naívan látja a világot. Sokkal tisztábban, sokkal értékesebbnek, szebbnek látja. És minek előre menni? Hagyjuk ezt az illúziót. A gyerekekben még megvan, aztán úgyis megöregszünk, megtudunk mindent, aztán már felülről látunk mindent, újat nem tudnak mutatni, illúziókban már nem ringatjuk magunkat, és elfásulunk.
0: Hobby Rádió. Rádió.
4: Kamu reklám.
5: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
4: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: szivárvány.
1: Mi tart téged ennyire fitten és fiatalon? Mert hogy nem véletlen, hogy kozmetikai szalonok kérnek fel az arcuknak, hogy légy az ő arcuk.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy született genetika, amit én az édesanyámtól, aki 98 éves, örököltem, de mondjuk én nem tagadom, hogy nem teszek azért, hogy friss és fiatalos maradjak, illetve nem azért, hogy fiatalos maradjak, hanem az, hogy egyben maradjak. Én úgy gondolom, hogy ez egy belülről fakadó dolog. Tehát azt, hogy az ember egészségesen táplálkozzék, hogy az ember úgy válasszon életformát, társat, hogy azt élje, amiben boldog, hogy ne feltétlen oktruáljon, erőszakoljon, és magára, és kompromisszumokat vállaljon csak azért, mert most neki ilyet ez van. Próbáljon változtatni, ha kell, merjen kilépni valamiből, változtasson stílust, hajat, színt, keresse meg önmagát. Van, aki nagyon fiatalon megtalálja önmaga stílusát, és nem kell feltétlenül divatosnak lenni ahhoz, hogy korszerű legyél. A korszerűség, a maiság, a befogadó képesség, hogy befogadj új dolgokat, hogy adni tudjál, az nem kor kérdése, hanem egy nyitottság, hogy merjél újat elfogadni, hogy merjél belevágni valamibe, változtatni. És én azt gondolom, hogy a divattal kapcsolatban viszont úgy kell barátságban lenned, hogy aktuális maradjál, hogy azért bizonyos divat vonalakat igenis viselni kell. Nem hordhatod a 30-as évek divatját, mert akkor rögtön lehet tudni, hogy te a 30-as években voltál fiatal. Tehát az a haj, vagy az a arcfestés, vagy az a ruha, ami neked 16 évesen jól állt, azt ne vedd fel ma, azért, mert neked az a fiatalságot jelzi. Tehát vedd át a jó dolgokat, de persze az alkatodnak, a stílusodnak megfelelően. Azon kívül én úgy gondolom, hogy amennyiben kozmetikumokat, vagy egyfajta beavatkozást igényel az ember, mert egyszerűen nem akar nem esztétikusan kinézni, akkor apró dolgokat lehet csinálni, természetesen karakteréből nem veszítve, és ízlésesen meg lehet apró dolgokat csinálni úgy, hogy ne akarjak 20 éves lenni 60 évesen, hanem azokat a bizonyos szemkis ráncokat nem akarom eltüntetni, mert azok hozzám tartoznak. Az diszonáns lenne, hiszen egy nőnek a mozgásán, a nézésén, a beszéd stílusán úgyis ott van a kor. Tehát nem tudsz hazudni. Nem beszélve arról, hogy borzasztó diszonanciában van egy ember, amikor esetleg a bőrén, a kezén látszik, hogy már nem annyira feszes az arca, meg kifeszül és kicsat. Az mindenki, nincs értelme, de pici apró korrekciókat úgy lehessen csinálni, hogy ne legyen túl ráncos a szemed, ne legyen, ne... Én úgy gondolom, hogy addig, ameddig nem látszik az emberen, hogy hú, mindene meg van csinálva, addig jó.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: A szerelem mennyiben játszik fontos szerepet az életedben?
1: Hát nekem nagyon, nagyon fontos a szerelem. Én úgy gondolom, hogy én nem tudnék élni egy férfivel semmilyen kapcsolatban, hogyha vége a szerelemnek, vége annak a vonzódásnak, vége annak az érdeklődésnek, ami irányában hajt, hogy ne az ő személyisége domináljon rajtam, a családomon sodrodjon, akit tőlem nem vesz át már semmit. Én nekem 4 nagy kapcsolatom, ez a 4., amiben benne vagyok, volt és van. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy akkor én egy megunt rongyot arrébb dobok, hanem az élet hozza magával, és azt hiszem értelmes emberek között létrejön az a megérzés, hogy hát engedjük egymást szabadon, mert neki is megvan a lehetősége, nekem is megvan a lehetősége. És én nem hiszem azt, hogy gyerekek miatt például minden áron ott kell maradnia a kapcsolatnak, hiszen a gyerekek azok nem a szóból tanulnak, hanem abból a motiváltságból, hogy modelleket látnak maguk előtt. És ha egy rossz modellt látnak, ahol érzi a gyerek, mert a gyerek nagyon érzi, hogy a szülők nem szeretik egymást és veszekszenek, nem lehet hazudni, akkor ő ezt az érzést, ezt a motivációt tovább viszi, és ő is boldogtalan lesz. Tehát én úgy gondolom, persze ez egy külön téma, pszichológusi téma, gyermeknevelési téma, nem akarok belebonyolódni. Én nekem visszaigazolódott az, hogy a nyitott kapcsolatok, amikor minden nyitott és meg van mondva, és ki van mondva, és vállalva van, az sokkal egészségesebb, mint hogyha eltusoljuk, elnyomjuk, hiszen egy életünk van.
0: Akkor ez legyen a végszó, ezekkel a szép gondolatokkal zárjuk mai műsorunkat. Az elmúlt 50 percben Ungár Anikóval hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönjük a megtisztelő figyelmet a két szerkesztő műsorvezető, Jakab Enikő
0: és Garamvölgyi Éva. Legyen nagyon szép a napjuk, a hetük. Viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: Szivárvány.
4: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció. Illés.
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
7: Omega.
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdély Marian.
11: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
11: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
14: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
15: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
11: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
16: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncol szép. A hőt táncra fel.
3: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától és

0: Csáko
1: gyere fel, nem táncolj még!
2: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
6: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Zombi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Ha túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább káros a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az Egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál előbb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett szőlőt és gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MT-vel, ezért a név így haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyezett ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A japán cserebogár észlelése, valamint már a felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 14-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 28 fok van. Ma Martel hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 14-én köszöntjük Marcell nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néva a Marcellus családnévből ered, melynek a jelentése Mars, Istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek augusztus 14-én kívül ünnepelnek még január 9-én és április 26-án. A név becézése Marcellka, Marci, Marcika, valamint Marcus, jeles viselői Vértes Marcell, grafikus, festő, Benedek Marcell, Kossuth díjas esztéta, regényíró és műfordító, valamint ön, kedves Marcell. Ezen a napon köszöntjük még Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Tanázia és Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel is készültem. 1802-vel kezdünk. Augusztus 14-én megszületett Letitia London, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt abban a korban, amikor a női témák korlátozva voltak. Folytassuk a századfordulóval, és innentől már a 20. századé lesz a főszerep. 1900. augusztus 14-én véget ért a boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ugorjunk 1941-re, augusztus 14-én közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt atlanti chartát, amelyben lemondtak az agresszióról. 4 évet lépünk előre, 1945. augusztus 14-én Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Megint csak keveset, 3 évet lépünk előre, 1947. augusztus 14-én született Daniel Steele, amerikai regényírónő. Folytassuk 1952-vel, augusztus 14-én az elnöki tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az NDP főtitkára foglalta el. Maradunk ugyanebben az évben, 1952. augusztus 14-e a barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Luban, barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Folytassuk 1956-tal, augusztus 14-én meghalt Bertolt Brecht, német író, színházi rendező. Leghíresebb műve a Kurázsi mama és gyermekei. 3 évet lépünk előre, 1959. augusztus 14-én született Irving Magic Johnson, amerikai kosárlabda sztár. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. augusztus 14-én Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, melyeket John Lennon és Paul McCartney írtak. Az ár 47,5 millió dollár volt, Jackson túllicitálta Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 14-e, péntek. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 3-tól a 12. versig. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznossága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik, a farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, míg mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdetekhez, Isten eredeti tervéhez, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat, nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség, az isteni képmásra teremtetett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út. Az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel, osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához. Uram Jézus Krisztus! Te megmutattad, hogy az igazi szeretet örök és visszavonhatatlan. Erősíts meg minden házastársat a hűség útján, és támogasd azokat is, akik az Isten országáért mondtak le a házasságról. Taníts engem is arra, hogy minden kapcsolatomat a te szereteted fényében éljem meg, őszintén, hűségesen, áldozatra készen. Segíts, hogy döntéseimben mindig téged válasszalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubileumi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóvállaló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy egyszerű házi praktikákkal is lehet vizet spórolni? Például csak telepakolt mosó, illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz. Ha új gépeket vásárolunk, keressünk víztakarékos modelleket, inkább zuhanyozzunk teli kádban történő fürdőzés helyett, és a WC öblítésekor próbáljunk meg vizet spórolni. Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, illetve a WC tartályokat. Egy csepegő csap körülbelül 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC körülbelül 40 litert.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1356, a lovagiasság szép példája. Delfino választatott meg Velence hercegévé, aki Treviso parancsnoka volt. Ezen erődöt pedig a magyarok ostromolták. A velencei tanács megkérte Nagy Lajost, engedje meg, hogy Delfino Tervizóból kijöhessen, és a magyar táboron át Velencébe mehessen a kormány átvételére. A lovagias jellemű király e kívánságnak bár érdekébe ütközött helyt adott. 1849 Dévavára lőpor fellobbanás következtében légbe röpült, és így 114 honvéd veszti életét. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A nemzetközi bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb devizákkal szemben péntek reggel, ami rendkívüli fordulatnak számít a devizapiacon. Ugyanakkor a rendőrök egy elképesztő dealerhálózatot kapcsoltak le, amelyben 19 embert kaptak el, és többen már bilincsben vannak. Mindeközben Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia koncern vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a Paks második beruházás munkálatait. Ezzel párhuzamosan a kormány megszólalt, és óriási bajról beszélt Paksnál, azonnali védelmi intézkedésekre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja. A kilátások nem biztatóak, mivel a vízszint akár mínusz 136, mínusz 37 cm-ig is süllyedhet a következő 6-7 nap végére. Ezzel együtt az építőipari termelés volumne 2026. júniusában 1,2 a munkanap tényezővel kiigazítva 5-0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami azt jelzi, hogy ez a fontos szegmens még mindig nem találja a helyét a gazdaságban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az elektromos autók tölthetősége nem akadálymentesített, ami kizárja a használatból a mozgássérülteket. Ezzel kapcsolatban kiemelték, hogy az infrastruktúra kiépítése során figyelembe kell venni a mozgássérültek igényeit is. Emellett olvasható portálunkon, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudó Európa bajnokságon, ahol a férfit JNNS kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. A látássérültek közössége is aktívan szervezi programjait, például a Békés Csabai csoport szervez egy közös kirándulást a budapesti állatkertbe és a biodómhoz. Az orosházi látássérültek közössége pedig nyáridéző találkozót tart, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett eseményekről és programokról. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma délután 13 órától kezdve egy izgalmas műsor fűzér várja Önt. Elsőként a Szemfülés című műsorral találkozhat, amely a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei egyesületének műsora. Ezt követi 14 órától a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsor, amely a Koraszülöttekért Országos Egyesület műsora. 15 órakor a VGKE Podcast című műsorban a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsorát hallgathatja végig. Majd 16 órától a Teremtés Koronái című műsor következik, amely kifejezetten a férfiakat érdeklő témákkal foglalkozik. 17 órától a Nekem 90 című műsorba repülhet vissza a varázslatos 90-es évekbe, ahol a zenei felvételek garantáltan nosztalgiázásra fogják ösztönözni. 18 órakor az esti hírószerv
1: Hobby Rádió.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg 28 fok van, az északi szél 5 km per óra sebességgel fúj. A mai napon derült ég várható, a hőmérséklet 32 fokig emelkedhet, míg az éjszaka folyamán 21 fokig csökkenhet. A napos órák száma 18-7 óra lesz. Holnap az északi szél továbbra is fúj, a hőmérséklet 35 fokig emelkedhet, míg az éjszaka folyamán 23 fokig csökkenhet. Derült ég várható, a napsütés 13-6 órán keresztül tart. A szélsebessége 11 km per óra lesz. Holnap után a szélirány délire fordul, a hőmérséklet 37 fokig emelkedhet, míg az éjszaka folyamán 25 fokig csökkenhet. Borult ég várható, a napsütés 13-8 órán keresztül tart. A szélsebessége 13 km per óra lesz. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra.
1: Műsorajánló.

0: szakmai állása. Hírek a tudományvilágából.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
3: Elértékelődtek a minőségi szempontok az iskola kezdésnél. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. Az áraknál fontosabb szempont lett a minőség. A szülők többsége műszaki eszköz venne a gyerekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruház

0: némi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MT-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. Az amerikai külügy és pénzügyminiszter is az Air Force One fedélzetén volt, amikor júliusban egy a gépet ért fenyegetés miatt Donald Trumpot titokban egy másik repülőgépen vitték el a NATO ankarai csúcs találkozójáról. Az amerikai elnök a nyilvánosság előtt felment a lépcsőn, ám azt követően a gép másik oldalán álló kiszolgáló járművön keresztül lehozták. A The Washington Post írt arról, hogy Iránból érkező fenyegetés miatt másik géppel hagyta el az amerikai elnök Törökországot júliusban. Később a The New York Times arról számolt be, hogy a fenyegetés várról indítható rakétákról szólt. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Attilával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Szemfüles. A Látásérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
1: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
0: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
2: Miénk itt a Rét.
0: És akitől ezt a választ kaptam...
2: Kóródi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
0: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
2: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
0: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
2: 19. alkalom, jól mondod.
0: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
2: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
0: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat?
2: Igen, a rét tengerébe belekaszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a másfél kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
0: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
2: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
0: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
2: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Hát... Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
0: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
2: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
0: Hát valamennyi volt.
2: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
0: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
2: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talp alatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
0: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt beírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
2: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének, az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon. Rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
0: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
2: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
0: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
2: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
0: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a 3 megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
2: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
0: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
2: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
1: Ez a Szemfüles.
0: Egy táborban vagyunk, ugye az Egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás, érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
3: Lovász Adriennek hívnak.
0: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
3: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
0: És ez a tábor, ez milyen tábor?
3: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, tudatos környezetformálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
0: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer Hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
3: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
0: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
3: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal, minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsoló és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
0: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni. Iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskola fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye, akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
3: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását, és csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
4: Még ki nem öregednek.
3: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb, élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
4: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
3: Igyekszünk.
4: Nagy elvel.
3: Igyekszünk.
4: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell, nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál, meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
3: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
4: Két ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
5: Molnár Mihály.
4: És akkor jövünk a jobbra.
6: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
4: Hát ez a két kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
6: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
4: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
6: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
4: Kóstolgattál szörpikéket?
6: Egyet, igen, levendula szörp.
4: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
6: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
4: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
6: Nem, nem.
4: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
5: Én az állatformot emelném ki. Szerintem szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban. És ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett csomagatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
4: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
5: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
4: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
5: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve még az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
4: De vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
5: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk, nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
4: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
5: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
4: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
5: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott láttam.
4: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapibarát.
6: Nagyon jó! Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémbe, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
4: Hát pedig a teve nem is húsevő.
6: Hát igen, ezért volt furi a történet.
4: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk. Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyásúsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
6: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videó, és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
4: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz. Mint kísérő, te is itt voltál.
5: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg is, hogy Jordánnal volt.
4: Körülnéztél, jó helyen vagyok-e?
5: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni. Mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
4: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
6: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
4: Még nőtlen?
6: És elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a masszőrim mellé. Az Egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
4: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmondhatom, hogy Misi?
5: Nyugodtan.
4: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent. Egyelőre itt bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
6: Elárulhatunk, persze. Egy társas játékest lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látássérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
4: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet. Kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá, hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
6: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon is kommentelgetni.
4: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
5: Jó kérdés.
4: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
5: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
4: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
5: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze, járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
4: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
5: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közbe, illetve szerintem ő is sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha így nem találkoztunk volna.
4: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
5: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
4: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
5: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
4: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
5: Lehet akkor.
4: Ugye mennyivel jobban hangzik?
5: Amúgy igen, igen.
4: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
6: Igen, igen, gyúrunk.
4: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
6: Vannak, vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
4: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
6: Rendben, köszönjük szépen.
4: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
6: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
4: További szép napot kívánok nektek!
6: Köszönjük szépen neked is!
1: Ez a Szemfüles.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
1: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
7: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Műsorajánló.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
8: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örök zöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
7: Ad milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást, minden

0: blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Köszöntöm a stúdióban Cserei Miklós urat, a Szülőnek Lenni program vezetőjét. Ez a program rendkívül érdekesnek ígérkezik, de még mielőtt erről beszélnénk, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert valahogy úgy el szokott veszni a módban, és amikor visszanézünk a gyerekkorunkra, akkor látunk eseményeket, de azt kevésbé veszük észre, hogy milyen a szüleinknek, milyen viselkedése, milyen magatartása, hogyan hatott arra, hogy hogyan legyünk felnőttek. Én nemrégiben találkoztam szembe azzal magamban, hogy velem szemben nem voltak támasztva követelmények olyan módon, hogy meg kell felelni ennek, meg kell felelni annak. Nekem abban is nagyon szerencsém volt, hogy én szerettem volna elmenni a barátaimhoz, akkor ezt nekem nem kellett otthon engedélyt kérnem, el kellett mondanom, hogy szeretnék elmenni. Amire azt mondta édesanyám akkor egyébként, hogy te tudod, hogy mennyi dolgod van, tudod, hogy ráérsz-e, te tudod, hogy elfér a dolgaidba, és hát ez bizony sokszor azt jelentette, hogy úgy döntöttem, hogy nem érek rá, mert hogy csomó egyéb dolgom van, de nem vitatkozott velem, és nekem sem kellett vele vitatkozni.
0: Ez adott egyfajta szabadságérzetet?
1: Abszolút, ez a mai napig így van egyébként, hogy én eléggé meg tudok felelni magamban azoknak az elvárásoknak, amit én állítok föl magamnak, meg amivel én azonosulni tudok. Külső elvárásokkal is persze tudok azonosulni, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak is kizárólag a belső, de hogy belsővé kell válnia, és akkor meg teljes az azonosulás.
0: Hogyan lehet a külső elvárásokat belőre vinni?
1: Ez nagyon nehéz, ez egyébként, ha már ugye úgy kezdtük, a Szülőnek Lenni program vezetője vagyok, akkor így mondom, hogy ez szülőként is retteltesen nehéz, és minden szülőnek nagy kérdés. A gyerekeknek bőven van elképzelésük arról, és nekem is volt gyerekkoromban, hogy mi az, amit jónak találok, mi az, amit helyesnek találok. Né, édesanyám megkérdezte tőlem, hogy mit gondolsz, hogy nekem mi lenne a véleményem erről a dologról, amit éppen csináltam. És akkor láttam, hogy így ez nem nagyon egyezik, hogy amit én csinálok, meg ami az én véleményem, meg ami az ő véleménye, ez nem nagyon egyezik. És akkor ezen az alapon tudtunk mi erről beszélgetni. És hát persze, ő elég jó tudott érvelni ahhoz, hogy én ezzel meg tudjak azonosulni.
0: Voltak nagy viták?
1: Hát nagy viták talán nem voltak, de hát egyszer például volt olyan, hogy nem voltunk még iskolai időben a bácsim, és nagyanyáminknak volt ott egy házuk, és akkor másnapra bátyám visszament, hogy neki osztály kirándulása van, egy iskolába jártunk, én megmondtam, hogy nekem meg nincs. És azért valahogy este mégiscsak kiderült, hogy valószínűleg nekem is vissza kellene mennem az iskolába, és akkor édesapám hozott haza este 10-kor vonatta, de nem kezdett el nekem magyarázni, hogy milyen vagyok, mert hogy pontosan tudta, hogy én ezt látom, hogy itt túléptem egy határt, amit nem kellett volna. Persze, szóval voltak ilyen csintalanságok, szerintem nagyjából 6-os lehettem, amikor ezt csináltam.
0: Ezek szerint akkor önben már akkor megvolt egyfajta elvárás saját magával szemben is, nem?
1: Én nagyon sok önállóságot kaptam. Persze kicsit más volt a világ, mert mi Budapesten laktunk, és én budapesti vagyok, de én jártam le 5 éves koromban a tejboltba, a sarokra, tejért, kenyérért, vajért, és az nagyon jó volt, hogy ezt így egyedül lehetett csinálni, mert hogy nagyon hamar kezdtem felnőtté válni.
0: A tanulmányai elkezdésében, illetőleg a tanulmányai végzésében is szabad akaratot kapott?
1: Teljes mértékben, abszolút, abszolút. Kaptam támogatást persze, kaptam javaslatokat persze, de hogy teljes mértékben én döntöttem el, hogy mit csinálok és hogyan csinálom.
0: És mit döntött?
1: Nekem eredetileg, és ez az eredeti foglalkozásom, hogy szervezetfejlesztéssel foglalkozom. És
0: ez mit jelent?
1: A vállalatok általában jó gazdasági célokkal, piaci célokkal alakulnak meg, és olyan terméket és szolgáltatást hoznak létre, ami eladható, ha nem, akkor nagyon hamar csődbe fognak venni. De hogy ezt hogyan tudják gazdaságosan, hogyan tudják a résztvevők számára is, már hogy a dolgozói résztvevők számára is kényelmesen csinálni, úgy, hogy az eléggé motiváló legyen, hogy az eléggé érdekes legyen, ahhoz azért vezetési ismeretekkel kell rendelkezni a vállalatoknak, és szervezetfejlesztéssel ezzel foglalkozunk, hogy ebben segítünk, szervezeti működés javításában segítünk.
0: Mindig is erre a hivatásra készült?
1: Hát ezt az ember nem tudja 18 évesen, én azt gondolom. Ez bizonyítja az, hogy azóta néhány egyéb felsőoktatási kurzuson is részt vettem, és ebben voltak varga betűk, mert hogy én végeztem például a testnevelési főiskolán sportszervezés szakot, ami abból a szempontból, hogy szervezés kapcsolódik az eredeti szakmámhoz. Aztán végeztem egyébként minőségmenedzsmentet, amit a kapcsolódik a szakmámhoz, de az utolsó a családkonzulás, családterápiás képzést végeztem a Wesleyn, és ott szereztem abszolút úri szenáriumot 2012-ben, tehát sokféle vonal volt, de ez a legutolsó, ez már abszolút ahhoz illeszkedik, ez a szülőnek lenni programhoz.
0: Mi az, ami szervezeti vezetésben önt megfogta?
1: Hogy akkor miért választottam, azt nem tudom, de hogy most miért szeretem, azt meg tudom mondani. Akkor talán többféle verzió meg lehetőség volt, hogy mire lehet jelentkezni, és ez akkor teljesen új volt. Én egy olyan évfolyamra jártam 1971-től, ami első volt az országban rendszerszervezés, képzés, ez egy teljesen új tudományág volt, akkor teljesen új szemlélet volt. Akkor Magyarországon ilyen nem volt, aztán elindultak ezek más főiskolákon és egyetemeken is, de hogy nekem sikerült az elsőre, mert egyszerűen csak az érdekessége, nagyon más volt a szemléletmód.
0: Mi az, amit abból a szemléletmódból, 70-es évekbéli szemléletmódból át tud ültetni a mai szemléletmódra?
1: Azt gondolom, hogy a teljesség, a holisztikus látás, a rendszer egészének a látása, és ez egyébként családra ugyanúgy érvényes, mint egy vállalatra, a rendszer egészének a látása az nagyon fontos. A családra is azt mondjuk, hogy ez egy rendszer, és hogyha a családban nehézségek vannak, hogyha a gyerekkel úgymond, most idézőjelben mondom, problémák vannak, az mindig azt jelenti, hogy a gyerek általában csak a tünet hordozó, a problémák nem a gyerekkel vannak, hanem ő vállalja azt, hogy megmutatja a világnak, hogy ő a tünet viselője, ő tünetel. Most a szervezeteknél a 70-es években azt gondolom, hogy akkor már azért a világban nagyon sokféle kutatás folyt arról, hogy hogyan lehet hatékonyan működtetni szervezeteket, és mi ezekkel a tudásokkal, ezekkel a kutatásokkal találkoztunk, és ez azért nagyon fontos volt. Már a tömegtermelés megindulásával ez hosszú, de hogy Henry Fajollal a tömegtermelés elindulásával kezdődően az 1900-as évek elején az iparosodásra az 1800-as években megkezdődtek a nagyvállalati működési rendszerek, és ezek a kutatások, ezek megkezdődtek. Azt gondolom, hogy a 70-es évekre nagyon sok minden megvolt már. Persze, most is fejlődik tovább.
0: Ha már a gondolatsor elején a család fogalmát említett, ebből a szervezeti vezetési stílusból hogyan ment család felé?
1: Azt gondolom, hogy az egyik oka az az volt, hogy nekem is voltak persze gyerekeim, illetve hát vannak is szerencsére, sőt már 5 darab unokám is van. Amikor a nagyobbik lányom 4 éves volt, akkor az apósom egyszer azt mondta nekem, mert valami miatt morogtam a lányommal, nyilván, és azt mondta az apósom, hogy a szülő nem azért van, hogy megítélje a gyereket, hanem azért, hogy segítse. És azt gondolom, hogy ez az egyik mondat, ami engem elindította a fele. Nem azonnal, de hogy elindította a fele, hogy hát ez nem úgy van, hogy én szülőként azt mondom a gyereknek, hogy legyél ilyen, legyél olyan, legyél amolyan, és akkor majd olyan lesz, hanem hogy nekem kell úgy működtetnem a családot, hogy ebből egyébként a gyerekek egészséges gyerekkort éljenek, mert hogy minden egészséges gyerekkorú gyerekből egészséges felnőtt lesz.
0: Hogyan lehet ma a családot helyesen és jól működtetni, amikor nagyon sokszor szétesőben vannak a családok, sőt, akár a csonka család kifejezést is említhet.
1: Sok mindent érintett egyszerre. Kezdem a legvégével, a csonka családdal. Ma ugye ezt egyszülős családnak nevezzük, de erre például Ransburg Jenő mondta azt, hogy valójában helyesebb lenne ez a kifejezés, amit ön is használ, a csonka család, mert hogy ennek hiányzik egy valaki, mert hogy annak ott kellene lenni. Azt nem mondom, hogy ehelyett, vagy ennek a kompenzálására, de ugye léteznek az úgynevezett patchwork vagy mozaik családok, ahol egyébként olyan felnőttek kerülnek össze, akik korábban más családban voltak, más családban születtek gyerekeik, és akkor ők hoznak létre egy új családot. Azt hiszem, hogy ez ma egy olyan társadalmi helyzet, amiről való beszélgetés az megkerülhetetlen, az amivel való foglalkozás az rettenetesen szükséges, és a családot nem csak úgy értelmezem, hogy az a család, ami eredetileg létrejött férfi-nő kapcsolat és az ebből született gyerekek, azt látjuk, hogy ez a kapcsolat ez nem mindig jó. Azt látjuk, hogy ezek a családok ezek nagyon sokszor nagyon nehéz körülményeket, már hogy lelkileg nagyon nehéz körülményeket teremtenek a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ennél jobb egy mozaik család, egy olyan férfi és egy olyan nő együttélés, akik elkötelezettek egymás irányában, jó párkapcsolatban élnek, és elkötelezettek annak az irányában, hogy segítik a velük élő gyerekeket a gyerekkorban, meg a felnövekedésben.
0: Hogyha a mai fiatalságot nézzük, akkor akár az én saját baráti körömben is rengeteg olyan fiatal van, aki bizony azt mondja, hogy ő nem szeretne családot, mert hogy feleslegesnek tartja az együttélést. Mi erre a megoldás?
1: Azt gondolom, hogy nincsen azonnali gyógyír. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy legyen a társadalmi közbeszéd része az, hogy nagyon sok tudás halmozódott föl a gyerekneveléssel kapcsolatban, a családok működésével kapcsolatban, és hogy ezek a tudások, ezek váljanak közkincsé. Erről olyan emberek is beszélgessenek, akik ma a tévhitekben élnek, mert hogy azt gondolja, hogy hát engem is megpofozott apám, aztán mégis ember lett belőlem, ezért azt gondoljuk, hogy a gyerekbántalmazás az egy ilyen elnézhető dolog. A gyerekbántalmazásról tud tudni kell, hogy mit okoz a gyereknek, tudni kell, hogy milyen lelki sérüléseket okoz. Ezek nem olyanok, hogy azonnal összeomlik a gyerek, de hogy ezeket életünk végéig hordozzuk, amiket gyerekkorunkban összeszedtünk, azokat életünk végéig hordozzuk mindenféle kapcsolatrendszerben. Amikor a pofon arról szól, hogy nekem hatalmam van fölötted, és ezt bármikor érvényesíteni tudom, akkor úgy fogunk fölnőni, hogy azt gondoljuk, hogy másoknak hatalma van fölöttünk, és ez bármikor érvényesíteni tudja, és ez így nem jó.
0: De a család, ha már a hatalom szót használta, a család egyfajta fegyver, egyfajta hatalom is, nem?
1: Nem. A család az egy megállapodás rendszer, amiben a szülők egyébként, mint felnőttek, hoznak létre szabályokat, amire rendkívül szüksége van a gyereknek. Ugye a gyerek elkezd járni mondjuk ilyen 10 és 16 hónapos kora között, és akkor az a kérdés, hogy én lerámolok-e mindent a polcról, abból a magasságból, amit ő elér, vagy nem, hanem azt mondom, hogy kialakítom azt, hogy mi az, amihez ő hozzányúlhat, mi az, amihez nem nyúlhat hozzá, mi az, ami ő neki kell figyelnie arra, hogy nem veszi le a polcra azt, amit egyszer megbeszéltünk, hogy nem. Tehát a szülő az kialakít szabályokat, határokat. A szülő alakítja ki azt is, hogy este lefekvés előtt fogat kell mosni. És este lefekvés előtt fogat kell mosni. Így válik természetessé a gyereknek, hogy ezeket a szabályokat és határokat kialakítja a szülő. Ezt nem tudja a gyerek saját magától. Ezért a szülő felnőttként nagyon felelős azért, hogy a családban mi történik. És a gyereknek 12 évesen két ok miatt kell lefeküdnie este időben. Az egyik az, hogy holnap ne legyen fáradt az iskolában, de ez az ő felelőssége. A másik, hogy én, mint szülő, fáradt vagyok. Tehát, hogy a család az egy együtt élő közösség, ahol a közösség minden tagjának vannak érdekei, vannak kívánságai, és az mindegyiket figyelembe kell venni azzal együtt, hogy van egy kialakult rendje is.
0: Ha már a szabályokat említi, van egyfajta szabálytalanság is, és ez is egyfajta veszélyforrás lehet a családok tekintetében, miszerint a technikai fejlődés, a technicizálódás, okos kütyük is egyfajta veszélyforrásként szolgálhatnak a családok számára.
1: Abszolút, ebből nekem van egy idézetem, ezt el is hoztam magammal, és felolvasom. Ferenc pápa mondta 2015-ben, az a család, amely szinte sosem étkezik együtt, vagy ahol az asztalnál ahelyett, hogy beszélgetnének, a tévét nézik, vagy az okostelefonjukat nyomkodják, az kevésbé család, ez idézőjelben van. Ahol a gyerekek az asztalnál és a laptopjukat, vagy a telefonjukat babrálják, ahelyett, hogy egymásra figyelnének, az nem család, az kollégium. Azt gondolom, hogy igen, ezek valós veszélyek, és erre nagyon tudatosan kell odafigyelni a szülőknek, mert hogy ezt korlátozni kell időben. És hát ez az együttétkezés, ez a közös együttlét, a közösen megbeszéljük a napügyeit, közösen megbeszéljük, hogy holnap mit fogunk csinálni. A sok családnál úgy néz ki, hogy megkérdezik a szülők, hogy na, mi volt ma az iskolában, mi lesz holnap az iskolában, erre a természetes válasz az, hogy semmi. Ezt szokták hozni a gyerekeink. De ehelyett a szülő azt választja, hogy elmeséli, hogy nekem milyen napom volt, elmeséli, hogy nekem holnap milyen napom lesz, ezzel engedélyt ad a gyerekének, idézőjelbe véve az engedélyt, de lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is elmesélje, mert hogy azt látja a gyerek, hogy ez egy olyan környezet, ahol lehet ilyen dolgokról beszélgetni. A közös együttlét az közös beszélgetés, az az értékek, gondolatok cseréje és így tovább.
0: Ha már a társadalmi párbeszédről is beszéltünk, akkor a családoknál is fontos egyfajta párbeszéd.
1: A családoknál nagyon fontos. A családoknál nagyon fontos az, hogy felvetődik az a kérdés, hogy egyformán kell mindent az anyának meg az apának a gyerekekkel szemben. Hát nem kell mindent egyformán. Döntően persze jó, ha azonosan látják a helyzetet a gyerekeik ügyében, hogy mégis hogy akarnak velük élni, de nem kell mindent milliméterre egyszerre. Ezért aztán vannak dolgok, amit apával könnyebb megbeszélni, van, amit anyával könnyebb megbeszélni. Ezt a gyerekek tudják is. A gyerekek egyébként nagyon jól ki is használják, mert amire engedélyt lehet kapni apától, azt tőle kérik, amire anyától, azt meg tőle kérik. De ez nem csak erről szól, hanem arról, hogy vannak bizonyos ügyeink, amit szívesebben mesélünk el, vagy az édesapánknak, vagy az édesanyánknak, vagy ha maradjunk a mozaik családnál, hogyha az érkező új, a mozaik felnőtt fél jól fölvállalja azt, hogy ő együtt él gyerekekkel, ezek legyenek akár 14 évesek, akár 4 évesek, ha jól együtt él velük, akkor ő is mesél nekik, akkor ő is beszélget velük, akkor ő is megosztja a saját élményeit, azaz kialakul egy olyan párbeszéd köztük is, ami nem arról szól, hogy én megmondom, hogy te hogyan viselkedj, hanem arról szól, hogy megbeszéljük az életünk dolgait egymással, és egymás véleményét véleményét meghallgatjuk.
0: Nagyon fontossá vált az ön életében a család fontosságának szerepe, de a szülőnek lenni programhoz hogyan kapcsolódott, és egyáltalán mi ez a program?
1: A szülőnek lenni programot azt én alapítottam, és én hoztam létre, és kifejezetten azért azzal foglalkozunk, hogy többet tudjunk a gyerekeink fejlődéséről, jobban megértsük azt, hogy a gyereknek például hogyan hat a gyerek viselkedésére és működésére a dicséret. Ez egy nagyon-nagyon új szakma a pszichológia, ami vizsgálja a működésünket, és nagyon-nagyon sok új tudás van benne. A dicséretről el szokták mondani, hogy túl sok dicséret árt, a túl kevés dicséret az nem jó. Szoktak mondani ilyeneket, ha én köznapi beszélgetést hallgatunk, de a tudomány helyett azt mondja, hogy a szándékot és a tenni akarást kell dicsérni, és nem az eredményt. Egy lányról mindig azt mondják, hogy szép vagy, akkor 50 évesen rémültel állandóan szép akar lenni, és mindig attól fog félni, hogy én akkor most elég szép vagyok, vagy nem vagyok elég szép. Ha azt mondják, hogy okos vagy, akkor nem mer megmutatkozni mások előtt, mert hát ha kiderül, hogy nem vagyok elég okos, pedig róla mindenki azt gondolja, hogy okos vagyok. De azt terjed el tőlem, hogy ha szembe találkozom egy problémával, azt nagyon határozottan igyekszem megoldani, és mindent beleteszek, hogy megoldjam, azaz jól tudok hozzáállni ahhoz, hogy egy új feladat jelentkezett, ha ezt terjed el rólam, akkor erre képes is leszek, mert hogy itt nem az számít, hogy mit érek el, hanem az számít, hogy mi az, amit beleteszek. Ezért hát a dicséret például, és azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, a dicséret igenis nagyon fontos a gyereknek, de nem a az én kifejezésem, hogy nem a gagyígy dicséret, szóval, hogy egy egyéves gyereknek, hogyha tud kanála lenni, akkor azt önállóan, és nem a fülébe rakja, hanem a szájába rakja, akkor arra lehet mondani, hogy jó, hogy szépen eszel, örülök, hogy ilyen jól tudsz enni. De ugyanezt egy 4 éves gyereknek mondanánk, akkor azért az mégiscsak egy kicsi furcsa lenne, hát egy 10 évesnél meg aztán végképp. És tudunk ilyen gagyi dicséreteket mondani, mert megcsinál valamit a gyerek, aki sportolni jár, megcsinál 8-10 évesen egy versenyen, és akkor azt mondjuk neki, hogy ügyes vagy, de hát nem ügyes. Volt. Több évet tett már bele abba az eredménybe, amit elért abban. Az eredményt nem azért érte el, mert hogy ez így ügyes, hanem azért érte, mert nagyon-nagyon sokat belerakott, és ezt kell visszajelezni.
0: A szülőnek lenni program milyen módszerekkel, tanácsokkal próbál segíteni a családoknak?
1: Most az a szándékunk, létrehozunk egy olyan országos segítői hálózatot, amelyik elsősorban edukációs, tehát ilyen oktatás, ilyen ismeretterjesztő, ilyen ismeretátadó módon és csoportokkal foglalkoznak. Nem egyénekkel foglalkozik, ez nem családterápia, ez nem pszichológia, ez nem a szülőnek, mint egyénnek a személyiségfejlődését próbálja szolgálni, hanem azt próbálja segíteni, hogy a szülők többet tudjanak, és ez kifejezetten ilyen csoportokban végzett munkában többet tudjanak. Erre elkezdtünk egy pilot képzést is, tartottam leendő tanácsadóknak egy 100 órás képzést, 5 különböző témakörben, és azt gondolom, hogy így elkezdtük a hálózatot felépíteni.
0: Milyenek a visszajelzéseik a programmal kapcsolatban?
1: Hát a konkrét eseményeink azok, mert hogy arról jönnek a visszajelzések, a konkrét eseményeink azok, hogy minden évben a gyereknapot megelőző kedden az ELTE pedagógia-pszichológia kara támogatásával és együttműködésével tartunk egy szülőnek lenni konferenciát, amit olyan szakembereknek tartunk, pedagógusoknak, szociális területen dolgozóknak, akik kapcsolatban vannak szülőkkel, akik közvetíteni tudnak gondolatokat és értékeket. Vannak olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, vannak olyanok, akik már 3-4 konferencián voltak, és minden évben 100-120 ember ott van ezen egy egynapos beszélgetésen, ahol részben előadásokat hallgatnak, részben pedig közös workshopokon dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez az egyik visszajelzés. A másik visszajelzés az, hogy tartunk munkahelyeken, meg iskolákban szülőcsoportokat, és hát azt látjuk, hogy az első-második alkalom után ez beágyazódik az iskola életébe. Van olyan alapítványi iskola, ahol ők azt mondják, hogy már a brand részének tekintik.
0: Egyfajta márka?
1: Igen. Ők annak tekintik, hogy náluk van ilyen program. Ott már egészen komoly dolgokon tudunk gondolkodni, az igazgató segítségével, meg a pedagógus kar segítségével jókat tudunk kitalálni, hogy a szülőknek mit csináljunk.
0: Lassan-lassan a beszélgetés vége felé közeledünk, és engedjen meg nekem egy személyes jellegű kérdést. Az ön saját családjában ezeket az elmondottakat gyakorlatmesdjéjén haladva, hogyan tudja személyesen átültetni?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyok, ugye nekem az, ahogy van őt unokám, az azt jelenti, hogy nagyon felnőtt gyerekeim vannak már. Nagyon jó viszonyban vagyok a felnőtt gyerekeimmel, és hogy a mai napig van lehetőségem arra, hogy elmondjam nekik a véleményemet. Van olyan, amikor azt mondják, hogy köszönik, de most ezt nem kérik, és vannak olyan helyzetek, amikor meg ők jönnek, és ők kérik a véleményemet, és ők kíván kíváncsiak valamire. Most már mozaik családban élek, és ezt azért mondom, mert hogy ezt így fontosnak tartom, hogy bár nem maradt meg az eredeti családunk, ahogy létrejött, de hogy ennek ellenére nem vesztettem el a gyerekeimet, és hogy felnőtt korukig velük voltunk, vagy együtt voltunk egyébként, tehát hogy amikor elmúltak 18 évesek, akkor szűnt meg a szülői párkapcsolatunk, de hogy családként azért nagyon hosszú időn keresztül éltünk együtt, és hogy a mostani családban is a páromnak van egy lánya, és hogy vele is nagyon jó a viszonyom. Azt nem mondom, hogy ilyen apa vagyok, de hogy az a felnőtt férfi vagyok, akihez ő tud fordulni, és fordul is, hogyha a kérdései meg kételjei vannak az életet illetően. Nem tudom, hogy ezt máshogy ítéli meg, vagy ha erről más mit gondol, de én azt gondolom, hogy azokkal, akik az én környezetemben ilyen családtagként, és ezt érthetjük idézőjelben, nem idézőjelben, de egy ilyen családtagként funkcionálnak, azokkal jó együttműködő és harmonikus kapcsolatunk van.
0: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy mind szakmailag, mind pedig személyes tapasztalataival gazdagított bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nekem egy záró gondolatom van csak hozzá, hogy azt mondják, hogy a szem a lélektükre, én pedig azt mondom, hogy a gyerek pedig a családé. Tehát ahol a gyerek jó van, ott a család is jó van. Köszönöm szépen.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen az az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt, 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széldökése. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi földjekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: A VDK Látássérült szülők apáján című podcast sorozata a szülősegítő szolgáltatások támogatása 2025 elnevezésű pályázat keretében a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg.

0: Sok szeretettel köszöntöm a VGK YouTube csatornájának nézőit és hallgatóit. Én Duplinszki Katalin vagyok, ez pedig a Látássérült Szülők a pályán című podcast sorozatunk negyedik adása. A sorozat célja, hogy a témában érintett látássérült szülők a lehető legszélesebb körben mondják el tapasztalataikat és élményeiket a gyermekvállalásról, gyermeknevelésről, szülőként megért hétköznapi helyzeteikről. A mai műsorunkban ismét három látássérült szülő lesz a vendégem, név szerint Fehér Pap Anita, Pázmán Krisztina és Okos Levente, akikkel a kamaszkorú gyermekek neveléséről fogunk beszélgetni. Anita, Kriszti, Levente, titeket is szeretettel köszöntelek, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szervusztok!
3: Sziasztok!
0: Szokásom szerint elsőként arra szeretnélek titeket megkérni, hogy röviden mutatkozzatok be a hallgatóknak, meséljetek kicsit magatokról és a családotokról. Kriszti, te már az előző adásban is szerepeltél, de azért ismételjük meg ezt a bemutatkozást azok kedvéért, akik esetleg még csak most csatlakoznak be ebbe a sorozatba.
1: Pázmán Krisztina vagyok, gyengénlátó. Két gyermekem van, egy fiú és egy lánygyermek. A nagy fiam 16 éves az idén, a lányom pedig 21 éves. Gyermekeimet látóférjemmel nevelem közösen. Pénzügyi végzettségem van, illetve társadalombiztosítási szervezőként szereztem diplomát. Ezeket az ismereteimet jelenlegi munkámban is tudom kamatoztatni.
0: Anita, kérlek, legyél te a következő.
2: Fehér Pap Anita vagyok, Ceglédről jöttem, ott is élek. A ceglédi kistérségi iroda vezetője vagyok, és a CTLE elnöke. Látássérültként végzem ezt a tevékenységet. Egy 19 éves látássérült fiúgyermek édesanyja vagyok, látóférjem van, vele már 24 éve vagyunk együtt. Gyógymasszőri a végzettségem, tehát első körben nem is gondoltam, hogy ilyen területre fogok tévedni, de végül is ugye a gyógymasszőrségből fakadó hátrányok, ami azt jelenti, hogy a kezeim eléggé tönkre mentek, változásra kényszerítettek, és így már 10 éve a látássérültek szolgálatában vagyok azon a területen.
0: És akkor végül, de nem utolsó sorban, Levente, tiéd a pálya.
3: Én Okos Levente vagyok, a Váci kistérséget vezetem, illetve a Duláténak vagyok az elnöke. Egy 27 éves nagylányom van, úgyhogy nekem vissza kell kutatnom az emlékeimbe, hogy felidézzem ezeket az időket. Kereskedelmi ágon dolgoztam, míg láttam, és én 2009 óta nem látok, teljesen vak vagyok. Rehabilitáció után próbálgattam sok minden más munkát, míg végül kikötöttem itt a VGK-nél, és 2015 óta vezetem a Dunakanyari Látássérült Egyesületet, mindmárom 11 éve.
0: Köszönöm szépen mindhármótoknak. Mondanám, hogy vágjunk a közepébe, de igazából szerintem inkább kezdjük az elején, sőt, elsőként arra lennék kíváncsi, hogyha kicsit visszaemlékeztek, talán nem is olyan kicsit, a saját serdülőkorotokra, akkor ti milyen kamaszok voltatok, és hogyan kezeltek titeket a szüleitek?
2: Én például az akkori lakóhelyemről, Tápióceccsőről elkerültem már 14 évesen ide Pestre, és Kós Károly gimnáziumba jártam. Az ugye azt jelentette, hogy az kifejezetten látássérültes tagozat volt, és én a Váiban laktam akkor kollégiumban. Ezt a kort majdnem, hogy mondjam, hogy szülőmentesen éltem meg, hiszen csak hétvégente mentem haza, ha hazamentem. Tehát ez egy fiatalnak a lehetőségek tárháza volt, és én éltem is vele. Rengeteget mászkáltunk, csavarogtunk hasonszőrű állapotban lévő emberkékkel, mint amilyen állapotban az én látásom volt. Én úgy emlékszem vissza, hogy az életemnek ez egy nagyon kedves része volt. Lehetőségekkel tele, nagyon vidám, nagyon mozgalmas. Úgyhogy én így éltem meg. Anyukámnak megjegyeztem egyszer, hogy nem is tudom, hogy nem csapott agyon akkor engem, mert... Szerintem egy szülő számára azért nem feltétlenül volt felhőtlen az én kis leánykorom.
0: Talán nem tudott mindent.
2: Jobb is volt így.
0: Igen, ez gyakori helyzet. Nem volt konfliktusos vele bármilyen szempontból a viszony?
2: Igazából nekem nem volt konfliktusos a viszony édesanyámmal, hiszen ő óvodapedagógusként és látássérültként élte az életét, tehát úgy gondolom, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy én viszonyulok a gyermekemhez, hogy tudom, hogy milyen veszteséggel éli meg valaki a kamaszkorát, hiszen akkor tapasztalja meg a látássérültségnek a konkrét hátulütőit, és ilyenkor ez a gyászfeldolgozás, a düh, ami ezzel együtt jár, mert én abba a kategóriába tartozom, hogy ez a fogadd el rész, ez nem igazából működik szerintem, kamaszkorba pláne nem működik. És ezt tudni hova tenni, ahhoz kell, hogy egy kicsit kitörjön az ember. És kitörni látássérültként, akkor tényleg a bulizással, a csavargással, meg ilyen dolgokkal lehetett. De anyukám ezt megértette teljes mértékben. Apukámmal meg igazából nem volt olyan a kapcsolatom, hogy ilyen dolgokról beszéljünk. Úgyhogy ez így rövidre volt zárva.
1: Én kamaszkoromat vidéken töltöttem. Én Nyíregyházáról származom, és ott éltem meg ezt az időszakot, 23 éves voltam, amikor Budapestre költöztem. A vidéki városok azért nyilván nem adnak annyi lehetőséget arra, hogy szórakozni menjünk, vagy annyira kiéljük ezt a kamaszkori lázadós énünket. Bár én nem voltam az a nagy bulizós fajta, én inkább otthonülős voltam, és a duzzogós típus. Az a típus, akinek az édesanyja nem mondja meg, hogy jobbra teszi le a ruháját, vagy balra teszi le a ruháját, vagy melyik könyvet olvassa, vagy melyik könyvet ne olvassa. Időnként volt ajtócsapkodás is, de ilyen nagy kilengéseim nem voltak, hogy elmentem éjszakába bulizni, és mondjuk esetleg alkoholos állapotban öntudatlanul értem volna haza. Én alapvetően úgy élem meg, hogy azért nem voltam annyira nagyon rossz kamasz, de azért maga ez a lázadós érzés azért az dolgozott bennem mindig is.
3: Kamaszkoromban nem volt internet, okostelefon, akkor inkább személyes kapcsolatok voltak, így egymás közt szem 15 évesen elkezdtem karatézni, amikor csak tehettem, mentem. 18 éves koromban már volt, hogy én tartottam edzéseket a kicsiknek. Igazából nekem ez a sport vitt el, így 20 évesen voltam először bulizni. Hát így konfliktusok végül is nem voltak, mert nem voltam otthon.
0: Akkor viszonylag nyugalmas kamasznak voltál, mondható.
3: Igen.
0: És az elmondottakhoz képest mi a helyzet, mi volt a helyzet a saját gyerekeitekkel?
3: Mondhatnám, hogy szerencsés vagyok a lányommal, mert ő ugye 10 éves volt, amikor én megvakultam, és hát szegénykének muszáj volt így felnőni a dologhoz, és együttműködő lenni, de én végig úgy neveltem őt, hogy szerintem nem mint apa, hanem mint inkább ilyen barát, vagy idősebb báty, úgyhogy nekem elmert mondani mindent, és konkrétan nem nagyon tiltottam semmitől. Ha azt mondta, hogy házi buliba megy, akkor mondtam, hogy jó, menjél, kivel mész, kivel jössz, meddig leszel, és hol leszel. És ezt ő elmondta, és ezzel nem volt probléma. Volt, amikor 16 évesen úgy jött haza, ilyen hajnali egykor, hogy vigyorogva mondta, hogy hát én nem vagyok részeg, mondom, semmi baj, feküdj le aludni. Hát én is voltam fiatal, jó, igaz, én az alkoholra úgy álltam, hogy nagyon keveset ittam, meg nagyon ritkán. Hát ő elment barátnőivel bulizni, de sose volt olyan, hogy bármi baj történt volna. Illetve nagyon sok ismerősöm volt Vácon, köztük a helyi szórakozóhelyen is. Úgyhogy hát én már kaptam fél kettőkor a SMS-t a DJ-től, hogy itt van a lányod. Mondom, jó, akkor figyelj rá, köszi.
0: Az mondjuk megnyugtató lehetett akkor.
3: Úgyhogy szerintem így elég nyugodt kislány volt ő. Nagy szájú, de nyugodt.
2: Ez egy olyan nagy generációs szakadék, ami a mi korosztályunk és a gyerekeink között van, hogy elképesztő. Nekünk ugye nem volt még ez az internetes, folyton online életünk, nekik viszont van. Nekünk még voltak üzemegységek, amiket látogathattunk szabadon, bármilyen szórakozó hely, beülős hely. Nekik szó szerint Ceglédről tudom most ezt mondani, semmi nincs, ahova be tudnak ülni, ahol bandázni tudnának egy kicsit közösségi térben létezni. Abszolút nincs. Tehát ők online élik meg ezeket a társalgásokat. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy egyébként igényük sincs nagyon rá. Hova jut el a világ, hogy nekünk még azt mondták, hogy ne csavarogj már, hova mész már megint, mi meg menjél már, induljatok már, homlok egyenest, más az egész alapja annak, hogy hogy élik meg a fiatalkorukat. És ugye ezáltal én amennyire féltem, ez a kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, én ebből semmi olyat nem éltem meg, hogy nekem rettegnem kellett volna a kamasz gyerekem estéi miatt, vagy ilyesmi. Tényleg, semmi gond nem volt. Jó, az első becsicsentését nem jól időzítettem el, mégse az osztálykiránduláson kellett volna, mert hát annak azért volt visszhangja, de tényleg ezt leszámítva semmi kiemelkedő dolog nem volt az életébe. Olyan, ami fú, ez durva volt ebbe a korszakba. Nem éltünk meg ilyet.
1: A lányom 21 éves, ő a szelíd kamasz típus volt. Nem voltak ilyen nagy bulizásai, nyilvános helyekre sem annyira jártak, ők inkább ez a házi buli. Ő nagyon szereti az embereket, nagyon jól kijön az emberekkel, nagyon szereti, ha emberek veszik körül, aminek én nagyon-nagyon örülök, tehát őt nem szippantotta be ez az online világ annyira. És ők ilyen tematikus partikat rendeznek barátokkal egész kamaszkoruk óta, és ez most már egyetemista barátokkal folytatódik, hogy például most választási eredményváró partit rendeztek, vagy amikor Oscar-díj átadás van, akkor az Oscar-díjhoz kötődően tematizálják a buliukat, vagy a Eurovíziós dalfesztiválhoz kötődően. És akkor ilyenkor mindig megy a nagy készülődés, hogy adott partinak a tematikájába, akkor készítsünk finomságokat, és akkor ezekben nagyon jól beszokott engem vonni, úgyhogy én azt mondom, hogy nekünk nagyon-nagyon jó anya-lánya kapcsolatunk van, amit én kamaszként nem éreztem, mert nekem nem volt az anyukám ilyen. Úgyhogy lehet, hogy nekem ez a példa lebegett előttem, amikor én próbáltam úgy kialakítani a kapcsolatot a lányommal, hogy majdnem, hogy barátnőként kezeljem. Sok mindent csinálunk együtt, szinte barátnői státuszban. A fiam 16 éves, ő most kezdte a gimnáziumot, úgyhogy igazából ő még most fog bele csúszni abba, hogy elkezdünk ismerkedni a dohányzással, alkohollal, mert eddig még nem jelent meg az életébe szerencsére. Egyébként most éppen egy táborban van, és hát a házi rendbe vastagon kiemelve, hogy a tábor területén és a tábor ideje alatt dohányozni és alkoholt fogyasztani a diákoknak szigorúan tilos. Úgyhogy hát tudjuk, hogy azért az osztálykirándulások, táborok, azok beszokták így vonzani ezeket. Én azt mondom, hogy tényleg ezeket meg kell tapasztalni. Egyszer egy igazán jól leiszom magam történet, az bele kell, hogy férjen minden kamasznak az életébe. Ez egy jó tapasztalat is, mert egyébként utána rosszul ébredünk belőle, nagyon rossz lesz a másnapunk, meg lesznek azért negatív élmények, és ezt meg kell élni ahhoz, hogy értse. Nem elég az, hogy én elmondom neki, hogy nem jó az, ha alkoholt iszol, vagy nem jó az, ha drogozol, meg nem jó az, ha cigizel, hanem ezt valahogy úgy saját bőrükön tapasztalni kell. Amire nagyon büszke vagyok így a lányommal való kapcsolatomba, hogy a lányom kamaszkora óta nagyon sokszor elhangoztat, hogy te vagy a legjobb anyuka a világon, és ezt egy kamasz gyerek szájából hallani. Anita, szerintem, hogy neked is nagyon jó a kapcsolatod a gyerekeddel, bár a fiúknál nem biztos, hogy egy ilyen kijelentés elhangzik.
2: Talán az, hogy nem beszél, hanem jön és minden reggel a nyakamba borul.
1: Ah,
2: 19
1: igen.
2: éves fiútól azért nem ezt várjuk, aztán de így fejezi ki.
1: Igen. Én ezt a 16 évestől kapom meg, hogy belőle két szót kihúzni nagyon nehéz, viszont teszek-veszek, lejön a konyhába, így hátulról megölel, aztán tovább megy. Én nem ölelhetem vissza, mert az már ciki.
0: Levente, neked is ilyen szoros volt, illetve most is ilyen szoros a kapcsolatod a lányoddal?
3: Szerintem igen. Ő nem az a ölelős fajta. 4 éves kora óta én neveltem őt. Elég önfejű, nagyszájú. Beszélgetni szoktunk persze, meg hülyéskedni, de ugye vitánk abszolút nincs semmivel kapcsolatban.
0: Beszéltetek-e esetleg kifejezetten a gyermekeitekkel a látássérültségről, és nekik mi a véleményük róla?
3: Így kifejezetten nem beszéltem vele, de amikor ugye megtörtént a vakság, és jelentkeztem rehabilitációra, és nyáron ő nagyon sokszor elkísért engem, látta, hogy nem csak én vagyok látássérült, illetve kamaszkorában, középiskolás korában nagyon sokat segített a rendezvényeken, így ő látássérült között nagyon sok időt eltöltött. Úgyhogy őt így nem kellett érzékenyíteni, meg én is úgy voltam a rehabilitációval, hogy én vissza akarom szerezni az önállóságomat, hogy neki minél kevesebbet kelljen nekem segítenie. És ezt azért szerintem sikerült is elérnem.
0: Anita, nálatok ez hogy zajna?
2: Nálunk az a helyzet, hogy én is nem látóként születtem, majd később szereztem némi nemű látást. A gyermek is nem látóként született, és később szerezte meg a látást. Így teljesen egy magától értetődő folyamat volt nálunk ez az egész. Ez a látássérültség témakörében való beszélgetés inkább részemről irányult az ő irányába, hogy a saját tapasztalataimat adjam át neki, hogy hogy lehet ezt túlélni, illetve nekem, hogy sikerült ebbe a kritikus korszakba ezt túlélni.
0: És ő hogyan viszonyul a saját látássérültségéhez? Mit látsz rajta?
2: Részben ez egy gyászfeldolgozás, ami dühvel jár. Tehát néha kitör, hogy a fene vigyel, hogy ez nem sikerül, nem lehet jogosítványa, nem élhet ugyanúgy, mint a kortársai. Akkor van az, hogy beszélgetni kell vele. És akkor jön az tőlem, hogy kívülről a rohanó embereknél, amikor azt gondolja mindenki, hogy nincs is semmi bajuk. Olyan nincs. És ezt értem úgy, hogy akár fizikálisan, akár mentálisan, akár érzelmileg, tehát mindenki sérült valamilyen szinten. Úgyhogy ezeket a dolgokat én úgy próbálom felé átadni, hogy könnyebben tudjon átlendülni ezen a helyzeten, hogy megbirkózzon ezzel, hogy a látássérültség volt, van, és vélhetőleg marad is, ha csak nem a technika egyszer eljut oda, hogy mindenkit meg fognak gyógyítani, bár ott tartanánk. És igazából ő ezen az egészen úgy fog tudni felülkerekedni, hogy tanul. Mert ha tanul, keresni fog, ha keres, akkor amit meg lehet fizetni, olyan dolgot, amitől neki a látása jobb lesz, vagy a körülményeit könnyebbé tudja tenni, ez az, amit majd ő meg fog tudni saját magáért tenni.
1: Az én gyerekeim a látássérültségemből annyit érzékelték, hogy közelebbről olvasok, vagy közelebbről nézem a telefonomat, esetleg, ha leülünk megnézni egy feliratozott filmet, akkor én mondjuk a feliratot már vagy nem tudom elolvasni, vagy kicsit közelebb kell ülnöm, hogy el tudjam olvasni. Attól függ, hogy hogyan van feliratozva. Illetve az előző adásban már szóba került, hogy nekem vannak a színekkel problémáim, de ők ezzel elég kicsikorukban szembesültek, amikor már elkezdtünk rajzolni, színezni, hogy anya nem igazán tudja, hogy melyik a sárga, meg melyik a kék, úgyhogy ez visszajára fordult már gyerekkorukba, úgyhogy ezt elég jól kezelték, hogy anya nem tudja, hogy a piros pulóveres bácsi megy ott, és akkor ő rá kéne fölhívni a figyelmet, hanem akkor néha úgy belebakiztak, de aztán rájötték, hogy ja, akkor nem a piros Lóváros bácsi, hanem akkor mondtak rá valami más jelzőt, amivel be tudom azonosítani. De ők ebben szépen így belenőttek, elfogadták. Egyébként a lányom pont most kezdett el vezetni, a fiam meg nagy automániás, de neki még nem lehet jogsia, úgyhogy nagyon cukik voltak. Többször elhangzott már tőlük, mert hogy nekem sincsen jogosítványom, nem vezetek, hogy nem baj, anya, nincs jogsíd, majd nekünk lesz autónk, és majd mindenhova el fogunk téged vinni, ahova akarsz menni. Úgyhogy szerintem ők elfogadták, elég jól kezelik, és nincsenek ebből problémáink, meg gondjaink.
0: Akkor konkrét beszélgetésre nem is került sor? Sosem.
1: Konkrét beszélgetésre nem került sor, mert ebbe ők valahogy így belenőttek, hogy én ennyit látok. Nálam nem volt romlás, tehát én annyit látok, amennyit láttam bármikor is. Amikor elkezdtek gimisek lenni, elvittem őket látássérült környezetbe, hogy lássanak vakembert, alig látó embert, és lássanak különböző fokú gyengén látó embereket. Hát ezekkel ott szembesültek, de utána nyilván átbeszéltük.
0: Mindhárman azt emeltétek ki, csak talán más szavakkal, hogy belenőttek ebbe az egészbe a gyerekek, természetesnek tekintik a látássérültséget, viszont ugye azt tudni kell, hogy sok kamasz ebben a korban cikinek tartja a szüleit, látássérültségtől függetlenül, viszont ugye egy fogyatékossággal élő szülő esetén ez akár még erőteljesebben megjelenhet. Ti valaha éreztétek-e, akár csak egy picit is, hogy a gyermekeitek szégyelték a látássérültségeteket?
3: Abban az időben nagyon sok érzékenyítő programot csináltunk, és többször is voltunk az iskolájában, illetve nagyon sok osztálytársát ismertem, mert ilyen szülinapokkor mindig elmentek egymáshoz, vagy ők jöttek hozzánk a lányom szülinapjára, úgyhogy ez így nem volt kérdés, középiskolában sem. Akkor is sokat jártunk érzékenyíteni, ez volt az egyik. A másik meg, hogy mondtam, hogy vendéglátásban is dolgoztam szakácsként, és nekem igazából csak a technikát kellett megtanulnom, hogy vakon hogyan tudom ugyanazt csinálni. És volt, amikor épp főztem levest, aprítottam a répát, hát elég gyorsan szoktam egyébként, és a Rebeka meg fölhívta interneten keresztül egy osztálytársát, hogy látod, így kell vágni, ahogy vágtam a répát, és akkor megszállt, hát az biztos dublőr. Meg különlegesség voltam ugye a számukra, mert hogy én vakon edzettem, meg edzek is. És volt, hogy egy-két osztálytársa is ugyanabban a teremben lejött, és akkor így másnap mondták a Rebeka, jó, ott láttam apádat, hogy így edz, meg úgy edz, és egyedül, és szerintem így szégyen nem volt benne ezzel kapcsolatban.
0: Sőt, talán inkább büszkeség?
3: Igen. Szerintem inkább az.
0: Mesélted azt, hogy felhívta a videóhívásban az osztálytársát, és megmutatta, hogy így kell csinálni, tehát akkor inkább a büszkeség lehetett benne.
3: Igen, igen. Hát néha így hülyéskedek vele, hogy elmegyünk együtt bevásárolni. Én fogom a kosarat, ő meg előről húzza, és akkor így a legegyszerűbb engem vezetni. És akkor elment, belepakol a kosárba, és én így hangom, mit képzel, telepakolja a kosaramat. És akkor mondta, hogy nem jössz velem többet, nem jött. Hát meg valamikor ő is elfelejt, hogy nem látok. Gyülünk az autóba, áll a kereszteződésbe, és akkor jobbról jól mondom, aha, mindjárt nézem. Szóval ilyen apró kis poénok azért vannak.
2: Én ennek mindig elejébe mentem, hogy ő neki véletlen se kelljen kínos helyzetet átélni, ha ő nem akar. Már 8-9 éves korától, ha valahova mentünk volna együtt, teszem azt boltba, orvoshoz, bármi. Ferike, menjek veled? És köszönöm. Ennek viszont az lett a hozadéka, hogy ő nagyon hamar önálló lett és büszke volt magára, hogy ő is a kis látásával teljesen egyedül el tud intézni dolgokat. Tényleg az orvosnál már furálták, hogy nincs is anyja a gyereknek. Tehát. De ez nekem nem volt probléma az ég egy világon, és akkor ez így nálunk maradt, hogy Ferike, elkísérjelek. És ha úgy érezte, hogy erősebb az igény az anyának a jelenlétére, akkor elkísérhettem. Ha kínosnak vagy szükségtelennek tartotta, akkor meg nem kellett elkísérnem. Szerintem ez egy ilyen szabad választás volt. És nálunk ez piszok jól működött, mert olyan pénzügyi készségei lettek a gyereknek nagyon-nagyon hamar. És olyan önállósága lett, és olyan jól kialakította ő, hogy az ő saját látásával hogy tudja saját magát jól eladni, jól átadni, hogy én azt gondolom, hogy ez remekül működött nálunk.
0: Erősítsetek meg benne, de én úgy látom, hogy mindhármótoknál elég erős bizalom alakult ki köztetek a gyermekeitekkel.
1: Igen.
2: Így van, és ki is kellett, hogy alakuljon. Mert ha csak azt a részét nézzük, hogy anyaként persze benne van a feladatkörömben, hogy rágíjam a körmön, mert a gyerekem nincs otthon, úristen, mi lesz vele, jön az autó, lámpa, zebra, őrülten közlekednek. Rengeteg a veszélyforrás. Tehát ebben meg lehet őrülni, ha elengeded a gyerekedet. De viszont meg kell adni a bizalmat annak a gyereknek, hogy képes rá, hogy vigyázzon magára, a dolgát elintézze és épségbe hazajöjjön. Mert ha ezt meg nem adjuk meg, akkor ez egy kölcsönös idegroham. Minden egyes megmozdulás, hogyha kirakja a lábát otthonról. Így meg nem lehet élni igazából. Hát mostani heti sztori, hogy dolgozom otthon a kis irodámba, és csak azt látom, hogy egy nagy doboz jön be a nagykapun. Végeztem a munkámmal, felmentem a nagyházba, és megkérdeztem, hogy Ferike, mi történt? Jött a futár. Mit hozott? Rollert. Na, ott vert le a víz, mert számomra a roller kérdés az egy, hogy is mondjam, ez a szándékos életveszély okozás saját magadnak. Én nem tudom a rollert másként értékelni, de ugye a saját helyzetemből fakadólag ez, mert én tudom, hogy amennyire tud menni egy roller, annyira én véletlen se látok. Tehát nekem ez nem pálya, és ő neki roller kell. Na, most azt éreztem, hogy úristen, ilyenkor meddig terjed az én hatásköröm egy 19 évesnél, vagy az a jó, hogy ez már az ő önálló döntése, a felelősség is legyen az övé. Tehát tényleg ez, amikor megláttam a rollert, és azt mondtam, hogy és a rehabilitációdat én nekem kell intézni. Tehát rögtön ez a rossz indulatú, rosszalló gondolatmenet, és mondom, jaj, de gonosz vagyok. Így se szabad hozzáállni, de amúgy meg rettegek tőle.
1: Szerintem ez egy természetes szülői reakció, mert nekünk volt rollerrel kalandunk, tehát nekem látó a kisfiam, de 2-3 évvel ezelőtt nem azért, mert gyorsan ment, hanem egyszerűen olyan volt az útburkolat, hogy megakadt a roller egy repedésben, és akkor átesett, hogy így össze is kellett varni a szemöldökénél. Nem beszételen, úgyhogy abszolút át tudom érezni az aggodalmadat.
0: Azért is tettem fel az előző kérdésemet ennyire konkrétan, így a bizalomra vonatkozóan, hiszen a tinédzserkor változásokkal és krízisekkel teli életszakasz, amikor átalakul, vagy átalakulhat a gyermeknek a szülővel való kapcsolata, miközben egyébként több biológiai és megjelenésbeli változást is átél. Ugye akkor jelentkezik az első menstruáció, ilyenkor válik aktuálissá a szexuális felvilágosítás, tehát ez egy nagyon nehéz időszak. Ti hogyan kezeltétek ezeket a kérdéseket?
1: Két különböző nemű gyerekről tudok mesélni. A lányommal könnyebb volt a helyzet, hiszen én is nő vagyok, tehát ott abszolút első kézből vannak információim, hogy milyen a pubertáskort átélni, amikor jönnek a pattanások és egyéb nyűgők, illetve a menstruációról nem is beszélve. Én 9-10 éves kora körül elkezdtem neki a testi változásokról beszélni. Találtunk egy nagyon jó könyvet, amilyen párbeszédes formában és különböző hasonló korú gyerekek, szülők hozzászólásaival próbálja elmesélni azt, hogy hogyan kell megélni azt, hogy zsírosodik a bőröm, a hajam, kijönnek a pattanások, itt-ott szörnő rajtam, stb. És nyilván az ő szintjén hát nem mentünk bele a gyerek fogantatásig. Egyébként ez a felvilágosítás ez úgy történt, ami nekünk nagyon-nagyon bejött, hogy elolvastunk egy kis részt a könyvből, egy témáról, és utána én elmeséltem neki, hogy velem hogy történt a dolog. És amikor 5. osztályban elkezdték az iskolában is a felvilágosítást náluk, akkor az én lányom volt az egyetlen, aki a menstruációs ciklus kialakulásáig az összes védőnő által föltett kérdésre tudta a választ. És erre annyira büszke voltam, és már a védőnő már a 10. kérdésnél mondta, hogy erre már ne a Bianca válaszoljon, hanem valaki más. És utána mondta is a védőnő, hogy teljesen le van döbbenve, és nem sokkoltam le a gyereket, mert nyilván amire ő kíváncsi volt, én csak odáig mentem el. És ő kíváncsi volt, kérdezett. Aztán ahogy idősebb lett, akkor nyilván már előkerültek a fiúk, de nem volt ezzel sem problémánk, ezt is nagyon szépen, szinte tabuk nélkül át tudtunk beszélni, és akár ezen a téren is én ugyanezt a sémát követtem, hogy a saját életem tapasztalatait, vagy amit én átéltem, azt én kendőzetlenül átadtam neki.
0: És amikor bekövetkezett például az első menstruáció, akkor kért tőled segítséget a lányod?
1: Abszolút. Együtt mentünk betétet vásárolni, megbeszéltük a tamponnak a hátrányait, esetleges előnyeit, mikor, hol kell használni, hogyan tudjuk ezt lekezelni, bevont, és nem esett kétségbe. Ő ezt várta, tudta, hogy előbb-utóbb ez be fog következni, úgyhogy nem érte meglepetésként. Amikor megtörtént, akkor szólt, és akkor onnantól kezdve nyilván az első ciklusait azt így együtt éltük meg. Mi ezt nagyon szépen le tudtuk kezelni. Akkor még a fiúgyerekről egy pár szót mondok. Hát nála úgy éreztem először ezeket a testi változásokat, hogy igen, ilyen 6-7 éves lehetett. Addig együtt fürdőzött a nővérével. Tehát náluk az ilyen rituálé volt, hogy minden este együtt fürdünk a fürdőkádba. 6 éves lett a fiam, 11 a lányom, hát akkor már azért pont az előbb említett változások miatt azért a lánynál már a fürdőzés egy kicsit átalakult, úgyhogy ezek a rituálék így megszűntek, és onnantól kezdve tulajdonképpen én is kilettem tiltva a fürdőszobából. Úgyhogy a fiú gyerekemnek ilyen formájú átalakulásának annak nem lehettem ilyen közvetlen résztvevője. Úgyhogy itt inkább apára hárult a feladat, hogy a férfias dolgokat azt inkább ő mondja el neki. ez megtörtént kettőjük között, de én azt hiszem, hogy ő azért talán kompetensebb ebben a dologban, és sokkal jobban tud élményeket, tapasztalatokat elmondani neki, mintha ezt egy nőtől hallja, meg talán nem is annyira ciki.
2: Nekem ez egy teljesen szerencsés folyamat volt, mert Ferikém az például mindig rendkívül olvasott volt. És ő, ha például kérdésekkel állt elém, akkor én már mindig láttam és tudtam, hogy ő már előképezte magát a témakörben, csak konkrétizálni akart, vagy személyes tapasztalatok alapján, hogy mégis én mit tudok a dolgokra mondani. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy a 14 éves gyerek a ballagására elmondta, hogy milyen Philips, One Blade, borotvát kér, amit trimmel is, és jó, oké, mondom, akkor a trimmelés megvan, hogy az mi? Akkor az a borotva mit tud? És akkor ő rögtön el tudta mondani, hogy ő mire szeretné, milyen irányba kell húzni, hogy ne pattogjál ki, hogy mit használjál hozzá. És akkor, na apu, gyere, itt van a fiadnak a borotva, úgy megyünk a ballagásra, hogy az ajándékával gyorsan kikerázza szépen magát. Hát nekik ez egy nagy élmény volt, hogy az apa meg a fia együtt lógnak a tükörbe, és parádéznak, és megborotválkoznak. És ugye utána jött az, hogy hát egy ilyen kis nyakigláb nyurgulat lett a gyerekemből, tehát tényleg úgy nézett ki, mint egy kis makákó. De hát ugye minden kamasz gyerek, hát ilyen majom jellegű, hiszen hosszú lesz a karjuk, a törzsükhöz képest egy ideig, hosszú langalét a lábuk lesz, na akkor ugye az, hogy a testi higiénére jobban kell vigyázni, mert a fiú láb az igen tud illatossá válni egy hosszú nap után, a hónajat is hogy kell tisztán tartani. Mindig már ilyen utókérdéseket kaptam, tehát tudom, hogy előre tájékozódott, hogy kell ezt megoldani, milyen termék lenne a legjobb. Igazából ugye komoly kapcsolata neki még nincs, gondolom ez lesz majd a következő lépés, hogyha annak a medrébe belelépünk, akkor lehet, hogy lesz majd újra esetlegesen ilyen irányba ilyen kis intimebb megbeszélni valunk.
1: A mai kamaszok egymást informálják. Annyira hamar már átadnak egymásnak így tapasztalatokat. Na most az nyilván nem mindig jó, amit egymással megosztanak. Nyilván utána jobb egy tapasztaltabb felnőttet megkérdezni, de én is bizonyos témákban azt vettem észre, amit az Anita elmondott, hogy már vannak előismereteik, és nem teljes tudatlansággal néznek a dolgok elé.
2: Csak ugye az a furcsa, hogy itt tapasztalatcsere, vagy információs csere is nem verbális. Várjál, átküldöm a videót.
1: Igen.
2: Nem megbeszéljük, várjál, átküldöm a videót. És ők így társalognak például. Nekem ez még a mai napig életidegen, de hát most én idézőjelben a mostani fiatalokhoz már egy öreg asszony vagyok. Na, tehát hogyha így ezt a korosztályos tényezőt nézzük.
0: Na de Levente, nálatok egy kicsit más a helyzet, hiszen te apukaként élted meg a lányoddal ezt az időszakot.
3: Igen, de körülbelül 10 éves volt a lányom, amikor az anyjától kapott egy könyvet. Így a menstruációról, meg a testváltozásáról, nem tudom már mi volt a címe, de két fajta volt, egy külön a lányoknak, egy külön a fiúknak. És ő ugye megkapta a lányosat, úgyhogy már így nagyjából tisztában volt mindennel. Amikor a lányomnak először megjött, akkor nem is otthon voltunk, hanem egy 1000 kilométerre odébb egy kicsit, Hollandiába, egy rokonunknál kint, jött ki a WC-ről, és egyből ment a nagy nényéhez, hogy hát, van valami. Megmondom, hogy mi a baj. Nem velem akar beszélni. Jól van. És akkor elmondta neki, ott ők átbeszélték az egészet, adott is neki betételt, megmutatott neki mindent, hogy kell ezt használni. Úgyhogy utána mondta el nekem Adri, hogy hát mit beszéltek át. És utána is csak annyi volt, hogy elmegyünk bevásárolni, jött velem, és akkor hát neki ez meg azt kell mondom, tehát a kosárban nem kell mondani.
0: Ti akkor erről így konkrétan nem beszélgettetek, hanem mondhatni szépen csöndbe ő onnantól kezdve intézte magának. Igen.
3: Amikor idősebb lett, és már így a kapcsolatok, meg az együttlétekről lett szó, akkor csak egyszer kérdeztem rá, gyorsan le is koptatott, hogy hát mire vagyok kíváncsi, mondom, jó, adjuk. Úgyhogy ő már így annyira felvilágosult, hogy ezt is az anyjával beszélte meg, úgyhogy így ennyi.
0: Szóba került itt most már a párkapcsolatok, esetleg az első élmények. Beszámoltak-e a gyermekeitek ezekről, akinek voltak?
3: Nem. Nem számoltam. Amikor már ilyen 20 akárhány éves volt, akkor mondta el, hogy hány éves volt, amikor az első volt neki.
1: Nekem 21 éves a lányom, és most már 2 éve, hogy van egy barátja. Ő az első, egyébként nagyon kedves a srác. Amikor először randevúra hívta, akkor azt így bejelentette nekem, hogy anya, a Máté elhívott randevúzni. És el is mondta, hogy hova mennének. Igazából akkor ő meg ezt úgy nagyon nem tudta hova tenni. És nálunk mondjuk az a speciális helyzet állt fent, hogy én az ő barátját korábban ismertem, mint a lányom, de nem annyira mélyen, csak tudtam, hogy ő kicsoda. Sőt, képzeljétek el, hogy az a furcsa helyzet, hogy a legelső munkahelyemen 2000-ben kezdtem el dolgozni, és ott a Máténak az apukájával együtt dolgoztam 5 éven keresztül. És utána nyilván megszűnt a dolog, és aztán így összeraktuk a gyerekekkel, hogy képzeljétek el, szerintem ti céges karácsonyi meg télapós bulin, ott egymás mellett csápoltatok a télapónak meg a karácsonyi műsornak. Jó eséllyel, és akkor így összeraktuk, hogy időben, tényleg ez valóban, és én voltam azon a karácsonyon, és annyira jó volt, hogy rájöttünk, hogy milyen kicsi a világ. Nyilván már 2 év után teljesen más a kapcsolat jellege, mert hol itt alszanak, hol ott alszanak, sőt, már összeköltözésen gondolkodnak, de mindent tudok követni. Még azt is megbeszéltük egyébként, hogy már megtörtént, vagy nem történt meg a dolog, nem volt soha köztünk tabu. Én bízom benne, hogy megmaradnak együtt, és gyümölcsöző kapcsolat lesz belőle hosszú távon.
2: Ami az én tudomásomra jutott, és amennyi információm van, nálunk még úgymond ez a nagy kapcsolati áttörés nem történt meg, ugyanis a fiam azért léptennyomon beszámol arról, hogyha elmennek akármilyen közösségbe, az ő korosztályában lévő lányok többsége igényli a szempillát, igényli a körmöt, és igényli azt, hogy valaki ezt a sportágat finanszírozza. Uh-huh. Úgy mást nem. Uh-huh. És ugye a gyerekem azt mondja, hogy ő az ilyenekbe csak azért, hogy egy éjszaka jó érezzék magukat, nem megy bele. Tehát, hogy ő ezekbe nem kíván így részt venni. Uh-huh. Úgyhogy még az a nagy érzelmi hullám, hogy végre jön valaki, akivel érdemes lenne komolyabb kapcsolatot kezdeni, az még nem jött el, de én úgy gondolom, hogy elkezdi szeptemberben az egyetemi éveit, és övé lesz a világ, remélem, és megtalálja majd azt a leányzót, aki tényleg az ő kis társa lesz.
1: Nekem a kis kamaszfiam, aki közel 190 centis,
4: aprócska.
1: Aprócska, igen, ez a Anita által leírt kis hosszú lábak esetlen test. Mondjuk sportol, és azért most már kezd gyúrni izomzatra, és kezd alakulni a testá. És hát igen, az oroszlán szaga láb és hónaj egy edzés után, illetve az edzőcucot, mikor 2 nap asszalódás után kiszedtem a táskájából, akkor az nem szokott túl nagy örömmel eltölteni.
2: Nincs is ilyenkor annál
1: ilyen,
2: jobb.
1: Ugye? Ilyenkor egy ilyen jól szűrő maszk jól jönne. Ő még ilyen téren így a lányokat annyira nem nézegeti, viszont nagyon jó barátságban van lányokkal. Tehát a lányok nagyon szeretik őt, mert az a fajta fiú, már kicsikorától kezdve nagyon sok lány barátja van, de nála még azért ez a téma nem került. Hát lehet, hogy már 2-3 év múlva téma lesz, majd meglátjuk. Akkor lehet, hogy olyan tapasztalataim lesznek, mint Anitának. Vagy bármi mások.
2: Bármi előfordulhat.
3: Igen, még már túl vagyunk egy nagy szakításon, mert 2 éve mentek szét a lányomék a vőlegényével, ott már egy ilyen 5 éves kapcsolat volt.
4: Neki ez az első komolyabb kapcsolata volt, vagy volt már előtte másik párja?
3: Volt előtte egy másik srác, vele 16 évesen jött össze, ő volt az első, jól kijöttek, a srác is normális volt, utána a vőlegény is normális volt, csak hát valamiért ez nem jött össze nekik.
4: A gyermekeiteknek a párjai hogyan viszonyultak hozzátok? Mit gondoltak a látássérültségetekről?
3: Lányom mondta, hogy miket mondtak, hogy jaj, hát nehogy olyat mondja apának, hogy megsértsem. Nagyon óvatosak voltak lányom, meg jaj, nem már, nem kell tőle félni. Pár találkozás után nem volt téma.
1: Mi úgy ismerkedtünk meg egyébként a lányomnak a barátjával, hogy nekem nagy hobbim a társas játékozás, és már ilyen 15-20 éves múltra tekint vissza, amiben a gyerekeimet is igyekszem bevonni, ők is nagyon szeretnek játszani. a lányom is a barátját ezáltal ismerte meg. És a társasjátékozás az a mai világban szerintem az egy kincs. Most nem az online játszott társasjátékokra gondolok, hanem az, amikor összejövünk egy asztal körül, és kirakjuk a játékot, és játszunk. Na most a színlátási problémáim miatt nekem vannak gondjaim egyes játékokkal, és először ezt a srác úgy nehezen kezelte meg, elfelejtette, inkább azt mondanám, mondta, hogy hát a kékre menjél, meg a zöld bábú az enyém, és akkor hát így párszor kellett mondani neki, hogy hát Máté, melyik a zöld, vagy melyik a kék. És akkor egy idő után úgy leesett neki, hogy igen, ez nekem problémát jelent, és most már figyel rá, mert kimondottan, amikor összejövünk játszani például, akkor olyan játékot hoz, ami tudja, hogy nekem nem fog a színekben problémát okozni. Vagy elhoz több verziót, és megmutatja, és megkérdezi, hogy melyikkel tudsz inkább játszani, mert akkor azzal játszunk.
4: Serdülőkorban ugye kiemeltem, fontossá válik a divat, az öltözködés, a külső megjelenés, sőt lányoknál a sminkelés. Hogyan tudtatok segíteni ezekben a dolgokban a gyermekeiteknek?
3: Sminkelésben semmit.
4: Pedig azt megnéztük volna.
3: Hát így barátnők, meg igazából anyja, hogyha nála volt, akkor ő segített neki ebbe. Hát öltözködésben annyit, hogy maximum szerintem 13-14 éves koráig jártam én vele még ruhát vásárolni, és akkor azért megnéztem, hogy azért ezt ne, vagy azt ne, utána már tök mindegy, mit mondtam, teljesen elengedtem.
4: Hogyan zajlott a közösen vásárlás?
3: Hát, hogy mondta, hogy neki ez, vagy azt tetszik, akkor így én áttapogattam, és hát mondom, ez nem túl rövid. Nem, hát mindenki ilyet hord, mondom, jó, de te ne legyél mindenki.
4: Tehát hát akkor te tapintással ellenőrizted a ruha hosszát, kivágottságát.
3: Igen, hát ugye a szín, vagy a mintázat, az tök mindegy. Az úgy nem nagyon foglalkoztam, csak én nagyon kivágott, meg nagyon kirívó ruhákat nem akartam engedni, de hát egy idő után már nincs esélyed tiltani. Főleg, amikor már ugye barátnőkkel összejártak, akkor jaj, akkor add kölcsön ezt a ruhát, vagy azt a ruhát, úgyhogy követhetetlen volt, hogy most épp ki ruhája volt rajta.
4: Ezek szerint akkor ő ebben is önálló volt.
3: Igen.
4: Illetve megtalálta azokat az embereket, akik tudtak neki segíteni.
3: Igen, hát sőt, szerintem utána már fordítva történt, hogy elmentünk vásárolni. Mondom, ez milyen jól néz ki, milyen jó anyaga van. Ezt nevet, ez nem fog jól állni. Úgyhogy most már ő a stylistom.
2: Ferikémnél soha nem számított ez a márkázás, hogy drága legyen, márkás legyen, és minél csúnyább legyen. És a mostani gyerekek ugye a legtöbbször már rendelés útján kapják meg a kis holmiaikat, még a gyerek számára is lutri, hogy mit rendel sok esetben, és akkor, amikor megérkezik a futár, akkor ő megtartja a kibontó ceremóniát, majd megmutatja édesanyjának, és anya a szörnyisztő, vállalható vagy nagyon jó kategóriába sorolja a ruhákat. Szerintem most már azért közeledik annyira az ízlésünk, hogy nincsenek ilyen kirívó holmik, hogy nagyon szétszaggatott farmer, vállalhatatlan anyag. Most már számára is fontos, és szerintem így öltözködésben most már egy ilyen kis konszolidáltabb középútvonalat tudott választani. Ebben meg szerencsére így nem is kell beleszólnunk. Tehát azért már szerintem a 19 éves, az már egy inkább fiatal felnőtt, mint kamasz. Tehát ott már ezek a lázadozós öltözékek már alább hagynak.
4: És amíg itt tartottatok?
2: Amikor elmondtuk a véleményünket, hogy ez szörnyű, ezt ne vedd föl, így ne kombináld, ezt így nem lehet, akkor ment a nagy puffogás, ajtó becsap, átöltözik, és kijött. Tehát még ez sem volt olyan, hogy már azért is, és csak is, és úgy megyek el, ahogy azt én kitaláltam. Tehát csak adott a szavunkra, én úgy gondolom.
3: Nekem inkább a lányomnak a haj. Azzal voltak inkább ilyen lázadásos dolga, ilyen 16-17 évesen a csiri-csári hajakat festett magának.
4: És akkor ez hogy volt, hogy ő kitalálta, hogy mondjuk most Hupi Lilára szeretné festeni a haját, és akkor közölte belát, hogy ő ezt találta ki?
3: Nem közölte, befestette.
4: És akkor utólag értesített róla, hogy egyébként apu Hupi Lila a hajam.
3: Igen.
4: Lehet. És te így mit szóltál hozzá?
3: Hát mit csináljuk? Hogy írjam le most? Semmit nem tudtam utána mondom. És ez biztos, hogy nem fognak a iskolába megszólni? Hát ennél vannak sokkal durvábbak. Mindegy, hát ilyen elég önfejű, meg akaratos, de nem volt ebből probléma. Aztán egy idő után rájött, hogy a sok hajfesték tönkre teszi a haját, úgyhogy így szép lassan leszokott róla.
4: De akkor már gondolom idősebb volt.
3: Igen.
1: Most a fiacskámmal kezdem, talán ő a rövidebb. Most, hogy a gimnáziumba bekerült, most kezdem érezni rajta azt, hogy akkor kezdjük el követni a divatot. Úgyhogy most már azért ő is válogat, hogy milyen cipő, milyen stílusú nadrág, milyen pulcsi, de azt mondom, hogy azért a kezelhető körülmények között, tehát még a jó érzés határain belül van. Bár a múlt héten már megjelentek rajta ékszerek, ami újdonság számomra, hogy egy karlánc, egy nyaklánc, és akkor hú, hát ő azt vette magának. Mondtam, jó, hát apának is van nyaklánca, hát ezen nem akadunk fönn, meg divat is. Én, amin elborzadok most a fiúknál, nagyon helyesek a mai kamasz fiúk, legalábbis nekem így a gimis fiúk, de mindegyiknek egy madárfészek van a feje tetején. Tehát ez a...
5: Ezt, hogy pumukli hajnak
1: igen, ez
5: hívjuk,
1: a pumukli
5: igen.
1: Haj. Purokat veszünk rá meg, mindenféle ilyen hajkezelőszereket, és akkor ő már engem be se avat, hanem megveszi magának, és akkor ott frizurázgatja magát a tükör előtt, és akkor ez csak lejön ilyen pumukliként. És akkor hétvégén néha látom, hogy milyen az eredeti haj, mert akkor nem fetszülünk ennyi időt a hajformázásba, akkor jó lesz laposan is. De hát, hogyha megyünk a gimibe, akkor azért az tiki, és akkor pumukli hajat kell csinálni. Ő nála most nagyjából ebben van a lázadás, de nem érzek durvasságokat, mert azért láttam olyan fiatalokat, hogy fiúnak nagyobb műköröm volt az ujjám, mint az én körmöm, és feketére kilakkozva, meg erősen sminkelten működnek. Hát nálunk ez hál' Istennek a fiúnál nem működik. De a lánynál sem. Hát ő sem egy ilyen nagyon sminkelős típus, hát ebben szerintem rám ütött, de egyébként nem is tudnék neki segíteni, mert nem látok olyan jól, hogy azért én is normálisan ki tudjam magam sminkelni. Hogyha alkalmakra kisminkálem magam, akkor is inkább megkérek valakit, aki ehhez ért.
3: Pedig megnézni meg zöld púderra.
1: Ugye? De tudod, mi a vicc ebben? Hogy én lehet, hogy simán magamra kenném a zöld púdert, annak ellenére, hogy nem szeretem a zöld színt, mert nekem valaki azt mondaná róla, hogy az rózsaszín, akkor én elhiszem, és akkor zöld púderrel járok, és azt hiszem, hogy rózsaszín a fejem.
4: Így nyilván a lányodnak sem igazán tudtam, nem, hogy sminkelésből oktatást tartani, egy kislányom így kell csinálni, mert lehet, hogy nem az lett volna az eredménye, hogy lesz egy szép sminke, hanem inkább körberög téged, hogy ez így annyira nem jó anya.
2: Hát meg maga a személyes példamutatás, hogy neked ez nem volt fontos, nem volt téma annyira otthon, ezáltal a lánynak se lett olyan.
1: Én ezt úgy hidaltam át, hogy 15-16 éves kora körül elvittem a kozmetikusomhoz, akihez járok. És egyszer kértünk egy ilyen anya-lány sminkpartit, hogy akkor anyát is, meg őt is sminkeljük ki. És a kozmetikusomat kértem, hogy kimondottan ne az erős irányba menjünk el. Úgy tetszett neki, fölkeltette az érdeklődését, és utána elment még párszor hozzá, és akkor kért tőle tanácsokat, hogy akkor mit, hogyan. De, mint mondottam, volt ő nagyon olyan alkalmi sminkelő. Tehát, ha buliba elmegy, akkor egy kis spirál, egy kis rúzs, nincs az, hogy másfél órán keresztül a tükör előtt rakom magamra a vakolatot. A haj ügyben nálunk is megjelent a ilyen 15-16 éves kor körül lesz, hogy színezzük a hajat, de csak ilyen színes tincseket kimoshatóval próbálkozott. Aztán úgy rájött, hogy igazából se a hajának nem tesz jót, egyébként jó poém volt, de úgy arról is leállt. A másik meg, hogy tudjuk nagyon jól, hogy női tulajdonság, hogy ha egyenes a hajunk, akkor göndörítünk, ha göndör a hajunk, akkor egyenesítünk, úgyhogy volt otthon hajvasaló, hajbudorító, meg mindenféle. Mondjuk a hajnál ott nem voltak ilyen látási akadályaim, úgyhogy elég sokat csináltam neki frizurát. A ruházkodásnál ott ő szereti inkább a sportosabb, lazább öltözeteket. Ő is a bulira kiöltözős típus, mint az anyja. Ott akkor azért úgy odarakjuk magunkat, de úgy alapvetően a praktikumra törekszik.
4: És ő önállóan vásárol már mint a lányod, vagy együtt jártok vásárolni?
1: Ez változó. Amit az Anita is említett, hogy ők már nagyon sok mindent a netről rendelnek, tehát ez a netes rendelés, ez nálunk is megvan. Ugyanúgy a fiú gyerekemnél is. Ő például most az edzőcipőjét ilyen speciális egyedibe gyártatta le, arról ismerik föl a csapatba. Különböző színű a két cipő, de ilyen neonos színekkel, rúzsaszín, pink, lila, mindennel össze van kombinálva, és tök jó, mert a pályán egyébként röplabdázik, még én is be tudom azonosítani a gyereket, tehát arcról nem látom.
0: A cipőjét.
1: Cipője az ott virít, és azt nagyon imádom, hogyha elmegyek a meccsére, akkor tudom követni nagyjából, hogy hol a gyerek, mert a cipő az annyira látványos. De egyébként nagyon sokat szoktunk mind a két gyerekkel együtt vásárolni, és én ezt fontosnak érzem, mert akkor jókat tudunk beszélgetni. De a vásárlásban én igazából inkább a pénztárcámat szoktam bedobni, hagyom őket bóklászni a boltba, hozzák, megnézzük, anya jól áll, megkérdezi, akkor mondom, hogy hát ez talán ebből lehet, hogy egy nagyobb kéne, vagy egy kisebb, de nálunk ilyen hibrid módon megy a dolog, online is, meg egyébként is.
0: Mennyire ismertétek ebben az időszakukban a gyermekeitek barátait?
1: Nálunk ilyen gyerekkortól megmaradó baráti kapcsolatok vannak, és ahhoz csapódnak a különböző iskolákból még a társak, vagy az edzésről egy-két barátnő, és én teljesen képbe vagyok, hogy éppen most kikkel bandázik, úgymond. Covid idején volt ez nagyon jó példa, hogy akkor az online térbe szorultak, és ő akkor kezdte a gimnáziumot. Nehéz volt a kapcsolat kialakítás, de nagyon jól áthidalta az iskola ezt a problémát, mert ilyen projektfeladatokat kaptak, és együtt dolgoztak az online térbe. És ő odáig vitte ezt a történetet, hogy a általános iskolai volt barátait, és az újonnan szerzett gimis barátait hozta össze, így online térben játszottak, beszélgettek, együtt voltak.
0: Házi bulit tartottak már esetleg nálatok otthon?
1: Szilveszteri bulit tartottak, ha házi bulinak nevezzük. A fiamnál még ez nem alakult ki. Ugyanezt a sémát követi, mint a nővére, mert neki is ilyen megmaradt barátai vannak, sőt, most abban a szerencsés helyzetben van, hogy a legjobb barátja általános iskolából ugyanabban a gimis osztályba kerültek. Együtt sportolnak, kirándulnak, együtt nyaralunk velük. Igyekszem közös programokat is úgy szervezni, mert hogy a kamaszok azok már ilyen lepattintósak, hogy anyával, apával nem megyek sehova, de hogyha viszünk egy barátot, vagy egy barátnőt, akkor nagyon szívesen eljönnek bárhová. Ebből kifolyólag nagyon jól ismerem az ő barátaikat, meg akik így közel állnak hozzájuk.
2: Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy kik a barátok, mikor kihez megy el, mondja is. Ide megyek, körülbelül ekkor jövök. Nekünk ez egy nagyon fontos dolog volt, az elejétől kezdve, amikor már elkezdett otthonról lejárni, hogy tudjuk azt, hogy kivel vagy, hol vagy, körülbelül meddig vagy. Soha nem tudni, hogy miért fontos egyébként majd ez az információ, és nálunk is elmondható, hogy az általános iskolai osztálytársaiból és a középiskolás osztálytársakból közösen tevődik ki a baráti kör. Teljesen nyomásmentesen zajlott le ez a dolog, hogy az általános iskolásokkal még a mai napig együtt bandáznak. Most ő egy közgazdasági iskolába jár, de mindegy, hogy az az illető mezőgazdaságiba, egy kereskedelmibe végez. Tehát teljesen más az úgynevezett érdeklődési terület, és mégis együtt vannak. És szerintem ezek tök értékes kapcsolatok, és éltetni is kell őket. Gondolom ezen a szinten majd most változtatni fog, hogy elkerül egyetemre, följön Pestre, más kapcsolatok fognak kialakulni biztos, de látom, hogy ő neki is értékesek ezek a kapcsolatok.
3: Mindegyik barátját ismertem a lányomnak. Van egy legjobb barátnője általános iskola óta, egy baráti körben vannak. Ezen kívül még van két középiskolai barátnője, akivel nagyon jó kapcsolatot tart fent. Az egyiküket sikerült elintézni, hogy oda menjen dolgozni, ahol ő van. Nálunk házi buli nem volt, mivel hogy panelben lakunk, és ez nem lett volna szerencsés. Viszont szülinapi bulik voltak, mikor 5-6 ilyen 11-2-3 éves kislányot sikítozik, az jaj, de jó
0: ilyen
3: érzés.
0: Ilyen kiskamaszparti azért az is munkás
3: tud lenni.
0: De akkor később nem volt ilyenre példa, hogy összejöttek ott többen mondjuk ilyen 16-18 évesen?
3: Hát beszélgetni, 2-3-an, de ilyen nagy partizás nem volt.
2: Ó, pedig milyen brutális meglepetésekkel lehet találkozni reggel.
0: Tehát ezek szerint nálatok volt?
2: Igen.
0: Na, mesélj!
2: Igen. Hát nálunk most az a nagyon várt és csodálatos helyzetben vagyunk, hogy másfél éve költözhettünk el a harmadik emeletről kertes családi házba. Hát ezt nem véletlenül várta a fiatalember is, mert azt mondta, hogy hát akkor lehet bulizni. És nekünk az a dolog vált be, hogy ha mi nem vagyunk otthon, mondjuk egy péntek este, ő akkor csináljon már bulit, ha lehet, mert az úgy szerintem mindenkinek jobb. Ez most már nem egyszer, nem kétszer történt így, el szokta mondani, hogy na erre az időpontra tervezik, mert akkor úgy mindenki ráér, és akkor, hogy intézzük a kaját, vagy ők fognak grillezni, vagy én készítsek elő valamit, tehát ez nem csak

0: mosogatógépet. Ezeken az alkalmakon viszont bepakol, elmosogat. Letakarítja az asztalt, fel is mos. Mondtam, hogy az sem érdekel, ha valaki körbe találja rókázni a mosdót, WC-t, akármi. Csak legyen feltakarítva patikára, én a szagot ne érezzek. És semmi probléma nem volt eddig belőle, és ők királyul érezték magukat. De hát fiatalság, bolondság szokták mondani.
1: Nálunk inkább az ilyen ottalvós bulik dívtak, tehát, hogy 2-3 barát átjött este, volt valami kis közös program, és akkor ott aludtak, és másnap együtt keltek, és akkor vagy valahova elmentek. A lányok azok odáig fejlesztették, hogy hát már nyilván a szakácsművészetüket próbálgatni kell, hogy süssünk egy muffint, vagy egy pizzát. Hát hasonló érzéseim voltak első alkalommal, mint Anitának, aki kent kecsapos kuka láttán, hogy mi maradt a konyhába utánuk, de aztán elbeszélgettünk, hogy ahogy én átadtam, úgy kérem vissza, jó, tőlem főzzetek, süssetek bármit, de utána igen, egy rendcsinálás, egy takarítás, az kötelező. És akkor tényleg ők is szépen hozzászoktak ahhoz, hogy én húzom föl az ágyneműt az ittalvónak, amikor elmegy, akkor én pakolom el az ágyneműt utána, előszedem a matracot, amin alszik, mert éppen mondjuk sokan vannak, és már nincsen ágyas fekvőhely, aztán reggel azt elpakolom, sőt, még a reggeli készítésben is nagyon szépen be lehetett őket vonni, hogy főzték a teját, meg pakolták ki a kis kajcsit, úgyhogy ezeket nagyon szépen kezelik. Minden kamasznak van rá igénye szerintem, meg biztosítani is kell, hogy egy picit így kiéljék magukat.
2: Anita úgy fogalmazott, hogy fiatalság, bolondság. Pontosan tudjuk, hogy ebben a korban a fiatalok nagyon sok mindent kipróbálnak, többek között az alkoholfogyasztást, ahogy emlegettük is már, a dohányzást, vagy esetleg kábítószereket. Nem úgy tűnt, mintha ezek nálatok tabu témák lennének, de mennyire voltak mondjuk tiltott dolgok?
0: Nálunk például hétvégén alkalomszerűen egy minőségi borfogyasztás egy étkezéshez. A gyerek számára is látható volt. Nyáron barátokkal este összejövünk, egy grillezés közben egy fröccsözés. Szerintem ezek teljesen normális dolgok, ezt látta a gyermekünk. Mi sajnos dohányosok vagyunk a férjemmel, ugyanezeket az elektromos cuccokat használjuk. Én azt gondolom, hogy ebbe az esetben a tiltás az egy igen álszent dolog lett volna. De mivel, hogy előtte zajlik és történik a dolog, így neki ez nem egy ilyen feltétlenül meg akarom kaparintani, ki akarom próbálni. Volt vagy 16 éves tényleg, amikor azt mondta, hogy milyen íze van annak a fröccsnek, mert a szaga nem jó. Akkor azt kipróbálta, de úgy is döntött, hogy hát az neki nem pálya, ezt hagyjuk. A dohányzásról meg olyan tök érdekes, hogy amikor mondjuk én a kávémhoz kint dohányzom, többször megérzi, hogy mi ebbe a jó anya. Teljesen igaza van, tehát nem mondhatom azt, hogy nincs igaza, de így ez arra is rávilágít, hogy ő nem műveli ezt a sportágat. A drogról meg már ő annyit olvasott, és van olyan osztálytársa, aki sajnos az orra előtt, a szeme láttára csúszott le, nagyon csúnyán. Tehát ő neki az például egy igazi védőgát, hogy még csak véletlenül sem akarja sem kipróbálni, sem művelni. Meg a másik az, hogy az is egy nagyon drága mulatság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi esetünkben ehhez is jó áll hozzá a gyerek.
3: Lányom azért eljárogatott bulizni, de sosem rugott be, vagy csúszott szét, hogy ne tudjon magáról. A baráti társasága is olyan volt, hogy vigyáztak egymásra. Volt olyan barátnője, akire föl kellett hívni a testvérét, hogy jöjjön már el érte, mert épp összeszedték a pad alól, de szerencsére ő nem ilyen. Jó, összejönnek, elmennek bulizni, isznak egy-két pohárral, ez rendben van.
1: És esetleg a dohányzás?
3: Én gyűlölöm. Ő viszont igen, én 17-18 éves korától rendes cigarettával kezdte, de már ő is átért erre az elektromos akármire.
1: Elmondta, hogy dohányzik, vagy észrevetted?
3: Hát azt nem lehetem észrevenni. Aki dohányzik, az hiába fúj magára bármit, azt lehet érezni. Először tagadtad, aztán bevallottam, mondom, jó, te dolgod, én pénzt nem adok rá. Megoldotta, úgyhogy ő ugye nyaranként azért jár gyakorlatra, meg dolgozni, és akkor ilyen nyári munkával összeszedett, hogy mindig legyen pénze.
1: A dohányzás az nálunk se lett téma, sem én, sem a férjem nem dohányzunk, viszont az én szüleim azok irdatlan mennyiségű cigarettát szívtak, és hát ők

0: Délken éltek akkoriban, és az unokákkal látogattuk őket. És amikor bemész egy olyan lakásba, ahol a lakásba dohányoznak, és akkor még nem ilyen elektromos cigarettákat, hanem azért, aminek úgy van szaga, beivódik a falakba, a bútorokba, a mi ruháinkba, amik a táskákból nem kerültek elő, hazavittük, és a gyerekek előtt bontottam ki, hogy na, érzitek a szagát? Hogy ki se vetted a ruhát a táskából, de bementél egy ilyen helyre, és minden tisztán elvitt ruhát, amit föl se vettünk, azt dobhattam be a mosógépbe, mert büdös dohány szaga volt. És a gyerekek meg is jegyezték, hogy úgy, mama, nem jövünk hozzátok, mert úgy büdös van, dohányoztok. Akkor úgy ráálltak a szüleim, hogy jó, akkor a erkély csitult a helyzet, de valahogy ez így nekik akkora hatás volt, hogy a dohányzás így szóba se került egyiküknél sem. Tehát még így kipróbálás szinten sem. De az alkoholnál én azt mondtam, hogy ha egyszer hazajössz nekem hullarészegen, és fogod érezni az utóhatásait, akkor fogod látni, hogy milyen hatása van. Nekem mondjuk a baráti körömben sincsenek ilyen nagy alkoholfogyasztók, tehát nálunk szilveszterkor is alkoholmentes pezsgő kerül az asztalra, úgyhogy ebből nem nagyon szívtak példát. Szóval én azt mondtam nekik, hogy én nem tiltalak el tőle, ha szeretnéd, kóstold meg, akár végletekig, azért a mértéket meg kell tudni tartani. Nem jött haza még a lányom se egyszer se ilyen állapotban. Nem mondom, hogy bulik alkalmával nem szokott egy koktélt meginni, de nem szokott rá az alkoholra. Hát viszont a fű, meg a drog. Erre nem bíztattam őket, hogy ezt próbálják ki. Viszont volt egy kis izgalom az életemben, mert 16 éves volt a lányom, amikor első önálló külföldi utazását megtette, és hát mi volt az úti cél?
1: Hollandia.
0: Hollandia. Természetesen Hollandia. Hát anyukába így, mikor meghallottam, és hogy barátnővel ketten lányok elindulnak Hollandiába, még szülői hozzájárulással, hogy hát menjetek, jó? Kicsit azért úgy bennem volt a félsz, hogy ott azért az tudjuk,
2: hogy... Hát ha 16 évesen mentek, akkor nem mehetnek be a kafésokba.
0: Igen, ez viszont védte őket, de hát mint tudjuk, hogy nem csak legális helyeken lehet ilyesmit beszerezni, de hál' Istennek olyan barátnővel ment, akinél azért ez nem élvezett prioritást. Mondtam, hogyha most egy ilyen kis füves sütit, azt megkóstolsz, nem lesz belőle nagy probléma, de igazából nem vonzotta be. Én komolyan elbeszélgettem ezekről velük, illetve látják a példát, hogy mi sem iszunk, nem nohányzunk, nem drogozunk, hogy ők is ezt követik.
3: Beszéltetek arról, hogy a bulik vagy ottalvások esetén azért végeztek némi házi munkát, elpakoltak maguk után. Egyébként az otthoni teendőkben mennyire tudtok, illetve tudtatok számítani a kamasz gyermekeitekre?
2: Lányom elég sok mindenbe kivette a segítségét otthon, házi munkába, mosott, mosogatott, takarított. Mivel hogy egyedül neveltem, így kénytelen is volt egy kicsit hamarabb felnőni. Volt egy eset, amikor lebetegedtem, és hát főzni kellett volna, de nem igazán tudtam felkelni, és ő kiment a konyhába, és akkor ő mondta, hogy egy paprikás krumplit akar csinálni. Jó, én elmagyaráztam neki, hogy kell, és akkor így 5 percenként szaladt be, hogy ezt csináltam, azt csináltam, jól csináltam, és nagyon jól megcsináltam. Végül is ilyen 12 évesen ő megfőzött. Sokat tudtam neki tanítani a szakmám miatt, ugye, hogy én főztem nagyon sok emberre, vendéglőbe, úgyhogy ezzel nem volt gond, így a takarítással, meg házi munkával. Most meg rákényszerül, mert hazaköltözött, hozta a mocskáját, azután meg kell takarítani.
4: 16 éves koráig, Ferikém, elég sok borsot tört az orrom alá, így a rend szeretet, a rend tartás, a rend igény miatt. Tehát tényleg az a klasszikus fiú gyerek volt, aki az odujába a csokis papírt be az ágy mögé, és a ruhát sem visszük ki, csak mikor már anya bemegy örjönkbe, hogy ki akarom mosni esetleg. És 16 éves korában igénye lett a küllemére, és elkezdett edzőterembe járni. Neki nem volt megfelelő, amit anyu főz feltétlenül. Én azt mondtam neki, hogy főzök rendes ételt, a kéret, ha nem, akkor főzöl magadnak. És ez egy olyan jó kiindulási pont volt a elvégzem magamnak, megcsinálom magamnak témakörbe, hogy onnantól lett igénye arra is, hogy maga körül rendet tartson, és utána már ezt kiszélesítette úgy, hogy már a család rendjére is figyel, és a család tisztaságára is. Ami eddig ugye nem volt fontos. 3 éve tartunk már ebbe, hogy folyamatosan egyre nagyobb az igénye a rendre, a tisztaságra, és a saját maga által készített ételekre, és ez is ugye az önállóságát növelte. Egyébként nagyon jól főz.
0: Én csak úgy hívom most a fiú szobát, hogy medvebarlang, mert egyrészt nagyon sokat alszanak a kamaszok, tehát hétvégén is, amikor otthon van, én 1 óra előtt nem látom. Hát a gyomra leszólítja az emeletről, hogy éhes vagyok. És képzeljétek el, most tavaszi szünetbe, nem tudom, mi történt, egyik nap hallom, hogy zúg a porszívó. Mondom, melyik takarít. És nekiállt, és 2 órán keresztül vakszolta a szobáját. De hogy milyen indítatásból, nem tudom. Mai napig nem jöttem rá. Nem merte rákérdezni? Ja, de bocsánat, megkérdeztem tőle, hogy mi vitt erre. Ja, unatkozom.
4: Hűha! Csináld gyakrabban.
0: Mondom, hosszabb tavaszi szünet kéne. Amúgy utasításra működik a fiam, tehát hogyha mondom neki, hogy pakolt ki a mosogatógépet, vitt ki a szemetet, akkor igen, de magától úgy nem veszi észre. De amúgy megcsinálja. A kaja szinten is úgy állunk, hogy hát nyilván, amikor kicsik voltak, akkor közös étkezés, anya elém rakja az ételt, megterítünk. De hát most már tényleg mindenki szanaszét van, kamasz fiú edz, rengeteget eszik, szinte non-stop, és mondtam neki, hogy gyere le, fiam, bemutatom neked a hűtőszekrényt, ismerkedjetek össze, kinyitod az ajtaját, ott vannak benne az ételek, válogathatsz kedvedre. És akkor tényleg nagyon szépen ő is már 1-2 dolgot így önállóan megcsinál, csak legyen föltöltve a hűtőszekrény, ez a lényeg. Meg legyen tiszta ruha a szekrénybe, és egyébként úgy békén lehet hagyni körülbelül. Hát a lányomnál nyilván ez már 21 évesen ezen túl vagyunk, ő már a családi szennyest mossa, szó nélkül, süt, főz időnként, amikor olyan anyja van. Úgyhogy nála már túl vagyunk ezen a korszakon, de nála is azért voltak ilyen hasonló tünetek lánylétére.
3: Beszéljünk kicsit ennek az időszaknak az oktatással kapcsolatos részéről. Hogyan alakult nálatok a továbbtanulás kérdése?
0: Hát nálunk az elmúlt év egy érdekes év volt, mert mind a két gyerekem iskolát váltott. Hát a kicsinél azért még kellett némi ösztönzés, és nagyon sokat keresgeltünk, hogy milyen irányba küldjük. Kicsit aggódtam, hogy milyen középiskolába kerüljünk, leültünk, megbeszéltük, és az iskolaválasztás során is azt csináltuk, hogy vannak ezek a nyílt napok, úgyhogy különböző típusú iskolákba elvittem nyílt napra. Elvittem egy technikum iskolába, gimnáziumba, belvárosba elvittem a külvárosba, hogy különböző típusú iskolákat megismerjen, és nagyon szépen kialakult benne a felvételire egy kép, hogy anya, én ezt akarom, ezt nem akarom. Most gimnáziumot választottunk, egyébként ezt ő választotta, ezt a gimnáziumot már 2 évvel ezelőtt, mielőtt még elindult a felvételi, mert ott nagyon sokat megfordult így ilyen tehetséggondozó szakkör keretében, mert nagyon jó matekos. A lányomnál már nagyfokú önállóság volt, hiszen hát 20 évesen már igazán el tudja dönteni a dolgait. Nem tudom, hogy anyatájjal szívta-e a számok iránti szeretetét, vagy mi vonzotta be, mert hogy én is pénzügy számvitel területen mozogtam, és most ő is azon a területen van. Úgyhogy szépen el tudtunk beszélgetni, hogy milyen tantárgyakat fogunk tanulni, megkérdezte tőlem akkor, hogy ezek a bizonyos szakok mit takarnak, mégis a közgazdaságtannak milyen része. Ilyen szempontból tudtam neki információt adni. Nem merült föl benne, a külföldre megyek tanulni. Egyébként ez inkább 10. osztály körül merült föl, hogy hát most milyen divat, menjünk külföldre tanulni. Én a pro-kontra érves nevelési módszeremet előhoztam, hogy elé vetítettem, hogy mik az előnyei, illetve hátrányai annak, ha itthon maradsz, illetve ha kimész külföldre. Úgy gondoltam, hogy ő el fogja tudni dönteni, hogy mit szeretne, és így döntött, hogy ő magyar egyetemen tanul, és utána bármikor kimehet külföldre, cserediákként, ösztöndíjjal, Erasmusszal, bármivel tanulni, ha úgy van kedve, de ő nem akarja a családot itt hagyni.
4: Ferikém most 19 éves, ő ugye közgazdasági technikumba járt, tehát most járt le az 5 éve, és most jelentkezett egyetemre. Hát mire ezt a dolgot így megszültük, hogy hogy és milyen irányba, ez azért már szerintem egy körülbelül 2 éves fejtörésnek lett az eredménye, mert első körben ő lehetett volna programozó, mehetett volna a középiskolába abba az irányba. Mi nagyon szerettük volna, ő ellenállt, mert hogy ő nem hajlandó olyan munkát végezni, amiben egész munkaidő alatt a gép előtt kell ülni. Ő erre nem képes. Ő azt mondta, hogy ő fizikálisan is és gépen is. Tehát ő ezt a megosztott munkavégzésre gondolt. Úgyhogy ő rendszerüzemeltetőként kívánta folytatni az iskolát, amikor választani kellett erről. És amikor jött most ez, hogy akkor felvételizni kell, február 15-ig be kell adni, olyan szakmát válasszon, olyan jellegű diploma irányába induljon el, ami akkor is aktuális lesz, amikor majd megszerzi. És az informatikai vonalon egy csomó dolog így ki is esett ezekből a kategóriákból, és most végül is úgy döntött, hogy beadta a jelentkezését az ELTE-re, angol informatikai szakra, illetve angol történelem szakrát, valamelyik majd bejön. Aztán szeptemberben majd elkezdi, ragaszkodik hozzá, hogy kollégista legyen, ami ellen tiltakozott. És annyit meséltünk a koleszos élményeinkről, az apja is, meg én is, hogy életünk legjobb, legszabadabb időszaka volt, és a legnagyobb élményeinket gyűjtöttük be, hogy ne engedje el, hogyha van ilyenre lehetősége. Teljesen elzárkózott, hogy elmenjen külföldre, ez tök érdekes, hogy mi mondtuk neki, hogy kezdheti már úgy is akár a fél évet, hogy megy külföldre, szétnéz, tapasztal, vagy majd menet közben vegyen föl egy fél évet, vagy passzív fél év mellett csinálja meg azt, hogy elmegy külföldre, nézelődjön. Még azt így nem akarja, de amikor együtt megy a család, az azért nagy élmény, azt élvezi.
2: Hát nálunk a középiskola az úgy kezdődött, hogy angol nulladikkal kezdte, kereskedelmi iskolába, és akkor utána kezdte a szakot, kereskedelmi ügyintéző, meg valami pénzügyi, mit tudom én, micsoda. Ezt így egyben szakmai érettségie volt, aztán jelentkezett a Bárcira, mert hogy tanár akart lenni, de annyi negatív hírt kapott abban az időben, meg beszélgettünk egy-két tanár ismerősemmel is, teljesen letett a tanári pályáról, és így nem is ment főiskolára, holott a pontszámával bőven bekerült volna. Úgyhogy elkezdett dolgozni, először egy logisztikai cégnél, majd 2-3 éve elkezdett egy másik cégnél, egy biztosítónál dolgozni, azóta is ott van.
3: Mi volt számotokra a legnagyobb nehézség ebben az időszakban?
0: Látássérültként az, hogy nem tudsz autót vezetni, az egy elég nagy hátrány. Egy bevásárlásnál külön órákra hordani a gyereket, értem menni az óvodába, iskolába, bemenni munkahelyre, rengeteg idő, rengeteg macera, rengeteg cipekedés, és egy autóval mennyivel könnyebb lenne mindezeket megoldani. Illetve én nem tudom olyan helyekre elvinni, ami csak autóval megközelíthető. Tehát oda nekem már kell a segítség, kell a férjem, vagy egy olyan ember, aki vezet autót, és be tudok hozzá csatlakozni, egy másik szülő, aki elviszi a gyerekemet mondjuk edzésre, mert én nem tudom megoldani, mert 3 átszállással tudnánk elmenni az edzésre, és mire odaír a gyerek az edzésre, már elfáradt. Úgyhogy ilyen nehézséget látok benne. Ez mondjuk a látássérültségemtől függetlenül, ezt ilyen szülői mi voltomban mondanám, hogy nekem nagyon nehéz volt azt átélnem, hogy az a gyerek, aki eddig 0-24-ben érem volt utalva, én gondoskodtam róla, minden lépését én figyeltem, hozzám jött, ha baja volt, hirtelen így elkezd önállóvá válni, és egyedül csinálni dolgokat. Ezt én szülőként nagyon nehezen éltem meg, hogy Úristen, most van még egy olyan feladat az életembe, amiből kikerülök most, és ott már nem lesz rám szükség. Mert előbb-utóbb föl fog nőni, igen, és egyre önállóbb lesz. És ez nekem egy ilyen komolyabb gyászfolyamat. A lányom esetében már átestem ezen, a fiamnál azért ez még folyamatban van.
3: Nálam majd most lesz aktuális.
0: Most lesz aktuális, igen, amikor már nagyon önállósodunk. Az első arcú csapás egyébként egy érdekes sztori volt, amikor 18 éves lett a lányom, és utazott külföldre, és lejárt az egészségbiztosítási kártyája. Régi munkámból eredően voltak ott kapcsolataim, meg ő iskolába volt, logikus volt, hogy én megyek neki megcsináltatni. És szembesültem azzal, hogy a gyerekemtől hozzájárulást kell kérnem ahhoz, hogy az ő nevébe ügyet intézzek. Én szülőként. Hoppácska. Tehát ez akkora hideg zuhany volt, hogy ezt hova tegyem, és akkor ekkor tudatosult bennem, hogy hát igen, ide jutottunk, hogy én most már feleslegessé váltam, és hát most már éri az életét, én pedig ott maradok mellék szereplőként, és próbálom őt támogatni. Lelkileg, ha hozzám fordul tanácsért, adok neki tanácsot. Anyagilag támogatom, tehát így más nem tudok tenni, ez az életrendje. Úgyhogy ez egy ilyen szép kis folyamat, amíg ezt egy szülő feldolgozza.
4: De valahol viszont nem lehet ez egy trauma, hiszen pont ezért vagy szülő, hogy beteljesítetted azt, ami a feladatot. Szerintem ez egy végtelen büszkeséggel kell, hogy eltöltsön. Én legalábbis így élem meg, természetesen megtörök. Tehát már most rosszul vagyok attól, hogy nem lesz otthon a gyerekem, de nem, ezt el kell söpörni, ettől én nem törhetek meg, büszke kell, hogy legyek rá, mert hatalmas dolog az, hogy amit szerettünk volna, hogy igen, legyen gyerekünk, abból pici nyennyberből egy teljesen önálló emberke lesz, aki már közelebb lesz lassan ahhoz, hogy majd neki legyen egy picintje élő lénye. Ami már, ha tovább vezetem, az én egyik legnagyobb traumám így a gyermeknek a kamaszkorába, mert az egyik folyamatos trauma az, hogy ugye benne, mint látássérült gyerekben látom magam. Tehát amiket én átéltem ezzel kapcsolatban, ez a tehetetlen düh, ez a helyzet nem elfogadása, de mégis meg kell vele békülni, mert csak együtt kell vele élni, vélhetőleg életünk végéig. Ez egy nagy vívódás, és ő benne ezt ugyanúgy látom, de az, ami a legfájóbb része ennek az egésznek, ugye, ahogy a mi nem örökölhető betegségünk, de mégis egyeneságon mindenkinél előjövő látássérültség okán, ugye neki is benne van a pakliba, ha gyermeke lesz, az is örökli. És ő azt mondta, hogy ő azon gondolkodik, hogy ő nem akar családot vállalni, mert nem akarja, hogy még egy ember ugyanezt az ő jó voltából végig kelljen, hogy élje. Hát ez azért, lássuk be, anyaként egy szívenszúrással felér, ez biztos, de ezeket a beszélgetéseket mindig lezárom azzal, hogy mire ő apai mi voltba kerül, addigra csak ott fog tartani a technika, hogy ki fogják küszöbölni ezt a betegséget, előre fel lehet rá készülni, és lehet, hogy tök jó ki lehet belőle jönni. Próbálok mindent pozitívra fordítani gondolatba, aztán remélem igazam lesz.
2: Hát én meg ezen már túl vagyok, ugye? A lányom már egyszer kirepült, meg önálló életet élt. Amikor én megvakultam, egyre önállóbb kellett legyen. Én attól félek, hogy nem élte meg rendesen a gyerekkorát. Hogy túl hamar kellett ez miatt felnőnie. Hiába igyekeztem, hogy minél kevesebb gondot jelentsek számára, hogy inkább segítség legyek, mint probléma.
4: Te vádolod magad emiatt?
2: Hát egy kicsit igen.
4: Nem szabad.
3: Beszélgettetek esetleg erről a kérdésről a lányoddal?
2: Nem.
3: És nem merült föl benned, hogy esetleg érdemes volna már így is, hogy ő felnőtt? Sőt.
2: Nem igazán.
4: Pedig biztos vagyok benne, hogy egy olyan megnyugtató visszaigazolást kapnál, hogy te egyedülálló apaként biztos vagyok benne, hogy megtetted, amit megtehetsz. És ha az ő szájából hallanád azt, hogy neki jó gyerekkora volt, és te jó apa vagy, akkor ezt a görcsöt el is engedhetnéd akár.
0: Ezt mindenképpen meg kell vele beszélni, mert hidd el, hogy az, hogy te fölnevelted, és hogy te gondot okoztál neki, az nem helytálló. Szerintem a szülő-gyerek közötti szeretet, és az, hogy ő elfogadta azt, és tudott ezzel együtt élni, az mindent kárpótol, és ne érezd magad emiatt.
4: Sőt, szerintem rosszul. Kifejezetten büszke rád.
3: Én is azt szűrtem le a szavaidból, akár a videón keresztül megmutatom, hogy apa hogy vágja fel a répát, és hogy ezt egyébként így kell csinálni. Ez pont a büszkeséget tükrözi. Lehet, hogy érdemes egyébként akár neki ezt a beszélgetést megmutatnod, és ha nem is tudod a saját szavaiddal elmondani neki, hogy benned ezek a gondolatok merültek fel, akkor hogyha mondjuk meghallgatja ezt a beszélgetést, abból le tudja szűrni, és akár elindulhat erről egy kis beszélgetés, kommunikáció köztetek.
2: Meglátjuk.
3: Minden esetre én nem szeretnék több kérdést feltenni, sőt, igazából nem is szeretném szaporítani tovább a szót, mert úgy gondolom, hogy ez az utolsó párbeszéd, ami most lezajlott köztünk, illetve köztetek, a legjobb zárása a mai műsorunknak. Én az Egyesület, a hallgatók és a magam nevében is nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Vidám hangulatú volt, most a végére picit komolyabb témába futottunk bele, rengeteg érdekes, hasznos tapasztalat és élmény hangzott el. Én nagyon élveztem, amíg hallgattalak titeket, úgyhogy tényleg köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és minden jót kívánok nektek a továbbiakra.
1: Mi köszönjük szépen.
3: Most a nézőktől és hallgatóktól is búcsúzunk. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kedveljétek és osszátok meg tartalmainkat. Ha pedig érdekelnek más látássérült szülők történetei, tapasztalatai is, akkor pedig tartsatok velünk legközelebb is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100 százalék közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
5: Hobbyradio.hu.
7: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: félre a csajos, hisztis, fogyuta hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
9: Köszöntöm Önöket. Élvezi a szexet? Köszönje egy élősködőnek. Régóta rejtély, hogy miért lett olyan élvezetes a szex, amikor az evolúció az ivartalanul osztódással, vagyis partner és élvezet nélkül szaporodó élőlények után is folytatódott. Egy elmélet szerint mindezt egy élősködőre adott válasznak köszönhetjük. Jógával gyógyítaná a homoszexualitást egy jógi. Jobb dolguk van az apjukra hasonlító gyermekeknek. A szakítás nem egy kudarc, mindkét fél számára tanulás, hogy megtalálják, mi az, ami jó és mi az, ami rossz a számukra. Mi most néhány jó tanáccsal próbálunk segíteni. Az, hogy a férfiak bebizonyítsák férfiasságukat, már a történelem előtti időszakokban is jellemző szokás volt, és ezen a téren nem sokat változott a világ. A koreai pasik nem normálisak, mert saját bevallásuk szerint zavarja őket, ha kolléganőjük szexisen öltözködik. Míg az európai nők a jól megtermett férfiakat preferálják, a tanzániai hagyományos vadászó-gyűjtögető életmódot folytató törzs asszonyainál a testmagasság már nem játszik ilyen fontos szerepet. 9 féle akár egyenként is halálos drogot, altatót és nyugtatót mutattak ki Jacko vérében, amelyek közül 3-at nem is tudott volna magának beadni. Pamela Anderson újra Baywatch bikinibe bújik. Ezek lesznek mai témáink, és persze jönnek a jó zenék is.
7: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Az, hogy a férfiak bebizonyítsák férfiasságukat, már a történelem előtti időszakokban is jellemző szokás volt. Gondoljunk csak bele, már a barlanglakók is mind a legokosabb, a leggyorsabb vagy a legerősebb akartak lenni. A verseny napjainkban sem állt meg. Bár tény és való, hogy némileg átalakult. Sok tini próbál kemény lenni és erősebbnek látszani, mint a másik, próbálják felülmúlni kortársaikat. Súlyokat emelgetnek csak azért, hogy erősebbnek tűnjenek, autók, ruhák, nyakláncok és egyéb fontos dolgok mutatják, hogy van pénzük és stílusérzékük. Belekötnek a gyengébbekbe, csak hogy fitoktassák erejüket. És természetesen úgy tesznek, mintha ők bírnának a legtöbb szexuális tapasztalattal az egész iskolában. Miért különösen a tinédzserek azok, akik erejüket fitoktatják és próbálják mutatni, hogy itt ők a menők? E fickók többsége megpróbálja lenyűgözni az ifjú hölgyeket. Sokszor csak azért tesznek valamit, hogy megmutassák, ők erősebbek és különbek, mint a másik fickó. Biztos sokatokkal előfordult már, hogy fiúkkal voltatok körülvéve házi buliban vagy máshol. Általában ilyenkor mindenki elmondja, hogy hány lánnyal feküdt már le. Neked pedig, ha szűz vagy, nincs mit tenni, hazudnod kell, hogy te már legalább 10-12 lánnyal voltál. Ez a legcélszerűbb, hisz ilyenkor békén hagynak az esetek 99%-ában. Egy szociológus nemrég írt egy könyvet a férfiasság változása Amerikában címmel. Ez a könyv végigköveti, hogy az évszázadok és évezredek alatt hogyan változott a férfi ideál. Leírja, hogy hogyan küzdöttek a látszólagosan jó, de egyébként teljesen értelmetlen ideákért. Bár a könyv kimondottan Amerikára van kiélezve, számunkra is érdekes és tanulságos lehet. Az emberek mindent csak a kinézetért tesznek, azért vezetnek gyorsan, azért vállalnak kockázatot, hogy lenyűgözzék a másik nem egyik képviselőjét, ezáltal pedig tiszteletet váltsanak ki embertársaikból, mondja a szociológus. A közvetlen környezetünk az bátyánk, apánk, unokatestvérünk, aki legtöbbször puhánynak vagy gyengének nevez. Ezért mi elkezdjük keresni a módját ösztönösen, hogy erősek és igazán férfiasak lehessünk. Ezt persze más fiúktól fogjuk megtanulni. Ezután mindig elismerésre vágyunk. Így természetes, hogy egész életünk során ez az, ami végigkísér minket. Több fiatal megkérdezése után a legtöbb ugyanazon a véleményen volt. Szinte minden pasi nyomást érez. Egymást mérjük fel, egymást figyeljük. A legtöbb viszont például azért köt bele a másikba, hogy aki körbeállják, hallják, hogy mit mond. Ezáltal próbál magának tiszteletet kivívni. Azonban legtöbbször ilyenkor még azt a kis tiszteletet is elveszti, amit amúgy iránta éreztek. Tehát akkor hogyan is vessünk pozitív képet magunkról, anélkül, hogy más fickókat nyűgöznénk le? Építsünk kapcsolatokat más fiúkkal. Szövődjenek igazi barátságok, ezáltal valószínűleg le fogod tudni nyűgözni a másikat. Nem kell imponálni, egyszerűen csak segíteni, ha baj van. Hidd el, ha neked lesz szükséged, és tényleg igazi a barát, ő is fog segíteni. És mi van a lányokkal? A lányok csak az igazi férfit tartják vonzónak. A közvélemény szerint a lányok nem törődnek a fiúk versenyével. Ők mindössze egy szerető, érzékeny, megértő párt szeretnének, aki odafigyel rájuk, és nem mindig csak magával törődik. Több fiatal is azt mondja, hogy őt már nem nyűgözi le az, ha valaki azzal henceg, hogy hány lánnyal feküdt már le. Sőt, sokkal inkább taszítja. A lányok nagy része viszont egy megértő, becsületes és igazán érzékeny fiút keres. Szerintük jó látni egy fiút sírni. Nos, ez is egy vélemény, de azért jegyezzétek meg, férfiasnak tűnni nem mindig jelenti azt, hogy férfi is vagy. A koreai pasik nem normálisak. A dél-koreai férfiakat saját bevallásuk szerint zavarja, ha kolléganőjük szexisen öltözködik. Egy frissen közzétett felmérésből kiderült, hogy a férfi alkalmazottak 3/4-ét kifejezetten irritálják a túl csinos nők a munkahelyen. A férfiak kényelmetlenül érzik magukat, ha a szomszéd asztalnál ülő nők sokat mutatnak lábaikból vagy dekoltázsukból. A megkérdezett férfiak több mint fele, 56%-a zavaró tényezőnek tartja a miniszoknyát, de a túl sokat mutató nadrágok és a tűsarkó cipellők is viszolygást keltenek bennük. A nőket ezzel szemben a pecsétes ing vagy nyakkendő kergeti őrületbe.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Nem minden nő rajong a magas férfiakért. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a magas férfiak előnyben vannak párválasztáskor, nagyobb a valószínűsége, hogy a kiszemelt hölgy igent mond a lánykérésre, és esetükben magasabb az utódok száma is. Ezek az eredmények azonban nyugati országokban végzett felmérések során születtek, olvasható a The New Scientist tudományos hírportálon. Most kiderült, hogy ezeket a preferenciákat nem lehet általános jellegűnek tekinteni. Rebecca Sear a London School of Economics és Frank Merlow a Floridai Állami Egyetem kutatója a párválasztási szokásokat tanulmányozta Tanzániában a Hazda törzs tagjai között. A kutatókat a házaspárok magassága és testsúlya érdekelte, valamint az, hogy egy-egy személy hány házasságot köt élete során. A 46 megkérdezett asszonyból csupán egy vallotta be, hogy a magas férfiak dobogtatják meg a szívét. Ugyanakkor egyik nem képviselőjét sem befolyásolta a párválasztásban a testmagasság. Rebecca Sear magyarázata szerint a vadászó gyűjtögető életmódot folytató népességek gyakorta küzdenek az élelem hiánnyal, esetükben a magas termet nem feltétlenül jelent előnyt. Mint rámutatott, a párválasztás némely szempontja ugyan univerzális, a testmagasság preferenciának azonban lehetnek specifikus vonásai. Ideje újra gondolni álláspontunkat, miszerint a magasabb az előnyösebb, emelte ki Rebecca Sear. Evolúciós szempontból a hímek nem járnak jól azzal, ha energiájukat idegen utódokba fektetik, az egyén célja ugyanis az, hogy lehetőleg sok génjét juttassa a következő generációba, és ez alól az ember sem kivétel, írja Alexandra Alvernye, a Montpellier-i Egyetem kutatója az Animal Behavior című szaklapban. Átlagosan a férfiak 3,3%-a neveli más gyermekét. Az arányban óriási eltérések lehetnek, társadalomtól függően 0,8 és 30% között van a szórás. Alvernynek sikerült kimutatnia, hogy az apák előnyben részesítik gyermekeiket, ha azok hasonlítanak rájuk, ez esetben ugyanis viszonylag biztosak lehetnek abban, hogy a sajátjaik. Vizsgálatában a szenegáli Sine Salum Delta 30 olyan családja vett részt, ahol legalább 2 és 7 év közötti gyermek volt. Ez a vidék azért volt különösen alkalmas erre a vizsgálatra, mert itt gyakori a több nejűség. Az ilyen társadalmakban igen magas a házasságon kívül fogant gyermekek száma, mivel a házas asszonyok gyakran hálnak ifjú aglegényekkel. A kutatók lefényképezték a gyerekeket és apjukat, majd ezeket a képeket megmutatták 100 más falvakban élő kívülállónak, akiknek 3 férfi képe közül kellett kitalálniuk, hogy melyik a fényképen mutatott gyermek apja, tudósít a Süddeutsche Zeitung. Következő lépésként Alvernye és munkatársai az apák és gyermekeink már hordott pólóit gyűjtötték be, és 300 más faluból származó emberrel szagoltatták meg. A szag alapján kellett meghatározniuk, hogy melyik apapóló, melyik gyerekpólóhoz tartozik. Végül a kutatók egyenként beszélgettek a szülőkkel. Többek közt azt kérdezték tőlük, hogy az apa ad-e az anyának a gyerekek számára pénzt, vagy például mennyi időt tölt a csemetéjével. A válaszokból kiszámolták az úgynevezett paternális befektetési indexet, amelynek segítségével felmérték az apa gyerekbefektetett energiáját. Mindezen kívül még a gyerekek testtömegindexét is kiszámolták a kutatók, hogy felmérjék a tápláltságukat. Az eredmény egyértelmű volt. Az apák jóval többet törődtek azokkal a fiúkkal és lányokkal, akiknek kinézete és szaga is hasonlított az övékéhez, mint azokkal, akiké nem. Az apák a rájuk hajazó gyermekeket gyakrabban küldték iskolába, és orvoshoz is többször vitték, mint azokat, akiknek az apasága nem volt olyan egyértelmű. Ezen kívül az összetéveszthetetlen utódok nagyobbak és jobban tápláltak is voltak, mint testvéreik.
2: Hobbi Rádió!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Légző gyakorlatokkal és meditációval gyógyítaná India legismertebb jóga gurúja az általa természetellenesnek tartott homoszexualitást. Az azonos neműek közötti szex betegség, amit jógával gyógyítani lehet, idézett a televízióból országszerte ismert Swami Baba Ramdev bírósági beadványából az Indian Express című újság. Mint minden más születési rendellenesség, a homoszexualitás is gyógyítható a légzési gyakorlatok, az úgynevezett pranayama és más meditációs technikák révén, vélte a jógi. Az Új Delhi bíróságon beadott petíciójával Ramdev a homoszexualitás elmúlt hetekben történt dekriminalizációja ellen tiltakozik. A befolyásos guru egészségprogramjaival rendszeresen szerepel a televízióban, műsorait 85 millióan nézik. A jóginak elsősorban a középosztálybeli hindu körében van milliós rajongótábora. Indiában, ahol a brit gyarmati idők óta tiltott dolognak számított a homoszexualitás, a vallási körökben nagy felháborodást keltett a tilalom feloldása. A munkahelyi stressz az oka a munkával összefüggő egészségi problémák miatti hosszabb távollétek több mint negyedének. A munkahelyi stressz komoly problémát jelent az EU-s munkavállalók számára. 2000-ben 9%-uk, azaz 12 millió személy számolt be arról, hogy munkahelyén megfélemlítés áldozata volt. A mindennapi életben, így munkahelyünkön is elkerülhetetlen, hogy különböző stressz tényezőkkel kerüljünk szembe. Okai lehetnek a túlterheltség, a nem megfelelő körülmények, a határidők, a túlórák, a kedvezőtlen légkör. Az Európai Unió összes dolgozójának csaknem harmad része, 41,2 millió ember szenved munkahelyi, illetve munkával kapcsolatos stressztől. A munkahelyi stressz mind emberi viszonylatban, például gyakoribb megbetegedések, mind gazdasági vonatkozásban komoly következményekkel jár, mivel a munkahelyi hiányzások és az egészségügyi költségek mintegy 20 milliárd euróval terhelik meg az Európai Uniós tagállamokat, és a termelékenység csökkenése is komoly károk forrása lehet. Magyarországon a betegségek közvetlen és közvetett költségei 2005-ben összesen 6157 milliárd forintot tettek ki, a teljes GDP majdnem 28%-át. A munkahelyi stressz bizonyíthatóan súlyos egészségkárosodásokhoz vezethet. Amikor a munka során valaki stresszben van, nagy mennyiségű stresszhormon kerül a véráramlásba, gyorsul a szívritmusa, megnő a vérnyomása és megfeszülnek az izmai. Mindez nem okoz jelentős problémát, ha csak alkalomszerűen jelentkezik. Azonban tartós feszültség esetén az emberi test folyamatos készültségben áll, így megnő a különféle panaszok és betegségek kockázata. A munkahelyi stressz számlájára írható a fejfájás, az álmatlanság, a depresszió, a magas vérnyomás, az izomfájdalom, az étvágytalanság, az ingerlékenység, valamint könnyen idegösszeomláshoz, gyomorfekélyhez és különféle szívkoszorúér megbetegedésekhez vezethet. A nők esetében drasztikusan rontja a gyermekfogantatási képességet, ők ráadásul hajlamosabbak is a stresszre, mint a férfiak. A stressz egyik megnyilvánulási formája a depresszió. Elsősorban érzelmi, például lehangoltság, szorongás és vegetatív, például alvászavar tünetekkel járó betegség. Nem ritka, hogy különféle testi tüneteket, fájdalmakat okoz, leggyakrabban derék vagy hát, nyaki, hasi vagy ízületi fájdalmakat, illetve fejfájást. A munkahelyi stressztől szenvedők 4-szer több időt töltenek betegállományban, mint az egyéb munkahelyi ártalomban és betegségben szenvedők. A búskomorság miatt sokan fordulnak az alkoholhoz, a könnyű drogokhoz, vagy olyan rossz szokásokat vesznek fel, mint a nassolás, a dohányzás, vagy a televíziós sorozatok rabjai lesznek. Ördögi kör alakul ki. Az álmatlanság, depresszió miatt csökken a munkahelyi teljesítmény, ami ismét okot ad a stresszre. Zárjuk ki az otthonunkból a munkahelyet, próbáljunk kiegyensúlyozott életet élni, olyan tevékenységet végezni, amelyben örömünket lejjük. Ne hagyjuk, hogy a munkahelyi stressz kikezdjen minket. 9 féle, akár egyenként is halálos drog, altató és nyugtató volt halálakor Michael Jackson vérében, derült ki a Los Angeles-i Korbonstani Intézetből kiszivárgott boncolási jegyzőkönyvből. A június 25-én elhunyt énekes halála ügyében már emberölés gyanújával folyik a nyomozás, és a helyi rendőrfőnök szerint hamarosan vádat emelnek. Xanax, propofol, dilaudid, fentanil, vicodin, valium, ambien, demerol és metadon volt Michael Jackson vérében halála pillanatában. A két utolsóból egyenként is halálos mennyiséget találtak a boncoláskor elvégzett vérvizsgálat során. Ráadásul a halálos gyógyszer koktélban három olyan szer is van, amelyet az énekes egyedül nem adhatott volna be magának, így egyre valószínűbb, hogy a halálakor a házában tartózkodó kardiológus dr. Conrad Murray segédkezett a gyilkos mérgek beadásában. Orvos létére aligha hihető, hogy nem tudta, milyen veszélynek teszi ki az énekest, így könnyen lehet, hogy véletlen emberölés helyett szándékos gyilkosság lesz a vád. Ezt erősíti a sztár nővére LaToya Jackson hétvégén adott nyilatkozata is, amelyben állítja, az őt körülvevő haszonleső kapzsi üzletemberek csapata végzett Jackóval. Tudom, hogy Michaelt meggyilkolták, az első pillanattól kezdve tisztában voltam vele, mondta egy heti lapnak LaToya. Nem egyetlen ember áll a háttérben, hanem több ember összeesküvéséről van szó. Michael egy szelíd, naív és szeretetteljes ember volt, ezt használták ki, akik élősködtek rajta, akik fejős tehénnek tartották. Michael több mint $1 milliárd ért, és ha valaki ennyire értékes, akkor rengeteg mindenre kész ember veszi körül. Többet ért nekik holtan, mint élve. LaToya gyanúja szerint a Jackó fellépéseit szervező üzletemberek utasították az orvost, hogy kábítószerek adagolásával tartsa irányítása alatt az énekest, ám az adagolás végül halálosnak bizonyult.
2: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
3: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőség riadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-be. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél a csok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi földjekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti

0: Sok kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90 a mikrofonnál.
4: Egy óra az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek legnagyobb és legfelejthetetlenebb slágereivel. Köszöntök mindenkit, igen, nagyon jó helyen járnak. Ez itt a Nekem 90, tudják az igazi múltidézés Sommer Gáborral, Nomek 12, igazán klasszikus 90-es évekbeli dallal. Ma is lesz egy kis ilyen volt, ilyen lett, igaz, nem fogunk olyan sokat ugrani az időben, de azért hallatszódik majd a különbség, és nem felejtjük el a magyar gyöngyszemeinket, no meg a külföldi örök klasszikusokat sem. Nem sokára jön majd a Labus, legnagyobb felvételük talán a Be My Lover, no de hát nem ezt fogjuk hallgatni, hiszen azért egy-két daluk még ezen kívül nagyon-nagyon ismerős lehet, ilyen például a 96-os Sweet Dreams, de csak is egy igazi klasszikus után, méghozzá Coolio 95-ös kicsi gyerekkúrusos és nagyon-nagyon jó dala után, szóval 95-ből már is nyitja a sort Coolio és a See You If You Get There, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Minden héten egy órában felidézzük azokat az éveket, amelyek bizony 9-essel kezdődnek, és az ezekben született zenék közül válogatunk, hiszen a Nekem 90 az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek fantasztikus jó dalait állítja rangsorba, illetve hát nem is rangsorba, inkább csak válogat ezek közül. No hát kérem szépen, már is menjünk tovább ilyenből kettővel, méghozzá nem sokára egy kicsit mambós hangulatra csábít majd bennünket a La Cruz, a Mambo Éjjel 98-ból. Előtte azonban a Garcia féle Vámonoszt hallgatjuk már is 96 egyik meghatározó dalaként. Itt a Nekem

Már meg is érkeztünk itt a Nekem 90-ben az Akkor és Mosthoz, ugye, amikor mindig egy-egy csapatról vagy előadótól előtúrunk egy régi, illetve egy mihez képest mostani, vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy az induláshoz képest mindig kicsit újabb dalt. No hát kérem szépen, a Szigetország egyik leghíresebb lánycsapata a terítéken, a mai napon természetesen ilyenkor én mindig Angliára gondolok, hát 95-ben adták ki ők az első dalukat, és hát bizony egy jó 5 év leforgása alatt bezsebeltek minden díjat és minden elismerést, amit csak lehetett. Természetesen azért a jó hang mellett fogjuk rá, hogy jó hang egyébként, jó kis menedzser, meg jó kis stylist, meg hát ugye egy jó kis alkotói gárda kellett ahhoz, hogy a Spice Girls lehető minden legnagyobb sikert elérhessen. Egy igencsak kezdeti stádiumú dal, ami még karrierjük elején született, ez egy kicsit bohókás, kicsit nagyon 90-es évek, a 96-os Wannabe után pedig már a felosztás utáni első legnagyobb siker méghozzá Mel C-től, ő mindmáig a Spice Girls szólóban legsikeresebb tagja. 2001-ben jelent meg az I Turn To You, Mel C-től is egy szokatlan hangzásvilággal. Szóval a Spice Girls Akkor és Mostjában, 96-ból a Wannabe, 2001-ből pedig Mel C és az I Turn To You, itt a Nekem 90 Spice Girls Akkor és Mostban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Már is folytatódik multidézésünk, és jönnek a magyar gyöngyszemek. Hát azt én mindig el szoktam mondani egyébként, hogyha természetesen olyan zenére esik a választás, hogy azért az itthoni viszonyokat a 90-es években eléggé, hát hogy is fogalmazok, nem igazán az énektudás, hanem a menedzser központúság, illetve hát azért valljuk be, egy kicsit a pénz is meghatározta. Hát a menedzserkedés, illetve producerkedés szempontjából egy ember vitte a pálmát, aki szó szerint gyártószalag számra gyártotta a csapatait, kisebb-nagyobb sikereket értek ők el ezzel, de minden esetre azért a nagy pénzek, valljuk be, Kozsó zsebeibe vándoroltak. Ilyen csapat volt a sok közül a Bestiák, Bedi, Honey és B, akik 1999-ben már Kozsótól való elszakadásuk éppen hogy csak legvégén dobták még ki piacra a Nem kérek mást című dalt, ez még a Kozsó érában született, aztán pedig jön egy örökérvényű dal, amit még ma is nagyon-nagyon szívesen hallgatunk, hiába ezt nagyon-nagyon eltalálta Erős Attila, akkor még a Carpe Diem frontembereként Fanni nevezetű énekesnővel, később azért róluk is kiderült, hogy nem ez a dekoratív hölgy énekelt, hanem Keresztes Ildikó is sokat besegített. Szóval 99-ből a Carpe Diem és az Álomhajó egy igazi álomvizekre evező dal, nem sokára itt a Rekem 90-ben.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Már is folytatódik a Nekem 90 igazi nagy nevekkel, és ezt most a szószoros értelmében vegyék, hiszen olyan előadókkal folytatjuk, akik már nagyon régen letették azt a nagyon-nagyon sokat jelentő lapot az asztalra, és bizony a mai napig is a legjobbak közé tartoznak. Nem sokára a Living on a Prayer-t hallgatjuk természetesen a Bon Jovitól 99-ből. Előtte azonban egy filmzene érkezik, méghozzá egy James Bond filmzene, és hogyha nem haragszanak meg, én letenném a voksomat amellé, hogy ez minden idők legsikeresebb Bond dala. Nagyon sokan azt mondják, hogy a legutóbbi 2007-es Alicia Keys féle Another Way to Die lett a legjobb. Én ezzel vitatkoznék, és szerintem a rock nagyi is Tina Turner is. Halljuk be, a GoldenEye egy fantasztikusan jól komponált dal. 1998-as évjárat Tina Turner GoldenEye és 99-ből Bon Jovi és a Living on a Prayer a Nekem 90 folytatásában.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hölgyeim és uraim, újabb egy óra hosszat telt el a Múlt idézésével. Az 1990-es évek legsikeresebb zenei komponálásait hallgattuk ebben az egy órában. Nana Lonely-ával nem sokára búcsúzok önöktől 97-ből, viszont nem maradhat ki. A 90-es évek egyik legsikeresebb fiúcsapata sem a Backstreet Boys. Egy 1999-es dalukkal köszönöm meg az elmúlt egy óra figyelmét. A Larger Than Life-al búcsúzik önöktől a Nekem 90 házigazdája Sommer Gábor. Egy hét múlva viszont számítok a figyelmükre, akkor is lesz múltidézés, tartsanak akkor is velem,

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolni, ez a táncos szív, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
8: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 km. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát mentettek ki. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
10: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 14-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 31,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Marcel nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1376. A lovagiasság szép példája. Delfino választatott meg Velence hercegévé, aki Treviso parancsnoka volt. Ezen erődöt pedig a magyarok ostromolták. A velencei tanács megkérte Nagy Lajost, engedje meg, hogy Delfino Tervizóból kijöhessen, és a magyar táboron át Velencébe mehessen a kormány átvételére. A lovagias jellemű király e kívánságnak bár érdekébe ütközött helyt adott. 1849. Dévavára lőpor fellobbanás következtében légbe röpült, és itt 114 honvéd veszti életét. Egy rövid szünet után visszatérünk.
7: Hobbi rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak

0: the charts. Vasárnap léptől. Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 14-én köszöntjük Marcell nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néva a Marcellus családnévből ered, melynek a jelentése Mars, Istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek augusztus 14-én kívül ünnepelnek még január 9-én és április 26-án. A név becézése Marcelka, Marci, Marcika, valamint Marcus, jeles viselői Vértes Marcell, grafikus, festő, Benedek Marcell, Kossuth díjas esztéta, regényíró és műfordító, valamint ön, kedves Marcell. Ezen a napon köszöntjük még Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Tanázia és Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió. Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel is készültem. 1802-vel kezdünk, augusztus 14-én megszületett Letitia London, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt abban a korban, amikor a női témák korlátozva voltak. Folytassuk a századfordulóval, és innentől már a 20. századé lesz a főszerep. 1900. augusztus 14-én véget ért a boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ugorjunk 1941-re, augusztus 14-én közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt atlanti chartát, amelyben lemondtak az agresszióról. 4 évet lépünk előre, 1945. augusztus 14-én Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Megint csak keveset, 3 évet lépünk előre, 1947. augusztus 14-én született Danielle Steele, amerikai regényírónő. Folytassuk 1952-vel, augusztus 14-én az elnöki tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az NDP főtitkára foglalta el. Maradunk ugyanebben az évben, 1952. augusztus 14-e a barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Luban, barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Folytassuk 1956-tal, augusztus 14-én meghalt Bertolt Brecht, német író, színházi rendező. Leghíresebb műve a Kurázsi mama és gyermekei. 3 évet lépünk előre, 1959. augusztus 14-én született Irving Magic Johnson, amerikai kosárlabda sztár. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. augusztus 14-én Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, melyeket John Lennon és Paul McCartney írtak. Az ár 47,5 millió dollár volt, Jackson túllicitálta Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: 2026. augusztus 14-e, péntek. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 3-tól a 12. versig. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznossága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik, a farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, míg mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdetekhez, Isten eredeti tervéhez, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat, nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség, az isteni képmásra teremtetett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út. Az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés, az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel, osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához. Uram Jézus Krisztus! Te megmutattad, hogy az igazi szeretet örök és visszavonhatatlan. Erősíts meg minden házastársat a hűség útján, és támogasd azokat is, akik az Isten országáért mondtak le a házasságról. Taníts engem is arra, hogy minden kapcsolatomat a te szereteted fényében éljem meg, őszintén, hűségesen, áldozatra készen. Segíts, hogy döntéseimben mindig téged válasszalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk majd, egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!
3: Spinderella cut it up one time!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egyszerű házi praktikákkal is lehet vizet spórolni? Például csak telepakolt mosó, illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz. Ha új gépeket vásárolunk, keressünk víztakarékos modelleket, inkább zuhanyozzunk teli kádban történő fürdőzés helyett, és a WC öblítésekor próbáljunk meg vizet spórolni. Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, illetve a WC tartályokat. Egy csepegő csap körülbelül 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC körülbelül 40 litert.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programja keretében ellátogathatunk a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, ahol a fő a kávé kiállítás várja a látogatókat, tárlatvezetéssel és természetesen kávéval. Emellett olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3 a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy az elektromos autók töltése jó részt kizárja a használatból a mozgássérülteket, mivel az infrastruktúra kiépítése során nem vették figyelembe az akadálymentesítést. Emellett beszámoltunk arról, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajúdó Európa-bajnokságon, valamint hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat- és növénykertbe és a biodómba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorokkal várjuk Önöket. Este 19 órától Vers, Esti Mese, Kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben riportok, interjúk és tudósítások várnak Önökre. 20 órakor a Gépház című informatikai magazin műsorunk következik, amely a technológia legújabb fejleményeiről ad átfogó képet. Este 21 órától a Tudomány mai állása című műsorban Strasser Andrea kalauzolja Önöket a tudomány világában. Végül 23 órától a Szivárvány című magazin műsorunk zárja a napot, amelyben vendégekkel és érdekes témákkal várjuk Önöket. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Hazánk területén 31.5 fok van. Holnapra derült eget és meleg időt várnak, a maximum hőmérséklet eléri a 35 fokot, míg a minimum hőmérséklet 23 fok lesz. A szél délnyugati irányból fúj, sebessége legfeljebb 25 km/h lesz. A napfényben gazdag nap várható, a napsütés összesen 16 órát fog tartani. A UV index 6 lesz, ami azt jelenti, hogy a napsugárzás erős lesz. A páratartalom 15 és 40% között fog változni. Az esti órákban a hőmérséklet kissé csökken, de továbbra is kellemes marad, a minimum hőmérséklet 23 fok lesz. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Kamu reklám.
3: Izgalmas újdonság a Legótól. Karácsonyi árvarázs. A Lego System Sphinx titka képlelbe az apát. Az előbb jobb volt, de most...
2: Kamu reklámot hallottak. Én tudom.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyítős turistát mentettek ki. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóság.

0: Virág lett a Pedro pékségtől. Idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél a csokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám, ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80.
7: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.
8: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A mai adás fő híre, hogy nagyon közel a végleges NVDA 2026.2-es kiadás, de szó lesz arról is, hogyan lehet segítséget kérni magától a programtól és egy hasznos javításról a volt szövegszerkesztőben. Az NVDA fejlesztői elértek egy fontos mérföldkövet, az úgynevezett szövegzárlatot, a felület szövegeit mostantól nem változtatják, a fordítók pedig néhány hetet kapnak, hogy mindent lefordítsanak, köztük magyarra is. Ha minden a tervek szerint alakul, körülbelül két hét múlva jön egy kiadásra készjelölt verzió, a végleges NVDA 2026.2 pedig ezt követően nagyjából egy héttel jelenhet meg. Addig is a legújabb béta verziók már hoztak érdemi javításokat, javult a nagyító érintőképernyős és érintőpados kezelése, új billentyű parancsokat kapott a brejkijelzők automatikus görgetése, eltávolítottak néhány rosszul működő nagyítási beállítást, pontosították a kézikönyv brejolvasásról szóló részét, és megszüntettek néhány billentyű parancs ütközést a nagyító körül. Ha már a kézikönyvnél tartunk, érdemes tudni, hogyan lehet segítséget kérni, ha valaki elakad. Az NV Access vásárolható képzést és telefonos támogatást is kínál, de a programban is rengeteg beépített segítség ejlik. Billentyű kombinációval elérhető a teljes felhasználói kézikönyv, illetve egy tömörparancsgyűjtemény is gyors áttekintésre. Bármelyik párbeszédablakban az F1 az adott vezérlőelemhez tartozó súgóhoz ugrik. Van egy bemeneti súgómód is, bekapcsolva az NVDA bemondja, mit nyomtunk le anélkül, hogy végrehajtaná a parancsot, így biztonságosan felfedezhető, mit tudnak az egyes billentyűk. Egy konkrét, gyakorlati javítás, a Wordben sokan használják a mondatonkénti ugrást. Eddig, ha valaki a dokumentum legelején vagy legvégén állt és tovább akart lépni, az NVDA átugrott a dokumentum másik végére, összezavarva a tájékozódást. Ez most javítva van, a navigáció megáll a dokumentum szélén. Akinek minden alkalmazásban kellene a mondatonkénti navigálás, annak érdemes külön kiegészítőt keresni az addon store-ban. Elindult az idei nagy nemzetközi felmérés is arról, hogyan használják az emberek a képernyőolvasókat, érdemes kitölteni, hogy a fejlesztők pontosabb képet kapjanak arról, mi működik jól, és mivel elégedetlenek a felhasználók. Végül köszönet illeti az Adszapela céget, amely az NVDA beszédszintetizátorát készíti, az érdeklődők 15 napig ingyenesen kipróbálhatják a szoftver minden hangját. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez egy kétrészes összegzés első fele, úgyhogy csak nyugodtan hallgass tovább a folytatásért is. A legizgalmasabb hír talán az, hogy egy szomorú veszteségből egy vadonatúj, ígéretes beszédhang termék születik, amit érdemes lesz kipróbálni. Ha képernyőolvasót használsz, biztosan hallottál már a vocalizer hangokról, amelyek sok éve adnak természetesebb hangzást az NVIDIA-nak, vagyis az ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó programnak. A mögöttük álló szakember, a portugál Rui Fontes júliusban váratlanul elhunyt, de a munkája nem vész el, az izraeli Acess Wind cég, amely már két éve közösen fejlesztette vele a hangokat, most Runa TTS néven saját terméket indít Windowsra és iPhone-ra. Ez azért jó hír, mert nem csak az NVIDIA-t, hanem a JAWS képernyőolvasót is támogatja majd, sőt visszahozza a klasszikus, sokak által ismert Reach Speaker hangokat is, amelyek főleg más nyelveken, például héberül vagy arabul jelentenek komoly minőségi javulást. A meglévő Tiflotetnia Voices vásárló külön, kedvezményes áron térhetnek majd át az új termékre, a portugál cég pedig Fontes lányainak kezében folytatja a támogatást. Maradva a segédeszközöknél, ha bejegyzett tömböt használsz, jó hírt kaptál, megnyílt az érdeklődők listája a Humanware Brainote Evolve hagyományos, Quad billentyűzetes változatára, 40 cellás kijelzővel. Eddig csak a Braille billentyűs verzió volt kapható, amelyről vegyesek a tapasztalatok, elsősorban a Windows illesztő programok miatt. A billentyűzetes verzió egyelőre csak feliratkozásra vár, konkrét ár és megjelenés még nincs, de a piacon hamarosan egy hasonló, konkurens eszköz is felbukkanhat az Orbit Esharc és az Acess mind közös fejlesztéseként. Egy másik hír, ami főleg azoknak fontos, akik ismeretlen helyen szoktak tájékozódni, egy német cég a Felspace kifejlesztett egy Navibelt nevű övet, amely nem hanggal, hanem apró rezgésekkel jelzi az irányt, így ruha alatt is diszkréten viselhető, és nem vonja el a figyelmet a környezetről. Az öv iránytűként is működik, segít egyenes vonalban átkelni az úttesten, okos telefonnal párosítva pedig teljes útvonal tervezésre is képes, sőt egy célpont légvonalbeli irányát is meg tudja mutatni akkor is, ha oda nem vezet kitaposott út. Fontos, hogy nem váltja ki a fehér botot vagy a vezetőkutyát, csak kiegészíti azokat. Ára közel 4000 euró, de Németországban bizonyos esetekben az egészségbiztosítás is fedezheti. Végül egy hír, ami a hangalapú asszisztenseket használóknak fontos, szeptember 4-től a Google végleg kivezeti a klasszikus Google asszisztantot, helyette a beszélgetés alapú Gemini lesz az alapértelmezett. Ha megszokott, fix mondatokkal irányítod az okos eszközeidet, most érdemes már előre kipróbálni, hogy a Gemini ugyanúgy reagál rájuk. Az Apple oldaláról pedig kiderült, hogy az ősszel érkező új Siri, a Siri AI, milyen iPhone-okon fog működni, a legújabb modellek mellett a 15 Pro-s és újabb készülékek is kompatibilisek, de a régebbi iPhone-ok, köztük a sima 15-ös, kimaradnak. Emellett Tim Cook is megerősítette, hogy az iPhone-ok ára a jövőben tovább emelkedik, úgyhogy ha most terveznél váltani, érdemes megfontolni a tavalyi modellt az idei helyett. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk a DoubleTop összefoglalóját. A legérdekesebb hír talán az, hogy a Google új Pixel bemutatóján egy olyan akadálymentesítési újdonság is napvilágot látott, ami messze túlmutat a szokásos évenkénti hardware frissítésen, a billentyűzet mostantól jelnyelvet is felismer. Kezdjük egy olyan adással, amelyben a műsorvezetők Steven Stott és Sean Pretzel hallgatói leveleket dolgozták fel. Ha valaki egyházi kottákat vagy énekszövegeket keres, érdemes megnézni a himnari.org nevű oldalt. Rengeteg himnusz szövegét és kottáját gyűjti össze, bár Braille jelölést nem generál. Egy másik hallgató azt kérdezte, hogyan érdemes belevágni a mesterséges intelligencia, azon belül az Anthropic-Claude nevű asszisztense használatába. A válasz lényege, érdemes egy könyvvel kezdeni, mert az eszközök hétről hétre változnak, a lényeg pedig az, hogy minél mélyebb rendszer hozzáférést kap egy AI eszköz, annál inkább oda kell figyelni, mit engedélyezünk neki. Elhangzott egy jó példa is arra, mire képes ma egy ilyen asszisztens, egy hallgató, akinek semmilyen technikai tudása nem volt, teljesen egy AI-vel állítatott be otthon egy apró számítógépet ekrán blokkolóként és saját helyi diktáló programként, utóbbi azért fontos, mert internetkapcsolat nélkül adatvédelmi szempontból is biztonságosabban működik, mint a felhőbe küldött hangfelvételek. Egy másik hallgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a Claude hivatalos Excelhez és irodai programokhoz készült kiegészítői biztonságosabbak, mint a teljes önállósággal működő AI rendszerek, mert minden lépés előtt engedélyt kérnek. A záró téma pedig azt feszegette, hogy a segédeszközök kinézete bizony számít. A divatmárkákkal, Rayban, Warby Parker együttműködő okos szemüvegek azért is népszerűek, mert nem néznek ki gyógyászati segédeszköznek. Maradjunk még a szemüvegeknél, mert a Meta most egy jóval olcsóbb Adventure nevű modellel jelentkezett. A jó hír, nagyjából ugyanazt tudja, mint a drágább Rayban Meta szemüveg, ugyanaz az AI asszisztens, hasonló akkumulátor üzemidő, és a bekapcsoló gomb is könnyebben tapintható. A rossz hír viszont komoly, hívások és hangüzenetek közben a mikrofonok hangja pulzálva, torzan szól, ami különösen azoknak okozhat gondot, akik távoli segítségnyújtó szolgáltatásokat, például a BEMI EIS-t vagy az AIRA-t használják a szemüveggel, ha az operátor nem érti tisztán a felhasználót, a funkció gyakorlatilag használhatatlanná válik. Videó rögzítésekor viszont a hangminőség rendben van, úgyhogy a hiba valószínűleg szoftveresen javítható lesz. És végül a Google bemutatója. Az új Pixel telefonok gyorsabb chipet, jobb kamerát és fényesebb kijelzőt kaptak, de a legfontosabb fejlesztés a board billentyűzetbe épített jelnyelvfelismerés, a felhasználó a kamera előtt jelel, a rendszer pedig szövegé alakítja, és bárhová beilleszti, ez a siket és nagyot halló közösségnek itt új utat. A Pixel Watch 5 órára pedig megérkezett a Gemini nevű mesterséges intelligencia, és egy új gesztus, a dupla csippentés is, amellyel kéz érintése nélkül lehet navigálni az órán, ez bot vagy vezetőkutya használata közben lehet különösen hasznos. Az óra emellett bővebb egészségügyi figyelést is kínál, például légzési vészhelyzet esetén automatikusan tud segélyhívást indítani. A bemutatott, hajtogatható Pixel 11 Pro Fold viszont a műsorvezetők szerint egy vak felhasználónak nem jelent érdemi előnyt, hiszen a nagyobbik kijelzőt vizuálisan úgysem lehet kihasználni. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üdvözöllek az IT Szemle a CES-on összefoglalójában. Két nagy téma köré épül az adás, hogyan építhetjük meg magunknak mesterséges intelligenciával azt, ami eddig hiányzott, és mennyire bízhatunk meg egy céges chatbotban munka közben. Az NFV nyári kongresszusán egy szeminárium a mesterséges intelligenciás zeneszerzésről szólt. A Suno szolgáltatás egy rövid leírásból percek alatt kézdalt készít, és a saját hangunkból épített hangprofillal a mi hangunkon is meg tud szólaltatni egy dalt, ez segíthet, ha valakinek hallássérülés miatt nehéz pontosan énekelni. Hasonló szolgáltatás az Udio, az Eleven Labs és a Google Gemini is. Fontos, a teljesen géppel generált zene önmagában nem jogosult szerzőjogi védelemre, csak a hozzáadott saját szöveg és dallam. A vibecoding lényege, hogy nem kell programozást tanulni, elég pontosan elmondani egy mesterséges intelligenciának, mit szeretnénk, az megírja a kódot, mi pedig kipróbáljuk és javítatjuk. Ez nagy dolog vakoknak, mert eddig arra kellett várni, hogy egy fejlesztő akadálymentessé tegyen valamit, most magunk is megépíthetjük, amire szükségünk van. Két NFB-s szakember, Jack Mendez és Matt Doug saját projektjeit mesélte el. Matt Doug programot írt egy Braille kijelzőre, sőt egy konvenciós programfüzetet is átalakított kereshető, digitális ütemtervé mindössze egy óra alatt. A tanács, kérjük, hogy a program szabványos kezelőfelületi elemeket használjon, és mentsünk gyakran, hogy sikertelen próbálkozás után visszaléphessünk. Egy hallgatói levélben szóba került, hogy az Alexa Plus-ra váltás után egyeseknél leálltak a megszokott Alexa készségek, érdemes erre figyelni frissítés előtt. Egy másik NFB rendezvényen három munkatárs mutatta be, mire jó ma a mesterséges intelligencia a munkában. Czarleshelyiser szerint az írás támogatás sokat fejlődött, elég annyit kérni, legyen formálisabb vagy rövidebb, és ma már 50 oldalas dokumentumokkal is megbirkózik. Ron Miller a munkahelyi mesterséges intelligenciáról beszélt, komoly különbség van az otthoni és a munkahelyi rendszerek közt. A céges rendszerek, mint az Office 365 vagy a Google Workspace, szerződésben vállalják, hogy adatainkat nem használják fel tovább tanításra. Vak felhasználóként érdemes figyelni, hogy billentyűzetről elérhető legyen, névvel ellátott gombjai legyenek és a képernyőolvasó fel tudja olvasni a válaszát. Kennedy Zimnitka az egyedi, saját célra betanított chatbotokról beszélt, amiket bárki elkészíthet magának a ChatGPT-en belül. Ő például tapintható, dombornyomtatható grafikákat tervező segédet épített, ez hasznos lehet Braille anyagokat készítő tanároknak, átíróknak. Szó esett arról is, hogyan fejlődött a képek gépi leírása, a BEMI AI és hasonló szolgáltatások ma már rá is lehet kérdezni a részletekre, ami élőbbé teszi a használatukat. Végül Briant hallgató levelében a Human Vare Braille Note Evolve Braille kijelzős eszközt kritizálta, szerinte az 5 órás akkumulátorüzemidő kevés egy iskolai napra, és hiányolja belőle az önálló szövegszerkesztőt is. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió.

0: Üdvözöllek az IT szemle accessible Android összefoglalójában. Ma egyetlen, de annál izgalmasabb hírről mesélek, kiderült, mennyire jól működik együtt egy vadonatúj tömörítvénykezelő alkalmazás a TalkBack-kel, a Google beépített képernyőolvasó szoftverével, és ez azért fontos, mert a fájlok kicsomagolása sokszor az egyik legkényelmetlenebb feladat vakon vagy gyengénlátóként egy telefonon. Kezdjük is azzal, miért lehet ez fontos neked. Ha valaha próbáltál már letöltött, tömörített fájlokat, vagyis olyan fájlokat, amik több dokumentumot vagy képet csomagolnak egybe a kisebb helyfoglalás érdekében, kicsomagolni Androidon TalkBack-kel tudod, hogy ez sokszor kész akadálypálya tud lenni. Nos, most egy olyan alkalmazást teszteltek, amelyik ezen a téren szinte hibátlanul vizsgázott. Az alkalmazás neve Unbox, egy könnyű súlyú, kifejezetten fájlok kicsomagolására szolgáló program. Rengeteg formátumot kezel, tehát szinte biztos, hogy bármilyen tömörített fájllal is találkozol, ez az app meg tudja majd nyitni, még akkor is, ha az jelszóval van védve. A mentés helyét te magad választhatod ki egy egyszerű, a rendszer által biztosított fájlválasztóval, ami azért jó hír, mert az alkalmazásnak emiatt nem kell széles körű, tolakodó hozzáférést kérnie a teljes tárhelyethez. A kezelőfelület szándékosan egyszerű, gyakorlatilag egyetlen gombbal lehet mappát megnyitni, a beállítások menüje is minimális. És itt jön a lényeg a TalkBack felhasználók számára. A tesztelő szerint a felület letisztultsága és az egyszerű felépítés miatt a képernyőolvasós használat zökkenőmentesen zajlott, tehát nem kell attól tartanod, hogy elveszel egy bonyolult menü rengetegben. Van egy hasznos extra funkció is, kicsomagolás után az alkalmazás automatikusan meg is nyitja a kibontott tartalmat, így nem kell külön keresgélned utána a fájlkezelőben. Egy apró bosszúságra azért érdemes felkészülnöd, van egy beállítás, aminek elvileg minden kicsomagoláskor rá kellene kérdeznie, hova mentsd a fájlokat, ez viszont a gyakorlatban nem működik megbízhatóan. Ezért érdemesebb egyből egy állandó, alapértelmezett mentési mappát beállítanod, ahelyett, hogy minden alkalommal újat választanál. Az alkalmazás ingyenesen, reklámok nélkül tölthető le a Google Play áruházból, angol és olasz nyelven érhető el, és a legújabb Android rendszereken is jól működik. Összegzésként, az Unbox egy visszafogott, célra törő kis segédprogram, ami a legfontosabb dolgot tudja, amit egy ilyen alkalmazástól elvárhatunk. Nem kér felesleges engedélyeket, lefedi a legelterjedtebb tömörítvényformátumokat, és ami a legfontosabb, TalkBack felhasználóként is gond nélkül, akadálymentesen használható. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió.

Üdvözöllek az IT Semler NipTech-tag összefoglalójában. A hét legizgalmasabb híre, hogy elkészült egy mesterséges intelligenciás eszköz, amely bármilyen videóhoz élőszóban elmondja, mi történik a képernyőn, de szó lesz egy nagy Jaws kiegészítő frissítésről, egy okos szemüvegről, egy testre szabható Braille kijelzőről és egy vaktartalomkészítőket képző programról is. Az Athena AD nevű ingyenes, webes szolgáltatás a Google Gemini-t használja arra, hogy megértse a videó képét és hangját, és folyamatos hangalámondást készítsen hozzá. Felismeri a szereplőket, a visszautaló jeleneteket, és beállítható rá, kire vagy mire figyeljen a felhasználó, hasznos például, ha egy szülő csak a saját gyerekét követné egy meccsen. Hamarosan kérdéseket is fel lehet majd tenni a videókról, tartalomkészítőknek pedig önálló csomag indul augusztusban. A Jaws kiegészítő lelsei program 11.5-ös verziója 20 új alkalmazást hozott, saját, gyorsabb fájlkezelőt, Jaws-ra tervezett szövegszerkesztőt PDF és Word támogatással, mesterséges intelligenciás segítséggel bővült médiaközpontot, amely rádiókat és podcastokat keres, és a meghallgatott adásokról fél perc alatt átiratot és összefoglalót készít. Új a naptár és feladatkezelő emlékeztetőkkel és videóhívás linkekkel, valamint egy kereshető parancsközpont és egy kizárólag belsei témában tanácsot adó mesterséges intelligenciás asszisztens. A csomag ára 70 font, meglévő felhasználóknak ingyenes a frissítés. A Mavis okos szemüveget használó Carl elmondta, a kifejezetten vakoknak tervezett eszköz rezgéssel figyelmeztet akadályokra, jó minőségben olvas fel szöveget és ismeretlen helyeken jelenet leírással segít tájékozódni. A beállítás telefon nélkül böngészőn keresztül történik. Röviden még, a Remote Incident Manager távsegítő app hamarosan telefonon is elérhető, képernyőolvasó nélkül is bejelentkezhetnek majd segítők. Egy amerikai egyetemi fejlesztés mesterséges intelligenciával próbálja visszahozni a Braille írás tudást a fiatalok körében. Az Apple adatvédelmi aggályok miatt csúsztatja okos szemüvegét, mert a felvételjelző fény erős napfényben szinte láthatatlan lehet. A Fudge app csoport funkciói bővültek, szavazásnál elrejthető a szavazók neve, és egy üzenettel megszólítható az egész csoport. Vitát váltott ki egy cikk, mely szerint gyakorlott felhasználók percenként 400 szónál is gyorsabban követik a felolvasást, a műsorvezetők szerint ez inkább egyéni szokás, mint verseny kérdése. A Helptel bemutatta a Mi Braille nevű, testre szabható Braille kijelzőt, ahol választható a cellák száma és a beépített billentyűzet. Bemutatkozott egy hordozható, élénksárga digitális rádió is a Ravensurtól, amely Bluetooth hangszóróként és pendrivele játszóként is működik, előre felvett hangokkal navigálható, ára látássérülteknek 110 font. Végül, egy angliai egyetemi program díjmentesen tanított vak és gyengén látó embereket videót készíteni és közösségi médiába feltölteni. A résztvevők önbizalma és jóléte érdemben nőtt, van, akiből saját alkalmazásfejlesztő vállalkozás indítója lett, a program pedig országos, sőt nemzetközi terjeszkedés előtt áll. Bővebb információ az itsemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Az integritás hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen az az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a nemzeti park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt, 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.

0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
1: Szép jó estét kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Gépház. Az új évben, a 2026-os évben.
2: Hatos!
1: Mert hogy itt vagyunk ismételten, úgyhogy bújjuk.
2: Dobjuk egy hatost!
1: Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és jó magam Szakács Máté. Köszöntjük Önöket!
2: Hello!
1: Ebben az új esztendőben is.
3: Hello, csókolom! Boldog új évet!
2: Szevasztok, sziasztok! Szép estét sziasztok. Kívánunk 2026-ban, január közepén, olyan itt, a hidegbe.
3: Igen.
2: Mert, hát, hideg,
3: kicsit tél hideg. Van.
2: Dehogy. Csak egy kis enyhe, ilyen kis csípős szellő lengedez.
3: Aha, meg jég, kevés meg
2: kis,
3: hó.
2: Kevés kis csapadékkal. Karácsonyra nem jött meg a hó, de két héttel korábban jött volna, akkor szép fehér karácsonyunk lett volna. Itt legalább volt fehér januárunk, jó sok, meg hát van is még.
1: Bár hó, most már fehér talán... január.
3: És te mit mondtál, Robi, hogy ez micsoda?
2: Azt álltam ki, aki esetleg otthonról tudott dolgozni, vagy otthonról kényszerült dolgozni, akkor ez kérem szépen, ez már nem home office, ez már home office volt. Nagy poém, mi?
3: Nekem tetszik.
2: Kedves hallgatók, így indul az év? Így indulunk mi? Itt vagyunk így, hogy is, 3 hét távol maradás után.
3: De jó volt egy kis Szabi.
2: Ja, jó volt. Nagyon jó volt. Hogy is mondjam, vannak dolgok, amik idén sem változnak, agybéri elfajzásunk tekintetében nem történtek változások, nem is nagyon várható, hogy
1: biztos
2: történnének, de szerencsére itt vagyunk, hát most kinek szerencsére, kinek nem, bízunk benne, hogy ez van, hogy örülnek nekünk, mi például nagyon örülünk önöknek, és bízunk abban, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, de majd kiderül.
3: Miért gondolod, hogy akik nem örülnek, ők is bekapcsolták most a rádiót?
2: Persze. Van egy csomó olyan tevékenység, hogy az ember azért végez ebben a cudar életben, mert nem örül neki, de valami oknál fogva mégis végzi.
3: Hogy még jobban felidegesítse magát?
2: Akár. Tehát lehet, hogy most azért vagyunk itt, hogy egyes embereket idegesítsünk.
3: Akkor köszönjük.
2: Például Zoli szerintem azért van, hogy engem idegesítse.
3: Akkor Robin kívül köszöntjük a kedves és mérges hallgatóinkat.
2: Hát kedves hallgatók. Igen, tehát amit elmondtunk, az tény. Szerencsére 2026-ban is úgy tűnik, hogy a Gépház folytatódik, és számíthatnak ránk. Bízunk benne, hogy örömüket lelik majd önök ebben. Ha még ebben a 3-4 percen nem is sikerül, de majd idővel talán van rá egy egész évünk, hogy valami örömteli adást majd kitalálni. Nem fogjuk elkapkodni, majd beszélünk.
3: Majd szólunk, hogy kedves hallgatók, ez az örömteli adás.
2: Ez örömteli adás, többi meg olyan, amilyen. Hát kérem szépen, itt azért azon túl, hogy már megint és idén is lezajlott a bizonyos, és akkor most megint jó rákészülök, mint már annyi évben, de nem is tudom már kiszámolni, hogy hány évben, nem is fogom most kiszámolni, mert az úgy sem megy jobban. De, és ez vicces.
1: Jó. Volt valami érdekes új termék?
2: Azzal majd jövő héten foglalkozunk.
1: Jövő héten, jó.
2: Most magunkkal foglalkozunk, mert mindig illedemesen önmagunkkal kezdünk mindent, ahogy azt mindig illik.
3: Meg de egy ilyen a konzumer
2: electronic show, ugye az lezajlott.
3: Electronic show.
2: Igen.
3: Pácsó.
2: Nitrites pácsó. Milyen sokáig azt hittem egyébként, hogy, gondolkodtunk néhány hamarom, hogy hészkes fene az a pácsó, mire kiderült, hogy ez igazából pácsó, de nekünk ez 10x évesen nem volt annyira egyértelmű.
1: Fekete pácsó.
3: Kedves hallgatóink,
2: na-na,
3: az idei
2: na-na
3: év nagy változása, hogy Máté is lealacsonyodott hozzánk.
2: Lehet, hogy ez egy újévi fogadalom, hogy a Máté tett. Az évszámok ugyan felfelé mennek, tehát így növekvő tendencia mutatnak, a mi hát, színvonalunk meg úgy masszívan
3: igen,
2: lefelé.
3: Tehát Máté jelentős leszállóákban van.
2: Ez már leszálló pálya.
1: Ez már leépülési folyamat.
3: Hát mi lesz a mi talán óvó bácsinkkal?
2: Majd feltámasztatom, hogy most még alszik.
1: Hallgatók írnak nekünk is majd.
2: Aminket óvó biztos hallgatók?
1: Igen, ezt hallgatók óvnak meg.
3: Magunktól óvó hallgatók. Szóval, mi van a konzumer elektronik?
2: Ha van olyan
3: show
2: név, hogy győző, akkor nincs olyan név, hogy óvó. Vagy vesztő.
3: Vesztő. Hely, haj, folytassuk ez a műsort.
2: Ez nekem na is eszembe jutott. Ez már maga a műsor. Nem tetszik?
3: beszélnénk valami értelmesről is a mai adásban.
2: Igen, ez elképzelhető, hogy F-ét kéne tennünk, de ahhoz, hogyha ilyet szeretnénk, akkor muszáj a hallgatóink leveleit elővenni, mert azok az értelmesek. Mert amik mi a saját kútfunkból származnak, azok most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem azok. Mi próbáltunk, halázgatjuk itt, mint a Judit, de valahogy mégsem jönnek elő kifejezett értelmes dolgok. Lehet, hogy ez a szilveszternek köszönhető, ami már azért elmúlt, lehet a karácsonynak, ami egy kicsit korábban múlt el. Nem, ezt nem fogjuk tudni kideríteni, nem is akarjuk. Ezért aztán
3: azon már is. Tudom, hogy annó, amikor még a hát élt is a Republik énekes se volt, a Republik énekesének az énektanára az a cipész volt. Hát ha már halász, mint a Judit. Hát de lehet, te Szűcs is.
2: Tényleg? Hát annak akár több köze is van ez, mint a halásznak.
3: Mihály?
2: Na jó, de és akkor miért, és akkor a Vétek énekese az Kefír, akkor
1: na jó,
2: az ő énekese milyen szó? Hogy...
1: Leveleket esetleg nincs.
2: Leveleket? Persze.
3: De várjál, mit akartál mondani a CES-sel kapcsolatban?
2: Csak nem tudom, elcestem, mert azt majd jövő héten nézzük.
3: Kedves hallgatók, Robi elkezdett valami olyat, amiről nem is lesz szó a műsorban.
2: De ez nem, már volt szó a műsorban. Azt mondtam, hogy lezajlott, és jövő héten foglalkozunk is fel, egy kis kezdcsináló, egy kis műsor ajánló.
3: Gondolod, ettől megjött a hallgatók kedve?
2: Hát ha már tőlünk nem jött meg a hallgatók kedve, akkor a CES-től megjöhet.
3: Hát ez inkább medve.
2: Medve?
3: Annyi értelme volt, mint amit te mondtál.
2: Nem, ennek határozottan több értelme. Milyen medve?
3: Kedve, medve. Mindegy.
2: Jó. Akkor hallgatói levelek, kedves hallgató. Ne legyenek ennyire megdermedve. Már is jönnek a hallgatói levelek. Kaptunk például ilyen levelet, hogy boldog új évet. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, viszont kívánjuk.
1: Köszönjük, bújék.
3: Most mit rögztök, kedves kívánság?
2: Nem, azért ez a levél kicsit ennél hosszabb volt, csak gondoltam, hogy lezárom, de nem. Nem zárom le azért ennyivel.
3: De egyszer én zárlak le téged, de rövidre.
2: Ginny-től kaptuk egyébként. Áldott, békés, boldog, sikerül meg az a boldog új évet kívánt. Mi is?
3: Köszönjük, kívánunk.
1: Köszönjük szépen, Ginny. Boldog új évet neked is.
2: Itt a karácsonyi ajándékokra vissza...
3: Ginny.
2: Tererererettő. De az nem az ámból Ginny. Szóval, hogy azt írja nekünk, itt visszakanyarodva a karácsonyi levelekre, még az élő adáshoz, amikor a karácsonyi ajándékokról beszélgettünk, hogy megkoronázta az ajándékoknak listát egy kapszulás kávéfőzővel, illetve egy asztali HP SFF, ugye SFF, mint a Small Form Factor, tehát fekvőházas géppel, amit rendelt, az még nem érkezett meg, de a kávéfőző már igen. Ami azért jó, mert a kávéfőzővel lehet kávét főzni, a HP géppel meg nem lehet kávét főzni. Ezt csak én teszem hozzá, ezt azért nem írta. Csak gondoltam, hogy tisztában legyünk a dolgokkal. Ez igaz. Azt nem lehet. Nagyon meg van vele elégedve, mármint a kapszulás kávéfőzővel, mert az megérkezett. A HP gép nem érkezett, mint megfejebb, mondtam, tehát az, ami nem lehet megelégedve.
3: Kávé, akkor lehet mondani, hogy H pedig én beletettem.
1: Esetleg a fekvőház gép tetejére, ha nem monitort rakunk, kapszulás kávéfőzőt, mégis az még úgy működhet.
2: Működhet, csak nehogy ki lötyenjen a kávé, mert akkor...
1: Hát igen.
2: Vigyázni kell. A Ginny engem is megszólította a levelében. Azt kéri, hogy mondjam majd be az adásba kétszer az ő füles típusát, amit a karácsonyi műsorban ő már megosztott velünk, csak akkor valószínűleg nem sikerült bemondanom jól. De mi a garancia arra, hogy most sikerülni fog?
1: Hát, ha te mondod, akkor semmi. Te...
2: Irfan Air Pro 4. Irfan Air Pro 4. Na, köszönöm.
3: Gratulálom.
2: Bízom benne, hogy megugrottam a feladatot.
3: Irfánt mondtál.
2: Mi most itt mondtam?
3: Irfánt.
2: Hát nem, mert ugye az...
3: Tehát a karácsonyi eleje. Műsorban mondtad rosszul. Szeretnék segíteni.
2: Mert én most már új év van, tehát megjavultam. Egyszer megjavulok én, mint az Ámbó Ginny.
3: Zámbó Ginny.
1: Azért ezt jó. Nem kéne csinálni. Tehát azért, hogy hallgató csak nevével poénkodni. Tehát
2: igen,
1: azért...
2: Igen, na, mi csak ezért csináltuk azért... az egészet, most, hogy Máté a felébredt.
1: Ez már tényleg
2: most már abba hagyjuk. Igen. Zsini, egyébként nyilván meg ne haragudj, semmiféleképpen nem akartunk ezzel bármilyen pejoratív módon említeni téged. Remélem, hogy ezzel tisztában vagy ismersz már minket, de nem fogjuk ezt még egyszer mondani.
3: Abszolút.
1: Hát ne is.
3: Azt, hogy Zambó Zsini, azt nem.
2: Azt nem, semmiféleképpen sem. Ilyen szépen akkor tovább megyünk egy másik levélre. Tamarától kaptunk egy levelet. Azt jelent tette be nekünk Tamara, ugye ő használta ezt a szókapcsolatot, hogy szeretne bejelenteni valamit, hogy a lazaillu alkalmazás belekerült abba a kategóriába, ami már Google Play keretrendszer nélkül nem fut. A legújabb frissítés óta ez van, ugye nekünk Tamara, és ennek következtében a Blindshell 3 készüléken Tamara tapasztalatai szerint ez már nem használható, nem működik.
3: Hát nézzük meg.
2: Megnézzük, hogy ez így van.
1: Mert...
2: Nem, mintha nem hinnék neked, Tamar, a félreértés ne essék. Ma minden hallgatót megbántok. Nem hiszek a másikat, becézem. Nem, ez egy jó indul ez az év.
1: Hát szerzel magadnak több mérges bűnös hallgatót, az lehet.
3: Kedves hallgatók, majd itt a Gépház stúdiójának ajtaja előtt majd lesznek itt tüntetések, akiket a Robi megbántott.
1: Nem is egy lány...
2: Felsorakoznak.
1: Aha. Értem, majd BS2-re is kíváncsi lennék, mert ugye azon is volt már Lazarillo.
2: Bizony, már a kettesen is működik, nem csak működött.
3: Itt elvileg a legfrissebb rendszer és alkalmazások futnak.
4: Harmadik féltől származó alkalmazások. 2/5. A harmadik féltől származó alkalmazásokat nem... Népszerű, harmadik féltől származó alkalmazás keresése. Keresés. Lazarillo Accessible GPS. 1/8. Viszit magallanás. Lazarillo Accessible GPS. 1/8.
3: Hát kedves hallgatók, eltűnt a alkalmazások listájából, a Blindshare alkalmazások listájából és harmadik féltől származó alkalmazások között találtuk meg. Nézzük.
4: Alkalmazás csomag telepítése. 1/2.
3: Telepítjük.
4: Hányadik rész, 1 letöltése folyamatban. Hányadik rész, 2 letöltése folyamatban. 7% letöltve. Hányadik rész, a letöltés befejeződött. Telepítés. 99% telepítve. 99% telepítve. 99% telepítve.
3: Ezt még elmondhatja párszor.
4: 99% telepítve.
2: Nekünk van időnk, még csak január van.
1: 90... Ez az még decemberi.
4: Sikeres telepítés.
2: Na.
4: Lazarillo Accessible GPS. Telepítve. 1/8.
3: Jó, és akkor itt hagy. Oké, nyomunk.
4: Alkalmazás futtatása. 1/8. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás nem fut a Google Play. A Z Lazarillo. A Z Lazarillo. A Z Lazarillo. A Z Lazarillo. A Z Lazarillo. A Z Lazarillo alkalmazás nem fut a Google Play szolgáltatások nélkül, amelyeket eszköze nem támogat. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás nem. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás nem. Ok. Az első elem. Ok.
3: És megnyomhatom ok. Az ok gombot rá.
4: Az első elem. A Z Lazarillo alkalmazás.
2: A Z Lazarillo alkalmazás nem. Ok. Az okét te nyomhatod meg.
4: A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás nem. Ok. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás. Ok. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z ok.
3: A Z Lazarillo alkalmazás nem fut.
4: A Lazarillo a Google.
2: Akkor mégse a te
4: szabadságot. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás nem
1: fut. Mégse.
4: A Z Lazarillo alkalmazás. Ok. Ok. A Z Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás. A Lazarillo a Google Play. A Z Lazarillo alkalmazás. A Lazarillo a Google Play. A Z Lazarillo alkalmazás. Ok.
3: Kedves hallgatók, ezt az alkalmazást ne telepítsék, mert megfagy a telefonjuk. Most megpróbálok egy hosszú visszát.
4: Lazarillo alkalmazás. A Z Lazarillo alkalmazás.
2: Próbálj meg egy vissza hosszút.
4: 11 új értesítés. 20:54.
2: Na, a vissza hosszú bevált?
3: Szóval Tamarának köszönjük szépen.
2: Köszönjük a hírt. Köszönjük, hogy jelezted. A hír maga nem jó, de hát elő nyilván nem te tehetsz, Tamara. Hát nem egy újévi kellemes kezdés ez, mert az egy ízigvéri akadálymentes és vakoknak készült applikáció.
3: Nem újévi, mert régi, Tamara.
2: De?
1: Ne poénkodjál már ilyeneket.
2: Újévi. Évi még nem írt nekünk az idén.
1: Tamarával is, a szegény lányok. Na, fejezzétek be.
2: Jó, és a férfi nevekkel is poénkodnunk kell.
3: Szóval valóban nem jó hír, és nem jó kezdet így az új évre. Megint elvettek tőlünk valamit. Szerintem nem rossz alkalmazás a Lazarillo. És
2: én nagyon szeretem.
3: Kivették.
1: Én is, és azt megnézném még majd, most nem tudom, van a közeledbe Blindshare 2, hogy ott ugye mi a helyzet, mert ott ugye nincs harmadik féltől származó alkalmazás, telepítési lehetőség, tehát hogy ott is vajon kikerült a kínálatból az Lazarillo, vagy
3: itt kikerült a Blindshare-es alkalmazások közül, ezért valószínűleg ott
2: valószínűsíthető, is. Valószínűsíthető, hogy a kettesnél is kikerült.
3: De van a közelemben Blindshare 2, úgyhogy megnézzük ott is. Kedves hallgatók, itt a stúdióban minden van, csak lehet, hogy egy kis éle van merülve.
2: Van minden, mint a bulcsúban.
3: Ha már férfi nevek, akkor...
2: De hogyha bulcsú aztán kiürül, akkor üres bulcsút ringat a holdfénye.
1: Én abban reménykedtem, hogy azért ez a karácsony szilveszter új év valahogy, nem tudom, komolyabbá teszi a Robit, tehát hiú ábránnak bizonyult, úgyhogy...
2: Van az a régi mondás, hogy míg élek, remélek, tehát reménykedni mindig lehet. Hiú ábránd!
1: Azt mondtam, hogy kipihented magad, de egyre fárasztóbb.
2: Mert én kipihentem magam, de legalább mások legyenek fáradtak.
1: Meg valószínűleg az agyad is pihentebb lett.
2: Kipihent agyú lettem.
3: Nem találok C-s kábel, kedves hallgató. Mi
1: azt mondtad, minden van.
2: Ez az.
1: Ezek szerint C-s kábel
2: nem
1: nincs.
2: Mondtál igazat.
3: Azt akarjátok mondani, hogy hazudtam?
1: Igen.
2: Így is lehet fogalmazni.
3: De van, közben lett.
1: Az ittem magyar.
3: El kellett távolodnom a mikrofontól, kedves hallgatók, hogy megfelelő...
2: Azzal odáig semmi gond nincsen, de...
3: Dugóba
2: bukassam. Azzal már hogy vissza is jöttél.
3: Vissza is fogok jönni.
1: Na, valami kis pattanás, mintha lett volna.
3: Egy kis rezgés is volt, van némi remény.
2: Kis pattanás. A készül... Ki kell nyomni.
3: Bekapcsolására. Pörsenés.
1: Na.
3: Nem a leggyorsabb készülék a Blanchell, ezt tudjuk.
1: Legalábbis a kettes, azért a hármas ennél... Határozottan gyorsabbnak tűnt. Itt is sztereó lesz a végére.
2: Ja, átállítja a
1: zene.
3: Igen.
4: Alkalmazás. Internetböngésző. 1/8. Alkalmazáslista. 8. Alkalmazáslista böngészése. 1. Javasolt alkalmazás. Az összes alkalmazás csomag. Összes kategória. Egészség és fik. Eszközök. Hobbi. Játékok. Kommunikáció.
1: Ez az összes aztán...
4: Összes kategória. Akasztó, akna, amőba, bemájáiz, 5, Blind Shell eszközök, Blind Shell podcast lejátszó, Blind Shell segédeszközök, Covid útlevél, dokumentum, e-mail klik, ellenőr, MVG, FM rá, Facebook mess, fordító, fájlkezelő, fényérzék, GPS, gitárhang, Google Look, időjárás, internet, interval, kamera és kockadobó, kvízjáték,
2: kártyarendszer,
4: könyvolvasó, lapról hangra, lazariló, 32/50.
2: Kérem szépen, itt van.
1: És ha rányomsz, vajon mi történik, tudjuk?
4: Alkalmazás csomag telepítése. 1/3.
2: Nincs fönt.
4: Letöltés.
1: Tehát most Blanchell 2-esre próbáljuk, csak hogy a kedves hallgatók
4: 22%
1: is.
4: Letöltve.
1: Még egyszer.
4: 61% letöltve.
1: Tisztában legyenek vele.
2: Jön is.
4: A letöltés befejeződött. Telepítés.
1: Mert ha ide felmegy...
4: 99% telepítve.
1: És el is indul, mert másikra is
4: 99%
1: felmegy,
4: telepítve.
1: Na, eddig eljutottunk a hármasnál is, egy 99%.
4: Sikeres telepítés.
1: Na?
4: Alkalmazás futtatása. 1/4. Lazariló. Üdvözöljük! Az alkalmazás használatba vételéhez be kell jelentkeznie. Kép. Alkalmazás emblémája.
3: Hát ennyit tudtunk tenni, kettesen elindul.
2: Most nyilván nem vettük alá különösebb tesztnek, de a jelek arra utalnak, hogy itt működik az applikáció, tehát be is lehet lépni, mint régen, lehet használni. Ez egyfelől nagyon jó dolog, másfelől, hogy meg kéne oldani a hármason is, mert így azért a hármas felhasználók azért bizonyos hátránnyal, mégpedig egy viszonylag nagy
3: hátránnyal. Sokan váltottak kettesről hármasra, és az képest ez egy visszalépés.
2: Az nyilván elképzelhető, hogy ez nem a legfrissebb verziója az Aridónak, amit ugye a kettes, BS2-es alkalmazásboltban fenn van, de az ott esetben ez használható.
3: De most nem mondhatjuk Tamara kedves hallgatónak, akinek hármasa van, hogy vegyen egy kettes.
2: Persze, meg hát amúgy is ki tudja, hogy ez mennyi ideig fog ez így működni, hogyha az alkalmazás régi, akkor elképzelhető, hogy néhány hónap elteltével valami oknál fogva nem lesz már használható, ha csak addig meg nem oldják. Ugye a BS3, se a 2 nem kaphat a szabványos értelemben vett Google Play keretrendszert, mert olyannal nem rendelkezik, nem is rendelkezhet. Mert noha a rendszer alapja az Android, de nem a hagyományos módon. Tehát nem olyan, mint egy szabványos Android telefon. Hát kérdés adok, ennyit tudtunk tenni az ügy érdekében, utána néztünk. Tamara, nagyon szépen köszönjük, hogy jelezted. Hát bízzunk a legjobbakban. Elsősorban abban, hogy a hármas készüléken is megoldják valahogy, és a kettesen is működőképes marad. Ebben tudunk most csak bízni. Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen, és várjuk majd tapasztalataikat, hogy ezzel kapcsolatban mire jutnak, meséljék el, hogy használható-e. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik-e kettesen, de hogyha most itt elkezdenénk bejelentkezni, meg hasonlóan, akkor a műsor kereteit szétfeszítenénk időben, és azért szeretnénk még sok mindennel foglalkozni a mai adásban, de Tamarának nagyon szépen köszönjük ezt az igen fontos jelzést.
2: Köszönjük szépen. És valóban szeretnénk foglalkozni sok mindennel, de a CES-sel nem. Úgyhogy?
3: További levelek következnek.
2: További levelek következnek.
3: Hát kíváncsi vagyok, ezek után még mi jön.
2: Kaptunk Csabitól, Csabi boldog új évet, szevasz.
3: Hello. Alkalmazásokat. Mi nem működik még?
2: de most ilyet nincs. Ajánlókat kaptunk olyan alkalmazás bemutatására, amik működnek. Itt szeretném hozzátenni, hogy amik még működnek, mert azért előfordult már gyakran, hogy gépházban bemutattunk applikációt, aztán vagy megszűnt, vagy áthelyeződött, vagy elkezdett nem működni. De nem, nem leszünk az újban ilyen pessimisták. De nekünk, Csabi, köszönjük szépen, tudomásul vettük az ajánlót, és valószínűleg foglalkozni is fogunk egyikkel másikkal az év folyamán. Kérdezi továbbá Csabi, és fel is veti a témát, hogy ismerünk-e olyan set-top boxot, ami ad beszéd visszajelzést, de nem egy adott szolgáltató adja. Vagy például ilyen TV tuner, USB-s kártya is érdekelné Csabit. Hát Csabi, valóban amit kérdezel, tehát létezik ez a piac, tehát nem csak szolgáltatói set-top boxok vannak, lehet kapni tényleg az úgymond független piacon is ilyen TV okosító, HDMI is, vagy akár nagyobbacska boxokat. Nekünk erről nem igazán van a tapasztalataink. A felhasználók, például a mi tévés Ferink, ő...
3: Nem tévés, gombos.
2: Ja, hát igen, elrontottam a nevét. Ma mindenkinek a nevéből fura dolgot művelek. Mondom, lesz itt tüntetés, bőven balhézás. Lesz itt nagy zűr. Szóval Feri elmondása alapján ezek a boxok nem igazán jók. Ő legalábbis nem találkozott olyan boxsal, független piacon egyelőre, amit bátran ajánlana használatra.
3: Igen, mert általában ezekben a hardvereket nem szeretnék jelzőt használni, hogy milyenek. Kiki találja ki, ez betűvel kezdődik, A-val folytatódik és R-rel végződik.
2: De nyilván nem csak olcsók vannak. Tehát most lehet nem a 10.000 forintos cuccokra kell gondolni, de sokkal drágában meg, nem tudom, megéri-e. Mert akkor ott a szolgáltató, ami ad boxot, ugye az egész decemberünket, sőt, novemberünket is elvitte a, sőt, főleg novemberünket vitte el a tévézés. Telekom, aztán One, előbbivel nagyon jó tapasztalataink voltak, utóbbival kicsit vegyesebb, de mondjuk, hogy az is használható. TV tuner kártya, vagy adapter, USB-s. Hú, nekem volt egy nagyon-nagyon régi, sőt Máténak is volt egy, még a, ennek a tévétűnezésnek a hőskorában bizonyos Leadtek, Leadtek, ez volt a neve, ez még csinált ilyen számítógépbe építhető TV-kártyákat is.
3: Winfast.
2: Azok még koaxos, igen, Winfast, ahogy mondod. És nekünk abból volt egy már USB-s Winfast Dongle Mini, azt én nagyon szerettem, az már nem koaxos volt, hanem antenna csatlakozós ilyen digitális tévétuner volt, az jól működött. Kaptunk hozzá szoftver, bizonyos Total Media nevű applikációt, ami nekem annyira nem tetszett, de a Máténak volt egy másik szoftvere, de egyébként a VLC is tudja ezeket kezelni, tehát nem is kell feltétlenül új szoftvert megtanulnunk, mert a VLC is tudja ezeket a tévétunerkártyát kezelni. Az csak eszembe, csak így érdekességképpen, hogy tévétunerkártyák piaca olyan érdekes, volt a Winfast, meg volt a Pinacle. Ez csak így eszembe
3: jutott. Kedves hallgatók, ezt ne gondolják tovább, jó?
2: Csabi, köszönjük tényleg szépen, hogy inspiráltál minket a leveleddel.
1: Winfast és Pinacle, ezeket tényleg, ezek tényleg léteztek.
3: Akkoriban ez a kettő konkurens volt, aztán nekem volt már egy bizonyos Aver Media.
2: Aver, igen, Aver Media. Az a baráti média?
3: Igen. És,
2: az milyen volt?
3: Azt én nagyon szerettem, egy volt a bajom, nagyon jól tudtam használni, hát nem USB-s volt, annyi volt a problémám, hogyha a TV hangerejét állítottam a távirányítóval, mert ehhez adtak ugye távirányítót, akkor a számítógép hangerejét vitte, ellentétben előtte volt nekem Pinacle, azaz Pinacle is, aminek nyugodtan állíthattam a hangerejét a géptől függetlenül. De az Aver Media meg jobban működött. A Pinacle-ben volt egy alapzaj, egy ilyen brrrr.
2: Ezek még analóg tünelek voltak?
3: Igen, és azért próbáltam itt leutánozni, milyen zaj, ugyanis én nagy hangfalon próbáltam ezt hallgatni, na ez minden hangszórót szétvitt. Annyira kibírhatatlan, és annyira nagy alapzaja volt, hogy, egy idő után fogtam, és kidobtam.
2: A hangszórót, vagy a tévékártyát?
3: A tévékártyát méregből, a hangszórót könnyezve.
1: De egyébként, amivel még gondolom, nagyon jól lehetett használni ezeket az USB-s, már digitális tunereket. Nagyon sajnálom egyébként, hogy megszüntették ezt a szoftvert, egy kis nosztalgia. Még a Windows 7 idejében volt az úgynevezett Windows Media Center.
2: Windows Media Center. Annak jó volt a zenéje, amikor beindult.
1: A zenéje is jó volt, és teljesen akadálymentes volt. Tehát annyit kellett tenni, hogy fel kellett rakni a TV tuner CD-jén lévő drivert, és onnantól kezdve teljesen jól működött a csatorna hangolás is, a váltás is csatornák között, úgyhogy sajnálom, hogy ezt a 8-ból kivették.
2: Meg nem lett ilyen, hát ilyen átfit reinkarnáció, mert ugye a Windows Live volt még föl lehet tenni, akár még Windows 10-re is, akár 11-re hát, is, nyilván túl sok haszna nincs, de
1: ez nem sajnos már nem.
2: De egy ilyen média az nem. Tehát ez a Windows 7-tel befejeződött. A fene vigyel.
1: Később meg lehetett ezt vásárolni külön termékként, de ez termékkulcsot kellett beírni, és nem is láttam ilyet, hogy ezt megpróbálták volna esetleg valahogyan varezolni, úgymond. Tehát valahogy ez így nem működött már későbbi Windowsokon, meg hát azóta se működik.
2: Csabi, a TV-tünelektől még egy szó, csak hogy az fontos azért, hogy ezek a mostani szolgáltatók, főleg a nagyok, Telekom, WAN, stb. Itt azért, ha teszem azt neked, kedvet támadna egy egyszerű TV-tünelkártyával az ő szolgáltatásokhoz hozzáférni, az lehet nehézségbe ütközne. A Telekom például IPTV-t használ, aminek az a következő, hogy te valószínűleg egy egyszerű TV-tünelkártyával nem férnél hozzá az ő szolgáltatásukhoz, talán a WAN-osokhoz sem, bár ott van ez a kártya, ez a CI modul. Elvileg vannak olyan kártyák, nem a kis USB, mert nem mindig van ilyen foglalat, de szerintem Telekomnál esélytelen, hogy te ezt hozzáférj, és WAN-nál is nagyon kétesélyes a sztori. Vagy ti hogy vélekedtek erről?
3: Én azt gondolom, hogy érdemesebb lehet talán, én legalábbis ezt csinálnám, tudom, hogy drágább megoldás, de nem akarsz szolgáltatóhoz menni, akkor egy okos tévét érdemes venni, akár Androidost, akár Samsungot, ebből sem a legolcsóbbat, mert abban is gyenge lesz a hardware. Tehát mondjuk én szétnéznék olyan, nem tudom, majd a fiúk mindjárt jól kijavítanak, 150 környékén, és itt táján vennék egy Samsungot vagy egy Androidos tévét, és ezt már lehet egy normál antennával, mindig tévével használni, és akkor nem kell semmilyen box. Beledugunk a coax csatlakozójába egy jó antennát, ami fönn van a tetőn, és akkor lehet mindig tévézni. Ha...
2: mondjuk 130-150-nél, mert annak jó Samsungok, és telefon, akkor nem tudok, hogy melyik a jó. De mondjuk a Csabi PC-t használna csak, tehát éppen akar tévézni, akkor mindig tévére jó lehet a tuner. Azért ez olcsóbb megoldás, jó van, vagyok.
3: Mondanám, te vagy az első ember az életembe, aki a tunert tunernek mondja.
2: Hát látod.
3: Szóval, de lehet, hogy mindenki más mondja helytelenül, mint az Ocean-t, mert az Ocean, de igen.
2: De Ocean.
3: Ocean. Az Ocean.
2: Ocean. De hogy TV tuner kártya, de figyelj, látod?
3: Egy TV tuner kártya jó választás lehet, jó mondtad, csak azzal meg nincsenek tapasztalatok, mert kicsit kimentek a divatból talán, vagy csak én...
2: Kevés van már belőle.
1: Hát kevés van, olyat meg aztán én végképp nem találtam mostanában, ami lenne ez úgynevezett CIA modul.
2: Ja, kártya.
3: A kártya meg arra kell, mert a szabadon fogható csatornák, azok jönnek egy antennával, ahogy említettem.
2: Hát igen, ha előfizetsz, viszont... akár mindig TV extra, vagy nem tudom most mi a neve.
3: Nem is tudom, már mindig extra volt. Pro a neve, vagy nem is tudom, mi a neve már, fogalmam sincs. Tehát, hogyha fizetős csatornákra szeretnénk előfizetni, igen, akkor kell a kártya. Kis kártyát bele kell dugni.
2: Szóval nehéz terület ez.
3: Én ezért szavazok inkább az okos tévére. Nagyobb beruházás, valamennyivel, és hogyha ezt megtehetjük, akkor inkább erre mennék el. Ha nem tehetjük meg, akkor nézzünk körül a TV tuner kártyák piacán, csak attól félek, amiben például kártya megy, hogy később esetleg tényleg bővíteni tudjuk a lehetőségeinket fizetős csatornával, azok is ilyen mi körüli áron lesznek már, vagy nem tudom.
2: Hát, hogy 150-ért nem lesz.
3: Jó, nyilván nem ennyi, de el tudom képzelni, hogy 40-50 lesz. Nem is tudom, tényleg mennyi.
2: Mégis csak az egyharmada.
3: TV tuner kártya, igen. Ezen jól elgondolkodtunk, kedves hallgatók. Megint
2: ez egy érdekes témafelvetés volt, tényleg.
3: Elmerengtünk. Csabinak köszönjük szépen.
2: Köszi szépen. Laci is írt nekünk egy hosszabb értekezést banki applikációkról. Ezt eltettük, használjuk, nagyon szépen köszönjük. Lesz még szó erről az évben, Laci, nagyon köszönjük tényleg, és neked is boldog új évet.
3: És itt ragadnám meg akkor az alkalmat, hogy a kedves hallgatók figyelmét felhívjuk, hogyha van véleményük banki applikációról, és ezt szívesen elmondanák nekünk, nem muszáj műsorban, ha szeretnének róla beszélgetni egy kicsit, nem a bankszámlájukat szeretnénk, meg a bankkártyájuk adatait, hanem az applikációról beszélgetni, hogy mennyire használható, vagy mennyire nem, akkor várjuk leveleiket a gephaszcsapat@gmail.com címre, ne féljenek.
2: Igen, tehát, semmi nem szeretnének, nem kérünk el. Ha műsorban nem szeretnének kerülni, akkor levélben is lehet akár, az is segítség nekünk.
3: Szeretnénk egy ilyen bankos műsort, semmilyen adatot nem fogunk elkérni, egyszerűen az alkalmazás használhatóságáról érdeklődnénk, hogy melyik banknál jó az applikáció, és melyiknél kevésbé.
2: Milyen platformon szállt, éppen iPhone, Androidon, egyéb platformon esetleg, bár ez a három a leggyakoribb. Milyen bank, milyen műveletek, mi a nehéz, mi könnyű, mi nem tetszik, stb. Ír nekünk Évi boldog új évet. Tessék, hát mi volt, hogy új évi? Hát új akkor évi. Itt van Évi
3: itt,
2: nekünk.
3: Itt az új évi.
2: Szia!
3: Szia.
1: Na. Boldog új évet.
2: Hát én már
3: boldog új évit.
2: Boldog évet. Új évit.
3: Hát azt kívánom, hogy Évi rosszak boldog vagytok. Legyen.
2: És új?
1: Igen.
2: Mindenki megújul, hát hét évente kicserélődnek a sejtjeink. Szóval...
1: Ha neked már kicserélődhetne.
2: Azt akarod? Most akkor mit mondasz nekem, hogy Robikám, mintha kicseréltek volna. És milyenre akarsz nekem cserélni?
3: De most nem mondd ilyet, hát azt, hogy egy pont olyan komolyabbra. Vagy, mint tavaly.
2: Ez az...
1: Igen, még hülyébb az a baj. Tehát,
2: nem hogy tett vége
3: a hír. Cserélődtek a sejtjei.
1: Hogy ez a
2: rossz a tendencia.
1: A pihenés és segíteni fog rajtad, de ettől csak rosszabb lett. Én nem tudom, hogy van-e még lejjebb, hát meglátjuk.
2: Hát ugye 7 év alatt történnek a sejtcserék, és 2019-ben is volt azért műsor 20-ban is, mert majdnem egy egész sejtcsere.
3: Kedves hallgatók, amíg a Robi végig gondolja, hogy mit csinált 2019-ben, szerintem ezt ne várjuk meg, hanem folytassuk, tehát Évi levelével. Robikám, Évi levele.
2: Jó, csak ez is én kellek.
3: Meg Évi.
2: Meg Évi.
3: Ki megírta.
2: Főleg ő. Én nagyon boldog új évet neked is.
3: Bújék.
2: Azt írja nekünk, hogy frissítette az iPhone SE 2022-es készülékét iOS 26-ra, a legfrissebb iOS 26-ra, de nagyon megbánta.
3: Mi, neked azt is írja, elmegy a hang? Időnként?
1: Én is frissítettem, képzeljétek.
2: Azt írja, hogy a telefonja sem viseli jól a frissítést, és ő maga sem viseli jól a frissítést. Ajaj. A kettő paritásban van egymással.
3: Igen, telefonalkalmazás, lefejelem a mikrofonomat, leorrolom, megorrolok rád, Robikám. A telefonalkalmazás kissé megváltozott, de ott vissza lehet állni a régire.
2: Évinek az a problémája, mert több van, tehát azok a problémái. Hát például, hogy amikor szöveget gépel be, akkor a voiceover hangja időnként elmegy. És
3: nem csak akkor,
2: csak
3: amikor szöveget gépelsz be, úgy időnként,
2: úgy általában
3: ha
2: is
3: YouTube-ot
2: elmegy.
3: Nézel, akkor is elmegy. Voiceover meg minden hang.
2: De mi, videó hallgatás közben
3: is? Igen. Sőt, telefonbeszélgetés közben is.
2: Az baró.
3: Engem se hallanak, és én se hallom a másik fele.
2: Hát de várjál! Hát iOS 26 az ideje már volt, ez soha nem mes. Ez van új keletű? Egy frissítés óta van, vagy hogy?
3: Nem tudom, egy idő után nálam van, és itt a héten megérkezett az iOS 26.2, fel is tettem, és úgy gondoltam, hogy na majd most ez megoldja. Most a ló... úgy elment, mint a fele.
2: Pikulát!
3: Igen.
2: Évinek is 26.2 van. Az is zavarja, hogy valami kb. 5 másodperc után szerint a képernyője mindig zárul, annak ellenére, hogy az avóhoz 3 percre van beállítva. De ezt azt, hogy nehezen tudja ezt a hibát így írásban közölni velünk.
3: Mert be van kapcsolva, lehet az alacsony töltöttségi mód, mert ezt imádja bekapcsolni, és ezt ki kell venni.
2: Próbáld meg akkor, Évi, ezt, hát ha ez segít.
3: Beállítások, akkumulátor.
2: Az időjárás applikáció is össze-vissza működik Évinél, ezt nem feltik különösebben, de össze-vissza működik. Lehet, hogy az idő működik össze-vissza.
3: Az időjárás.
1: Az nálam is össze-vissza működik, tehát ez egy borzalmas.
3: Tehát... Igen, egy kicsit, tehát mész jobbra, és akkor nézed, hogy 9 óra derült, 10 óra derült, 11, nincs 11 óra, mutat 2 órát, na ekkor picit oda kell érintened egy ujjad a képernyő közepére, és menni tovább, és akkor végigírja.
1: Ez jó, hogy így is működik. Én balra szoktam söpörni, és akkor úgy
3: is megint működik.
1: Jobbra. De jó ez az egy ujjas is, hogy akkor megérinted a közepén. Hát, ja.
2: És akkor Évi, ide egy példát a voiceover hangjának hallgatására is, és a voiceover elnémulására. Egyszer azt mondta neki a mobil készüléke, csak így önmagában, hogy öld meg. Hát Évi ezt nem egészen értette, hogy ő mire meghallgattam még egyszer, és az volt, hogy jelöld meg. Csak a voiceover leharapta az elejét.
1: Ez nálam is rendszeresen csinálja ezt a leharapást. Mondjuk nekem már 18-asnál is csinálta ezt a leharapást. Néha mondatok elejénél, úgyhogy ez nem lett jobb. Legalábbis nálam se a 26-os telepítésével.
3: Évi, két dolog. Nem vagyunk a rendőrséggel kapcsolatban, tehát érdekel, hogy... És megölted? Egyrészt írd meg, kettő meg, kit, vagy mit.
2: Ja.
3: Tehát amikor ezt az ajánlatot kaptad a telefontól, engem az érdekel, hogy ki jutott eszedbe úgy elsőre. Telefongyártója, vagy...
2: Vagy valaki más.
3: Szűke pátriádból esetleg valaki.
2: Jaj, szegény iPhone-osok, rátok jár a rúd. Évi, köszönjük szépen a
3: levelet. Most egy kicsit igen.
1: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
2: Kedves hallgatók, továbbra is nagyon-nagyon várjuk, hát idén is nagyon-nagyon várjuk a leveleiket. Ebben egy jó néha nem már idei volt, tehát anélkül is kaptunk, hogy mondtuk volna, de azért mondjuk, hogy gephascsapat@gmail.com. Idén is, továbbra is él. Nézzük, olvassuk, várjuk, hallgatjuk, elemezzük magunk módján, csak így finoman. Nagyon szépen köszönjük, hogy már a műsor előtt is írtak nekünk, és gondoltak ránk az év elején. Nekünk ez nagyon-nagyon jól esik, függetlenül attól, hogy itt elhülyéskedjük és marhaságokat beszélünk, de,
3: hát,
2: de tényleg jó
3: esik. Azt általában szoktál, de megragadnám így én van. Itt a gondolatait fonalát, és talán
2: igen?
3: Egy picit
2: nagyon rángos.
3: Kötözném, de ugye a műsorunk címe az, kicsit önző módon, de majd mindjárt meglátják, hogy nem teljesen hülyeség, hogy mit kaptunk karácsonyra. Szerintem kezdjük az egyik legmeghökkentőbb.
2: Várjál, hökkenek. Hök.
3: Tárgyal, köszönjük. Azt mondtad, hogy elemezzük. Hát itt ragadnám meg azt a fonalat, amit te felkínáltál. E lemez, mert hogy...
2: Az hagyján, de ezt kétféleképp is lehetett értelmezni, hogy most mondtam, és lemez, oké, igen, megragadhatjuk, de én kaptam egyébként karácsonyra viccen kívül elemeket, valamint elemtöltőt is.
3: Ennek szeretnénk most megmutatni a hangját, kedves hallgatók.
2: Az elemtöltőt már is hozom, meghallgatjuk a hangját.
3: Meg az elemeket is.
1: Azok utáim már brejkjelzőt is akartál hallgatni.
2: Ez az, miért ne lehetne elemtöltőt hallgatni?
3: Így van. Na de mást is kaptál te karácsonyra.
2: Mást is kaptam, és egy remek zene után beszélünk is arról, hogy mit kaptam. Mit szóltok ti ehhez?
3: A zene jöjjön előbb. Nem is vezetett fel?
2: Mit vezessek fel? Majd zene után, hogy még érdekesebb.
3: Jó.
0: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: Close Russians.
1: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
2: Gépház. Mi felvesztük a fonalat.
3: Vagy a vonalat.
4: Köszönjük, itt vagyunk, ez itt még mindig a Gépház, és igazság szerint, ha őszinte akarok lenni, akkor itt a zene alatt mi el sem mentünk igazán a stúdióból.
5: És most a zene nem az én felelősségem volt, kedves hallgató.
4: Igen, és nem is onnan szólt, ahonnan szólni szokott. Nem tudom, hogy ez feltűnt-e bárkinek is. Ez egy kicsit speciális zene volt, ezt most én intéztem. Mert hogy igen, aki esetleg hallgatta a karácsonyi adásunkat, annak nem egészen újdonság már a sztori, hogy én karácsonyra kaptam egy elég régóta áhított készüléket, amit én nagyon szerettem volna. Ez pedig egy lemezjátszó. Egy igazi, bár modern köntösbe öltöztetett, de ettől függetlenül hagyományosan működő, vagy hagyományosan is működő, hát bakelit nevezzük így, bakelit lemez lejátszó készülék.
5: Vinil.
4: Igazából vinil, csak a bakelit van a köztudatban. De igen, ez egy Sennheiser lemezjátszó készülék. Én nagyon-nagyon Sennheiser. Igen, hogy még jobban hangzik. Én nagyon örültem neki, nem is beszélve arról, hogy a karácsonyi ünnepkör alatt sok kellemes percet szerzett nem csak nekem, hanem minden nosztalgiázni vágyó családtagomnak, és voltak jó néhányan. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis ajándék volt. Más kérdés persze, hogy említettem, hogy modern köntösbe van öltöztetve, ennek ellenére én idáig csak a nem modern funkcióit, sőt funkcióját vettem igénybe. Majd alkalomattán kicsit jobban megismerkedek vele. Itt szeretném előadni az alkalmat, hogy boldog évet kívánjak Gombos Feri hallgatónak, és megköszönjem azt a leírást, amit Feri még karácsonykor nekem küldött, továbbított. Egy leírást készített ő maga, hiszen neki is van egy ilyen lemezjátszó készüléke, és ennek a lemezjátszó készüléknek van egy távirányítója. Egyébként egy elég kopogós műanyag darab, bemélyeztett gombokkal, tehát nem kell túl komoly eszközre gondolni, de ettől függetlenül távirányító, tehát nem kábellel csatlakozik a készülékhez, hanem távvezérlő, valószínűleg infraporton működik, érdekes. És Feri elküldte a gombok leírását, ha már Gombos Feri, ugye?
5: Kész. Kedves hallgatók, ma mindenkit megsértünk tényleg.
4: Szóval Feri elküldte a távirányító gombjainak leírását és funkcióit, ezt nagyon szépen köszönöm, már csak ki kéne próbálnom, erre sor fog kerülni. De a készülék maga egyébként nagyon pofás. Úgy néz ki egyébként, mint egy... Hát milyen meglepő. De tényleg úgy néz ki, mint egy régi vágású lemezjátszó. Most sokan mondják, hogy olyan, mint a Tesla. Mert az volt régen, hogy egy nagyon híres, bár nem az egyetlen, de nagyon-nagyon híres lemezjátszó. Valóban ez a télalap. Nyilván van egy felhajtható teteje, amit rá lehet csukni a lemezre, ha akarunk. A tető alatt pedig nyilván elhelyezkedik a lemez, a korong. Ezt hagyományos módon kell a készülékre feltenni, tehát a lemez hagyományosan kell feltenni. Kaptam olyan kiegészítőt is hozzá, amivel a kis lemezeket is le tudja játszani. Ezt úgy értem, hogy nyilván ott nem azonos az a lyuk a lemez közepén.
5: Amire rá kell helyezni, ilyen kis korongot, ilyen kis karikát kaptál kiegészítőt.
4: Így van. Bár nekem pillanatnyi a kis lemezen éppen
5: nincs. Ami a
4: nagyobbból
5: kicsit csinál, ez kicsit olyan, mint a zacskós tejtartó. Tehát a zacskós tejet beleraktad egy ilyen kancsószerű valamibe, hogy műanyag legyen, és akkor igen, ez volt a műanyag zacskós tejtartó. Na, ez is picit ilyen.
4: Ez körülbelül ilyen. De legalább van. Nekem mondjuk kis lemezben éppen nincs, pillanatnyilag, de ettől függetlenül jó, hogy van. Van néhány analóg kapcsoló is a készüléken, nem csak az, mert egyébként a vezérlése digitálisan működik, ez már tevlenítő, hogy gyanús lehetett, de valóban digitálisan működik a vezérlése. De van például jobb oldalt egy analóg fordulatszám szabályzó kapcsoló. Ez egyszerű, gyakorlatilag háromféle fordulatot támogat, ezt lehet kapcsolgatni, és akkor úgy
5: 33,
4: változik.
5: 33, 45 és 78.
4: Ilyet is tud. A tüvet, hogy így mondjam, azt egy nagyon praktikus módon lehet helyezgetni, hát elsősorban a lemezre helyezni, vagy lemezről fölvenni. Ezt én úgy hívom, de általában ez tényleg ez nem, hogy ez egy liftes megoldás, mert van egy mechanikus kapcsoló, amit hogyha előrefelé tolok, akkor a tű felemelkedik, utána meg tudom fogni, és el tudom hajtani, meg el tudom bármilyen irányba helyezni. Ugyanígy, hogy ha ezt a kapcsolót lefelé húzom, akkor a lift, tehát ez a mechanikus szerkezet ráengedi a lemezre a tűt. Tehát ez egy ilyen biztonsági, de lehet, hogy ne karcoljuk meg a lemezt, mert ne tegyünk át se a tűben, se az egész apparátusban. Kis praktikus megoldás. Az egész készüléket úgy lehet bekapcsolni egyébként, ez tájájtóan nem sikerült, hogy van egy markáns, tehát többinél nagyobb kerek gomb, ami egyébként hangerőszabályzásra is használatos, és ha ezt befelé nyomjuk, tehát nem tekerjük, hanem megnyomjuk, az a power, így mondjam, tehát a kapcsoló, a bekikapcsoló
5: opció.
4: Nem úgy ez nyomod be, hogy az lejjebb süllyed, nem lenyomod, mint egy magnónál a plate-t, az a gomb ugyanúgy ki is emelkedik, hogyha elengedted, csak olyankor bekapcsol a készülék. Az alapfunkciója a lemez lejátszás, ez akkor el is indul egyébként, de van benne USB. Itt Feri elmondása szerint ez arra is képes, hogy a lemez trackjeit, hát hogy így mondjam, tehát a lemezen lévő számokat pendrive-ről rögzítse. Ezt még szintén nem próbáltam. Egyébként lejátszani is tud pendrive-ról, ezt sem próbáltam. Van benne FM rádió, meglepő, aha, de még ezt sem próbáltam.
5: Az hogy létezik? FM rádiót
4: kipróbáljuk. Mindenki? És a csatlakozó kínálat és az USB-n kívül is egész széles. Hátul van két RCA, tehát akár komoly hangszórókat is rá lehet kötni. Elő van stereo jack fülesnek, ami szintén nem olyan rossz dolog, és valami oknál fogva került rá SD kártya foglalat is. Nem mikro, hanem rendes SD kártya. Tehát ilyet is fogad az eszköz. Ami nekem ennél még jobban tetszik, hogy tulajdonképpen akkor is használható az eszköz, ha éppen nem áll rendelkezésünkre hangszóró, mert a két oldalán van egy-egy beépített hangszóró, ezt nyilván a helyén kell kezelni, tehát nem fog nagyon dübbenni, de nem csalódtam, ugye itt a Sennheiser rádió, az SRD215 kapcsán beszéltünk nagyon régen arról, hogy egész jó hangszórói vannak. A készülék méreteihez képest, a lemezjátszó méreteihez képest bőven elfogadható a két hangszóró minősége. Ha épp nincs komolyabb eszköz a birtokunkban, vagy csak nem akarunk szórakozni vele, akkor akár ezeket is lehet használni. A hangerő is viszonylag elég combos, hogyha feltekerjük azt a racsnit. Nyilván a basszus az tényleg nem fog döngeni, tehát nem is várható el egy ilyen eszköznél, de azért be tudja tölteni a szobát hangerővel. Nem van szégyönt, azt kell mondjam. Amúgy van benne Bluetooth is az eszközben, meglepő, de még ezt sem próbáltam ki. Tehát a lemezjátszó pillanatnyilag én csak lemezjátszásra használtam, de hát itt van előttünk az egész év, majd jól megnézem, hogy egyébként még mikor
5: várjuk a beszámolót, és nyilván ezért van helye a gépházban többek között, mert modern csatlakozási lehetőségek is vannak. Egyébként csak, hogy kiegészítsem az RCA csatlakozó használhatóságát, ugye ezeket be lehet kötni például keverőbe, vagy ilyen hifi berendezésbe, és ugye ez arra hivatott az RCA, hogyha ez jól működik, akkor nem veszi fel a motorzajt. A jackkel ellentétben a jack egy pici motorzajt mindig felvesz, vagy hát jobb esetben kevesebbet, rosszabb esetben többet, az RCA viszont nem. Ezért, hogyha mondjuk bekötjük egy keverőpultba, akkor nem adja tovább.
4: Igen, Jack az valóban felvesz némotorzajt itt az eszközön, ez tény. Pillanatnyilag ebben az adásban csak a lemez lejátszására és a zene meghallgatására szorítkoztunk, de majd még mesélek erről, hogyha jobban szemügyre vettem. Engem most lenyűgözött, nekem soha nem volt még lemezjátszóm. A lemezeim se igazán, mert ezek felmenői lemezei, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát 20-30-40 éve porosodtak egy pincében, és én úgy voltam vele, hogy nem vettem volna a lelkemre, hogyha ez az enyészeté lesz, úgyhogy megörököltem ezt a lemezgyűjteményt, és boldog tulajdonosa vagyok annak is, meg a készülőknek is, hogy majd mesélek róla közeljövőben még.
5: Köszönjük, várjuk, mert engem mindig is érdekelt a régebbi technika, és túlságosan gyerek voltam még, amikor nekünk lemezjátszónk volt, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
4: Meg ugye a legjobb, hogy amikor le is veszed a hangerőt, bedugsz egy füles, de nem veszed a füledre a fülest, akkor is, hogyha az ember oda hajol a készülékhez, akkor bizony, főleg a magas hangoknál, vagy a cintányéroknál akár, hallja magát a hangot, mert hogy itt ugye nem elektromos digitális jelek útján képződnek a hangok, vagy annyira nem, hogy itt a hang tulajdonképpen a tű mozgásából származik.
5: Igen, ahogy rezzek a tű.
4: És maga a tű adja ki a hangot, ahogy a lemez barázdái közt mászkál. Ez egy baromi érdekes dolog. Vannak olyan gramofon, vagy hát legalábbis voltak, a lemezjátszók, amik nem is áramban működtek, hanem ilyen felhúzósak voltak, hogy az ember megtekerte, csak a rugó elkezdte pörgetni a kislemezt, és ilyen kis apró tölcsér erősítette fel a hangot, és így lehetett gyakorlatilag lemezt, vagy hát zenét hallgatni elektromos áram nélkül is. Tehát itt még az elektromos áram csak az erősítéshez, meg a lemez pörgetéséhez van használva, de nem a hang előállításához. Ez baromi érdekes.
5: Hát ugye ennek az őse volt az úgynevezett fonográf, amely még viaszhengerre dolgozott. A tű belerezgette a hangot a viaszba, ahogy tekerték. Az első modelleket még analóg módon kurblival, és hogyha azonos sebességgel tekerték újra, tehát visszajátszották, akkor a belerezgett hangokat a tű visszarezegte, és egy tölcsér segítségével hallhattuk. Persze, ezek egy idő után tönkrementek, tehát ezek a viasz dolgok nem voltak túl tartósak.
4: Nem voltak tartósak.
5: Ez a legősibb technika. És akkor ebből fejlődött ki azon lemezjátszó, amit most a Robi mutatott be, és hallgattunk róla egy dalt.
4: Baromi jó, nagyon szeretem. De azért más készülék is gazdára talált itten, illetve hát nem itten, hanem ottan.
5: Előzékenyen átadnám én akkor a lehetőséget Máténak, hogy kibontakozhasson. Máté, te mit kaptál karácsonyra?
4: Hát annál is inkább, most is beleszólok, de ha már technikai, tehát így kronológiai rendben megyünk, akkor a bakelitlemez után azért következett egy másik nagyon elterjedt és híres szabványa.
5: Hanghordozó?
0: Hát főleg, hogy ez a hanghordozó volt gyakorlatilag tudtommal az első olyan, ami nagyon kompakt méretbe is lehetővé tette
5: a hordozhatóságot akár utcán, aztán később a Sonynak köszönhetően zsebben is.
0: Igen, ugye ez volt a Walkman. Mármint a zsebben.
5: Megjelent a Magnó, és aztán a Walkman, a sétáló Magnó. Igen, a zsebben hordható sétáló Magnó. Te ilyet kaptál?
4: Sétáló János. Az a Johnny Walker.
0: Hát, gyakorlatilag, ha nagyon le akarik egyszerűsíteni, akkor igen, tehát lényegében ez egy teljes mértékben Walkman kinézetű Magnó, hát egész pontosan digitalizáló.
4: Igen, tehát az adathordozó neve az a kazetta, ez nem hangzott el, igen, tehát ez fontos azért.
5: Igen, tehát kazettás.
4: A vinil vagy bakelit lemez után a kazetta jött, ez már ugye a 80-as, 90-es évek.
0: Ugye azért volt ott még egy állomás, amit nekem sose volt egyébként, mert nagyon szívesen megnéztem volna ezeket a nagy orsós szalagokat.
4: Az is már szalagos volt.
5: A lemez mellett volt bizonyos orsós magnók, szalagos magnók, azok fel voltak itt tekercselve a vastag szalagok, rá voltak fektetve a magnóra, kicsit hasonló, mint a lemezjátszó. Egy ilyen csévélő kerékre rá volt ez rakva. Recés volt szintén az orsónak a közepe, és ilyen pici kis fogak voltak ebben a csévélő kerékben, ilyen kis vékony rúdon, és akkor erre ráhúztad, és egyik tekercsről tekerte át a szalagot a másikra, és közben volt a mechanika, a lejátszófej, és hogyha ehhez hozzáért a szalag, akkor lejátszotta.
4: Igen, ez már mágneses alapon működött, itt már nem lehetett hallani se a szalagnál, se a kazettánál azt, hogy a lejátszófej valamit lejátszik, tehát ez már nem olyan volt azért, mint a rezgő tű. Tehát ez analóg volt, de már nem annyira azért, hogy erősítő nélkül lehetett hallani, mert ez
5: nem,
4: már...
5: Ezt már nem lehetett hallani.
4: Más volt.
5: Viszont sokan azt mondják, hogy jobb minőségben...

0: használtak felvétel céljából, de akkor beszéljünk most a normál kazettákról. Ezekben volt úgynevezett műsoros, illetve olyan kazetták, hogy üres kazettáknak neveztük, amire fel lehetett venni, azaz rögzíteni lehetett rádióból, másik magnóról, lemezjátszóról, szalagos magnóról, innen-onnan.
1: Vagy a saját hangodat.
0: Vagy akár, igen, belső vagy külső mikrofon segítségével. Belső mikrofonokat imádtam, mert nagyon sok magnónál belehallatszódott a motorzaj.
1: De még mennyire, hogy ment a... tekerte a szalagot, ez a zizegés.
2: Főleg, hogy egy csomó esetben a kazetta tartó ajtajára volt magát a rárakva a mikrofon.
1: Tényleg.
2: Úgyhogy...
1: Legjobb.
2: Ott aztán abszolút belehallatszódott.
0: Hát igazából akkor is, hogyha a magnó tetejére fönt egy kis rés volt, akkor is, mert a magnó belsejéből átvette a rezgést. Szóval igazából ez volt a bizonyos magnó, és aztán hát felvenni nem tudott még először, aztán már igen, mert jöttek a diktafonok, de először csak lejátszani tudtak az úgynevezett walkmanek, zsebméretre leszűkítették a zenehallgatást, és aztán jöttek a diktafonok, amik már felvenni is tudtak, és ezek szintén zsebméretűek voltak, és hangszórót is tartalmaztak. Hát egy picit akkor ennyit a magnózásról.
1: És miért ez a készülék?
0: Te mit kaptál?
1: Ami karácsonyra jött.
2: Hát én egy audio kazette MP3 feliratú kütyüt kaptam. Kínai, Made in China, de egyébként teljesen jól működik. Gyakorlatilag kinézetre teljesen olyan, mint egy Walkman, tehát el is férne simán. Hát, azért azt nem mondom, hogy a legszűkebb zsebbe, de mondjuk egy ilyen nagyobb farmer zsebbe azért be lehetne rakni.
0: Legfontosabb kérdés, ez a készülék FM rádiót tartalmaz?
2: Nem, ez nem tartalmaz FM rádiót, sajnálom. Ez kizárólag, én is sajnálom, akkor kipróbálhattam volna, de ezen mindösszesen a kazetta lejátszás vezérlésére használatos gombok találhatóak meg, illetve oldalt van rajta USB-C csatlakozó, adnak hozzá kábelt is természetesen, meg van rajta 3,5-es jack csatlakozó is, adnak hozzá egyébként egy ilyen hát elég olcsó hatású gumiharangos fülhallgatót is. A célnak egyébként megfelel, tehát arra teljesen jó, hogy tudjunk vele hallgatni.
1: Jó, figyelj, azért a Toy Esperanzánál azért nem lehet olcsóbb hatású.
2: Hát annál nem, meg hát reméljük, hogy azért annál tartósabb is lesz, már maga a füles is. Úgyhogy ezen van egy C-csatlakozó és egy jack, és ami érdekesség, hogy a C-n keresztül ez a magnó vagy digitalizáló áramot is vesz fel.
1: Tehát, hogy bedugod a gépbe, akkor egyből már működ, de áramot vehet fel máshonnan is, tehát mondjuk elemes?
2: Vehet fel, igen, hát akár egy fali adapterbe is dughatod, de egyébként elemről is kétás ceruza elemet kell belerakni, kettő darabot, tehát kettő darab kétás ceruza elemmel működik. Ami érdekesség, hogy azt jól elrejtették az elemtartót, konkrétan a kazetta tartó ajtaját kell kinyitni.
1: Mi?
2: Bizony, kiveszed a kazettát, és a kazetta alá rakod be az elemet, ez nagyon érdekes.
1: Hát ilyet még soha nem láttam.
0: Ilyet én sem még. Az adapterről jutott eszembe, kedves hallgatók, emlékeznek arra, amikor még ezekhez a régi walkmanekhez ott a 80-as évek végén, 90-es évek elején inkább használtunk adaptert. Fali adaptert. Volt is kapcsoló, 3-tól 12 voltig lehetett állítani. Aj. Attól függ, hogy hány elem kellett a walkmanetben, ugye nyilván, hogyha két elemes, akkor 3 volt, ha 4 elemes, akkor 6 volt kellett, és volt egy ilyen villa, ami 4 ág volt, és a megfelelőt kellett bedugnod a walkmanet töltő csatlakozásába. Először is, hogyha beledugtad, akkor a walkmanetnek rendkívül nagy áramhangja lett, és kegyetlenül fel tudtak forrósodni ezek az adapterek ott a konnektorban, és valamiért ilyen nagyon kínai festék, egészen büdösek voltak konkrétan, tehát ezt, de én ezeknek a szagát imádtam. Nem tudom, hogy kinek van ez meg, ez az érzés, hogyha igen, akkor írják már meg, hogy önök is emlékeznek erre? gebhaszcsapat@gmail.com. Megvan-e ez a kissé büdös adapter szag?
1: Szóval elemes? C-n is működik, és hogyha hozzáköröd a géphez, akkor gondolom nem csak delejt kap, hanem hardware-ként
2: hanem USB-s hangeszközként is rátja. Ami egyébként részben nyilván pozitívum, ami a nagyobbik baj, hogy ilyenkor lejátszóeszközként is megjelenik. Átáll az alapértelmezett hangkártya erre az USB-s.
1: A hangszorója meg nincs.
0: Ebben szól az NVIDIA?
2: Nem, tehát és ha füles dugsz bele, akkor se szól benne az NVIDIA sajnos, tehát ez így ilyenkor, hát vagy vakon megpróbáljuk átállítani az NVIDIA hangját,

0: eszközt, vagy kihúzzuk, és akkor átállítjuk az Nvidia hangkártyáját, vagy már a csatlakozás előtt gondoskodunk arról, hogy az Nvidia az másik hangeszközön szóljon. Hát igen, ez kicsit kellemetlen. Ami nagyobb kellemetlenség, az az USB digitalizálónak a működése, mert hogy ez igencsak zajszűrt módon digitalizálja be a kazettákat, hogyha USB-ről dolgozunk. Egyébként van a lejátszó oldalán egy hangerő gomb is, ezzel tudjuk digitalizáláskor is a hangerőt állítani, illetve nyilván, hogyha van bedugva a füles a készülékbe, akkor azon is állítja ez a lejátszás hangerejét. A digitalizáláshoz max hangerőre kellett nekem raknom, de olyan zajszűrt volt, úgyis hang, ráadásul mono, tehát sztereókazettánál is mono hang kerül sajnos digitalizálásra, úgyhogy én...
1: Ez szomorú.
0: Igen, ez szomorú. Majd következő adásra kereshetek esetleg olyan kazettát, ahol ezt meg is tudjuk mutatni, és akkor szemléltethető, hogy mi a különbség az USB-s digitalizálás meg a hagyományos analóg esetén.
2: Mert akkor úgy, jackre kötsz egy kábelt.
0: Úgy rákötök egy jack-jack kábelt, és így nyilván hát a hagyományos analóg módon is történhet a digitalizálás, aminek nyilván az a hátránya, hogy ilyenkor bizony egy kis motorzaj lesz.
1: Hallhatom.
0: A digitalizált.
1: Én azt kérdezném, kiindulva a számítógépek hangkártyáiból, mert hogyha egy laptopban sztereó mikrofon is van, hogyha be van kapcsolva ez a fura zajszűrő, akkor mono hangot képes csak rögzíteni. De hogyha kikapcsoljuk, akkor tudja mindkét mikrofont is használni a laptop, és hogy neked nem lehet-e ezt a zajszűrőt kivenni a hangkártyánál, hogyha letiltod az összes javítási funkciót, vagy bármi, mert akkor el tudom képzelni, hogy sztereó lehetne.
0: Egy próbát mindenképp megér, következő adásra ennek utána járok, és akkor majd elmondom, hogy mi a fejlemény ez ügyben. Az viszont biztos, hogy az analóg 3,5-es jack csatlakozó a sztereó, tehát
3: az jó.
0: Szerencsére ott a hang sztereóba megy át, hát nyilván van egy kis alapzaj, de teljesen jól működik egyébként, és maga a készüléknek a kezelése is nagyon egyszerű. Gyakorlatilag van egy lejátszás gombunk, jó ki is tapintható egyébként, van rajta pár pötty, úgyhogy teljesen jól meg lehet találni. Mellette egy kis szünet után van a stop, vagy hát a kikapcsoló. Felvenni ez nem tud, tehát tényleg teljesen olyan, mint egy Walkman, amivel lehet digitalizálni is. Ami érdekesség egyébként, hogy mindkét oldalát le tudja játszani a készülék a kazettának anélkül, hogy kinyitnánk a kazettatartót is, meg bizony.
3: Szóval.
0: Valahogy meg tudja fordítani a fejet, vagy én ezt nem tudom pontosan, ezek milyen technológiával működnek, talán legidősebb kollégám többet tud erről mondani.
1: A lényeg az, hogy a fejet, és elkezdi visszafelé forgatni.
2: Visszafelé játsza le, és a fejet meg pozícionálja.
0: Igen, és gyakorlatilag ez nagyon...
2: Egy kazettát tenni az elejétől a play gombbal, akkor magától, miután az egyik oldalának vége lett, teszem most az A oldalnak vége lett, akkor egyből elkezd lejátszani a B oldalt?
0: Ezt is lehet állítani egy kapcsolóval, hogy magától elkezdje, vagy
2: de
0: nem.
2: Durva.
0: Ugyanis a play gombbal szembe van gyakorlatilag ez az oldalváltó gomb, és ezzel bármikor tudunk lejátszás közben oldalt váltani, és mellette pedig van egy kis retesz, kétállású elhúzható túlkapcsoló, amit hogyha balra állítunk, akkor automatikusan átvált a másik oldalra. Ha jobbra állítjuk, akkor meg az oldal végén kikapcsol a lejátszás, és akkor
2: ez de
0: nekünk
2: jó.
0: Kell. És emellett a túlkapcsoló mellett van még két gomb, az egyik a visszatekerő, másik pedig az előre tekerés. Oldalt pedig ki tudjuk nyitni a kazetta tartót. Ami egyébként érdekes még ezzel kapcsolatban, nem is láttam még ilyet, hogy itt az ajtó az a kazetta rövidebb oldala felé nyílik, tehát nyilván téglalap az egész készülék. Ami meg még érdekesebb, hogy nem beleállítod a kazettát, mint egy magnóba, hanem gyakorlatilag belehelyezed a készülékbe a kazettát, úgyhogy ez a két kis kerek lyuk az nyilván az orsóra ráfekszik.
1: Illeszkedjen, igen.
2: Én autórádiónál láttam olyat, hogy a kazetta rövidebbik oldalát kellett úgy behelyezni.
1: Bedugni, becsattintani.
2: Becsattintani, igen.
0: Hát igen, itt is gyakorlatilag belerakod, csak itt egyszerűen csak ráhelyezed, és nem kell benyomni, mint
2: betolni.
0: Betolni, igen.
1: Nekem a legelső négyelemes Walkman-eim voltak olyanok, hogy kinyitottad a kazettatartót, és az kinyillott. És nem volt ott semmi, ezért mondtam, hogy az kinyillott, mert a kazettát azt így a Walkman-ből kellett kipiszkálni, kivetted, vissza beleraktad a Walkman-be, és rácsuktad az ajtót. Tehát az ajtó csak egy fedél volt, nem volt semmi funkciója.
0: Hát nem,
1: gyorsan le is tört egyébként.
0: Itt is ez van. Nincs gyakorlatilag az ajtónak a védelmen kívül más funkcionalitásra.
2: Baromi érdekes. Hát lesz ilyen foglalkozni.
0: De egyébként jól működik olyan szempontból, hogy motorhangon kívül egyébként normális fordulatszámmal viszi a kazettát. Nem öröcög, nem nyávog, nem húzza szallagot, rendesen normál fordulatszámmal viszi. Nincs ilyen rrr, miközben rendesen hallani a kazettát, nem torzít. Meg vagyok elégedve. Semmilyen márkajelzés típus nem találtam se a leírásába sehol, de hát ajándéklónak ne nézd a fogát, ugye? Úgyhogy ennek még nem tudtam utána járni, hogy ez milyen márka, milyen típus. Annyi biztos, hogy kínai, de nem rossz.
1: Nyilván vagy az USB digitalizáló. Oroszul mondták annak idején szuvenír nyéhaha nyékukucska protko. Nos, hát akkor jövök én, aztán még a végén Máténak lesz egy poénja, egy bónusza, igen.
0: Hát ez...
1: Ezt meg kell hallgatnunk. Hát kedves hallgatók, nekem is meglepő módon egy készülék van a kezemben. Most mondhatnám azt is, hogy van itt előttem egy másik, mert kaptam egy laptopot is, amellyel kapcsolatban azért azt megjegyezném, ez egy Lenovo laptop, és már tudja a Win11-et, hogy nekem semmi bajom nincs a Win11-jel. Kicsit talán több konfigurációt igényel, mint a 10, de egyelőre nagyon kényelmesen tudom használni. Meg kell szokni, hogy a jegyzettömböt Ctrl+F4-jel zárjuk be, és nem Alt+F4-jel. De az is tud kényelmes lenni, hogyha Alt+F4-jel zárjuk be abból a szempontból, hogyha mondjuk egy könyvet olvasunk, és teszem azt, kikapcsoljuk a gépet, másnap meg vissza is olvasnánk tovább, akkor ott tartunk a szövegben, ahol abba hagytuk előzőleg. Ez például nekem szimpatikus tud lenni. Ha viszont Ctrl+F4-jel zárjuk be, akkor az egészet becsukjuk. Nem tudom, hogy akartok ehhez hozzászólni, de nekem ez így tetszik.
2: Én csak annyit, hogy a Ctrl+F4 helyett a Ctrl+W is használható, de ennyi. Egyébként minden másba egyet értek. Az Alt+F4 az ugye bezárja a jegyzettömböt, de nyitva hagyja a dokumentumot, tehát a következő megnyitáskor a dokumentum megjelenik, és a dokumentumok megjelennek, hogyha több is van, Ctrl+T abból tudunk váltogatni egyébként. És nagyon hasznos, hogy valóban ott van a kurzor általában, ahol hagytuk. És Ctrl+F4, vagy Ctrl+W pedig az egész dokumentumot bezárja. És ha nincs több dokumentum, akkor az egész jegyzettömböt is bezárja. Tehát igazából ezzel csak nőttek a jegyzettömb funkciói, csak át kell szokni a használatára.
1: Meg kell szokni, igen. De nekem ez így egyelőre tetszik. Most már tud olyat a jegyzettömb, ahogy láttam, hogy hibás szó, ez is egy picit interaktívabb lett.
2: Hát ezt pont utálom.
1: Gondolom ki lehet kapcsolni, én még ezt nem néztem.
0: Tudom, nekem lomhábbnak tűnik, mint a régi.
2: Lassabb, az igaz. Tehát a reakcióidő is lassabb. Ez, ha van negatívum, akkor talán ez,
1: de ez nem ez pont, az. Ezekért az interaktív funkciók tehetők ezért felelősség?
0: Igen, csak mire bejön egy alszó közeli rendszermenő, az is, arra is várni kell. Uh-huh. Ez nekem annyira nem tetszik, hogy várni kell.
1: Minden esetre nekem eddig szimpatikus a Win11. Tök jó, hogy most kezd tetszeni, hát most kezdem használni, de el tudom képzelni, hogy jön a Win12 idén vagy jövőre, és majd előbb-utóbb meg kell szokni egy újat.
2: Hát meglátjuk, mert még a Win 10 vezet még mindig a népszerűségi listán.
1: Nyilván, és azt
2: még,
1: most
2: még azért
1: vezetik ki, vagy vezették ki, és akkor egy év jutalmat még ugye az általunk bemutatott módon lehet nyerni, ami Robinak nem sikerül.
0: Tényleg azóta
2: már jó lett.
0: Na, megjavult, jó van.
2: Jött egy frissítés, amely megjavította a frissítést.
1: Nagyon jó. Ezt mi iPhone-osok is várjuk, hogy visszatérjék a műsor elejére, és keletezzem a műsort. Na de, hogy milyen készülék van nálam, hát megmutatom. Elkapcsolok itt alul egy kis gombot, és itt van egy csomó pici kis pötty, de ezektől balra van egy nagyobb, amit hogyha megnyomunk, akkor történnie kellene valaminek.
3: Van neked egy könyved is, ezt a hallgatóknak mondom.
1: Igen, a hallgatóknak mondom, bizony.
2: De ez nem könyv.
1: Ez nem könyv, hanem ez egy rádió készülék.
2: FM rádió készülék? Vagy nem csak FM?
1: De ez FM rádió készülék.
2: Hát megáll az FM.
1: Na most, ezt már annak idején is elsütötted a régi rádiós műsorunkban, amit nagyon szerettek a kedves hallgatók, amikor rádiókat mutattunk be sorra.
2: Hát lehet, hogy azért szerették annyira. Mondta, hogy ezt is szeressék, itt is elsütöm.
1: Na most szeretném mondani, hogy amit ott bemutattunk, FM szempontból, és hangsúlyozom FM szempontból egyelőre, felejtsék el. Ugyanis ez minden addiginál jobb. ugyanis valamilyen különleges autórádiós chip van benne, valami TEF kezdő betűkkel ellátott chip.
0: TEF 6686-os egész pontosan.
1: Köszönjük szépen, egyébként a rádió neve D-Place, DP666. D-Pelec.
0: D-Pelec. DP666.
1: D-Pelec. Az AliExpressen lehet megvásárolni a Deeply Store-ban, D-Pelec Store-ban. Nem tudom, mit árulnak még ezen kívül. A rádióban mindenféle színben ezt láttam. Nos, ez egy viszonylag kisméretű, majdnem zsebrádió méretű készülék, elfér zsebben. Viszont az antenna rátekerhető, csatlakoztatható teleszkópos antenna hozzáadják, tehát ez jár a készülékhez. Ezt le is lehet csavarni, de én azt mondom, hogy jó erősen tekerjék rá, és ne csavarják le. Csak akkor, hogyha külső antennát szeretnének csatlakoztatni, ugyanis erre is van lehetőség, ha levesszük ezt a teleszkópos kis antennát, akkor külső antennát is csatlakoztathatunk rá. AM-hez nincs felritród a készülékben, ezt az antennát használja, avagy a külsőt AM-vételre is. Tudunk fülhallgatót csatlakoztatni, illetve USB-C-s töltője van. Van benne egy, jól halljátok, 5000 mAh-s akkumulátor. De remélem, hogy nagyon sokáig kibírja.
2: Hát az rádió esetén az igen, igen nagy.
1: Ez hatalmas.
2: Kaszítás sejtet.
1: Nem tudom, nem akarok sokat mondani, remélem, hogy fél évig kibírja, vagy nem tudom, kiderül. Beszámolunk róla, illetve számítógéphez is csatlakoztathatjuk USB-C segítségével. Itt majd a Máté lesz viszont az én segítségemre, hogy ezzel miket tudunk kezdeni, mert elvileg Wi-Fi és Bluetooth is van benne. Remekül állíthatjuk, hogy ha tekerjük, akkor lényegében túl sok szünet egyszerűen nem lesz. Nagyon jól lehet tekerni. Frekvenciát is írhatunk be, és hihetetlen érzékeny FM-mel rendelkezik, csak hogy ne essek túlzásokba, Budapesten lakás udvarán sikerült befognom a Szegedi Rádió 88-at vele.
2: Te jó éj!
1: Ennek olyan érzékeny FM sávja van, és annyira szelektív, hogyha a totál erős Rádió 1 jön a 89.5-ön, attól egy teljesen gyenge rádió jöhet a 89.6-on. És a rádió fogja. Minden recsegés, minden nélkül tökéletesen fogja. Én hallottam egy felvételt Biatorbágy városból, ahol lényegében 87.5-től 108-ig minden egyes tized frekvencián jött egy adó. Ez majdnem az egész sávra jellemző volt. 87.5-ön, 6-on, 7-en, 8-on, 9-en és így tovább. Osztrák adók, román adók, szerb adók, természetesen magyarok, szlovákokat kihagytam, azok is voltak. Egyszerűen ez a rádió olyan vételre képes, amit én még csak nagy rádiótól láttam, illetve pont ez az, hogy attól sem. Mert ugye meséltem annak idején, ha aki még emlékszik, a rádiós műsorunkban egy amerikai CC Green, CC Crean, EP Pro, EP Pro rádió volt, amit Amerikából vásároltam, és dicsértem, hogy milyen érzékeny és milyen szelektív. Na ez a rádió, ez a D-Plus simán túl teljesíti. És kisméretben, az egy nagyméretű rádió, ez kisméretű, zsebben tudjuk hordani, annyi, hogyha az antennát lecsukjuk, akkor nem simul a rádióhoz teljesen, és egy icipicit még hosszabb is, mint a rádió, meg nem megy bele semmilyen vájadba, mert rá van csavarva, és maga a csavar, az följebb emeli az antennát, tehát nem simul a rádióhoz. Na akkor próbáljunk ki egy-két dolgot vele, meghallgatjuk, meg beírunk frekvenciát.
3: A kapcsolatnak, amin dolgozniuk kellene. Tehát mindenféleképpen egy szembesítés is valahol.
2: Így van.
1: Hogyha
3: de hát nyugtass meg a hallgat.
4: Gyerek, gyilkos irány.
5: Adásban játszom a Szentpéter esernyőjében, ez a Karintis.
6: Magyar nyelvű lemez.
7: Képen igazolják az események orvá.
1: Ez például a Klasszik Rádió.
8: Mi kapcsolási pontokat.
1: Jazzy. Nem fogunk olyat találni, amin zenélnek.
2: Klasszikon zenél, de... Meg itt is.
1: Jó, legyen akkor a Klasszik. És már hallják, kedves hallgatók, ugye ez a 92.1-es frekvencián jön Budapest területén a klasszik. Hogyha átviszem mondjuk a 92.0-ra, akkor semmit nem hallunk belőle. Hogyha átviszem a 92.2-re, akkor sem. Hát egyszerűen ott jön az adó, ahol kell.
2: Ahol az van.
1: Így van, és most beírom.
2: Ez aztán a szelektivitás.
1: Igen. 89.5 és egy enter. És ennyi volt.
9: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és 2026-ban is mindig esténként 9-től.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a Rádió 1 budapesti frekvenciája, és bizony simán át tudtunk rá menni. Van tekerő is természetesen, van sztereomonó kapcsoló, és rengeteg állítási lehetőség. És akkor most jön a rádiónak a kellemetlen része, vagy kellemes, nem tudom. Érintő kijelzővel rendelkezik, ami működik is. Equalizer, rádió, sávszélesség, egy csomó minden állítható rajta. Eddig még nem jöttünk rá, hogy kell kikapcsolni, de, és hogyha ez esetleg majd érdekli önöket, akár levélben is megírhatják, ha valamit elrontunk az érintő kijelzőn, bármin átállítunk, mondjuk a jól fogható rádió is recseg, nálam mindig ez szokott előjönni, valahogy elállítom, hiába fogom jól a rádiót, akkor is torzít, recseg, gondolom a sávszélességet csökkentem valahogy, de akkor tudjuk reszetelni, és minden visszaáll. Hagyományos módban is újra jól szól, és újra jó minden.
2: De a frekvenciákat, amin bejön, ez nem érintő kijelző, amint a gépeltél
1: az
2: előbb.
1: Nem. Abszolút. Megnyomható gombok, rengeteg ilyen gomb van, meg minden menünek külön gombja van, legalábbis amit így hirtelen el lehet érni menüt, mert van azért menügomb, és akkor ott szaladgálhatunk a menüben, de például a stereo monónak külön gombja van, például át tudjuk állítani az állomást keresőt, hogy egy ilyen röccenésre, mert racsnis az állomás kereső, mindjárt mutatom.
2: De azért lehet azért hallani.
1: Ilyen az állomás kereső, meg tudjuk azt csinálni, hogy egy ilyen röccenésre ne egy tized frekvenciát ugorjon, egyébként ezt is lehet állítani, hogy századot, meg ezredet, meg mit tudom én, de azt is meg lehet csinálni, hogy a legközelebbi elérhető állomásra menjen. És akkor állomások között a tekerővel tekerhetünk.
2: Ez akkor nem.
1: Egy frekvenciára fog menni, hanem a következő állomásra, ami sorban következik.
0: Igen, ez a tekerő egyébként be is nyomható, tehát annak is van külön funkcionalitása.
1: És akkor most mond Máté, mert ez viszont meg még én nem próbáltam, hogyha hozzá kapcsoljuk számítógéphez, akkor mit lehet itt csinálni? Egyébként nyílt forráskódú a rendszere, és hát Máténak már mozog egy kedves kis terv a fejében, hogy hogyan lehetne ezt a rádiót akár meg is beszéltetni, és akkor egy beszélő rádió válna belőle, mert szerinte erre is van lehetőség, de ezek még csak
0: hát
1: Máté fejében kibontakozó tervek.
0: Yeah. Közel sem biztos, hogy van lehetőség, meg én nem is akarok itt technikai részletekbe belemenni, aki szeretne az úgyis utána tud nézni, mert hogy ebbe egy ESP32-es mikrovezérlő van. Úgyhogy ennek köszönhetően, meg hogy az egésznek a forráskódja, a firmware forráskódja, ami rádiót működteti, fönt van a GitHub-on, tehát aki akar, az belenézhet. És gépen keresztül még frissíteni is lehet egyébként a rádiónak a firmware-ét, meg hát le is lehet akár cserélni, úgyhogy lehet itt izgalmas dolgokat művelni. De ez még egy új dolog nekünk is, úgyhogy nincs vele még olyan sok tapasztalatunk.
1: Minden esetre egy fantasztikus rádióról beszélünk, amellett, hogy valóban modern, én már azt mondtam, hogy űrrádió nekem egy kicsit. Persze nyilván azért is rejtélyes, mert érintős a kijelző, viszont nem beszél. Reméljük, hogy egyszer majd akár beszélhet is. Minden esetre az a funkcionalitás, amit tud FM-en, az engem lenyűgözött. Tényleg ajánljuk bárkinek, aki a rádiózás és a DX-elés iránt érdeklődik, hullámvadászat, és azoknak is, akik pedig mondjuk messze laknak az adótornyoktól, és minél jobb minőségben szeretnék hallgatni kedvenc rádióállomásukat, azért mindjárt a hangszóróját is megpróbálom megmutatni, mert érdemes. Kismérete ellenére nem bacak hangszóró van benne. Mindjárt keresek egy állomást.
2: Azért nem egy kis ilyen prüntjögő cuccos ez. Vannak azért mélyek. Bőven.
1: Vannak. Nekem nagyon tetszik, ahogy szól. Ajánljuk mindenkinek. Ez a rádió egészen baráti áron megvásárolható, mármint ahhoz képest, amilyen rádió árak vannak. Ez se 2000 forint.
2: A tudásának a fényében is persze.
1: Igen, talán ilyen 30 körül megkapható.
0: Hát igen, ahhoz még hozzárasszunk. 2000-et, 32000 is ott körül. Igen. Tehát nyilván ez változik.
2: Persze jó rádiótól függ, de most egy ilyen Sanjin, ami azért jó, mondjuk az, hogy kisebb, de talán abszolút nem ilyen vételi erőssége rendelkezik, plusz hangszorúja sincs, az is már 25-30 körül van, akkor
1: az
2: viszont...
1: Is, az is ott van, igen.
2: Akkor ez egy nagyon-nagyon...
1: Kapunk még két tokot, egy puha műbőrtokot, meg egy kemény cipzáras tokot is, kábelt is kapunk hozzá, meg némi olvasnivalót.
2: Tök jó. És tényleg azoknak, nyilván nem csak azon, hogy ezt annyira még szenvedélyi hobbiból csinálják, hanem tényleg messze laknak az adótornoktól, de szeretnék jó minőségben fogni a adott rádió adásait, vagy egyáltalán szeretnék fogni, mert az is lehet, hogy olyan készülők van, ami abszolút nem is fogja. Pedig ez a, hát én csak DPLS-nek hívom, szépen magyarosan, simán lehet, hogy olyan állomásokat fog az adott helyen, amit korábban nem tudunk egy rádióval sem befogni.
0: Erre jó példa.
1: Pontosan.
0: A Budapesten fogható 103.9-es frekvencián sugárzó rádió. Eddig semmilyen rádióval nem tudtam befogni, legalábbis stabilan, érthetően, folyamatosan tudjam fogni, arra nem volt lehetőség. Most ezzel a Delperetszel teraszon simán tudom fogni a 103.9-en sugárzó Rock FM.
1: Hát ennyit kaptunk, hát, illetve nem alatt, igen. Egészen, mert Máténak még volna egy kis meglepetése az önök számára, ami, ha jól tudom, akkor számodra is meglepetés volt. Hát ne lőjük le, hanem mutasd meg.
0: Nem is tudom, teljesen le voltam. Nyugodj meg, elhűlve, hogy ilyen létezik meg. Kinek jut eszébe ilyen? Tehát én ez elképesztő.
1: Hát a fűrelízt játszó gáztűzhely után hát én már semmi nem lepődöm meg. Van egy fűrelízt játszó gáztűzhelye?
0: Hát azért ez nem, de...
2: Vagy egy gázelízt játszó fűrtűzhelyet.
0: Na jó. Na hát itt is van ez a termék, vagy nem tudom.
2: De most ütögeted?
0: Nem.
2: Vaj, fémből van.
1: Ennyit tud? Nem. Ez egy fedő.
0: Fedő?
1: Igen, olyan. Nem.
2: Ez kérdez éppen.
0: Ez kulacs egyébként, nem fedő.
2: Kulacs. Ez lehet nekem volt a kezemben. Ez egy igazi, valódi kulacs. Lehet bele tölteni piát, lehet belőle inni.
0: Így van.
1: Jó, hát kulácsot láttam már.
0: Olyat is láttál, aminek az alja cserélhető?
1: Nem.
2: Az alja?
1: Mit lehet cserélni?
0: Hát mondjuk, ha nem csak inni szeretné belőle, hanem azt szeretnéd, hogy az alja mondjuk hangot is adjon.
1: Ad hangot az én kortyolásom. Milyen hang?
0: Hát na jó, de
1: mutasd mondjuk meg.
10: Bluetooth mode.
1: He?
2: Mi van?
1: Én Bluetooth-on iszom a vizet?
0: Hát nem, de miközben iszol, hallgatod a zenét a kortyolás ritmusára, nem?
2: Most, amit én hallottam egy hangot, nem a Bluetooth mód, azt hallottam, de előtte is. Én ezt ideig csak JBL terméketnél hallottam ezt a logó hangot.
1: Én nem csak nem, ezt kínaiak is tudják.
0: Bluetooth. Ezt a hangot konkrétan.
2: Ezt, de... Várjál.
1: Ezt egy-két kínai hangszóró is tudja, Robikám, nem csak JBL.
2: Aha, na de várjál. Akkor adjuk is, hogy milyen márka. Szólítkozzunk a tényekre, amit tudunk. Neked van egy Bluetooth-os kulacsod?
0: Lényegében igen.
1: És ezen
2: aminek hangszórója van, vagy maga ez a hangszóró. De mi az, hogy cserélhető az alja?
0: Hát az, hogy ugye maga a Bluetooth-os hangszórós részegység az nem vízálló. Tehát miközben töltesz bele, az nyilván nem kéne, hogy víz érje.
1: De hát nyilván van az ének okosan... egy alja, nem is éri víz, vagy de.
0: De hogyha rajta van, akkor nyilván... Hát vagy hogyha túltöltöd, mert ugye nyilván termoszos kulacs, tehát hogyha a kupakot véletlen elszámítod, és a kupak rácsavarásakor kiomlik a víz, mert hát ilyen is bőven lehet.
1: Akkor vizes lehet a hangszóró. De
0: akkor vizes csak... lehetne az alja, a hangszóró.
2: De ez csak feltételezés, mert ha rendelkezésszerűen használod, akkor nem lesz vizes. Tehát az üveg alja, az egy hangszóró?
0: Igen, az egy hangszóró, le is vehető, és egyébként egy normál kulacs aljat is adnak hozzá, hangszóró nélküli aljat, és akkor cserélheted, hogy éppen ha akarsz zenét hallgatni, akkor A Bluetooth hangszórót.
1: Hát én le nem benném rá a hangszórót.
11: Hát én se.
1: Hallgassuk, én zenét szeretnék hallgatni Máté Kulacsából, kedves hallgató.
0: A Bluetooth eszköz listába BT Spakerként jelenik meg.
11: Tökéletes. Mivel lehet, hogy tudod, nem JBL.
1: BT, mint Bluetooth.
0: Rá is kapcsolódtunk, csak beszeretném állítani az eszköztípust hangszóróra, és akkor ugye a voiceover az a iPhone
1: marad.
0: Hangszóróján fog maradni. A legalacsonyabb hangerőt is jelzi a hangjelzés, meg a legmagasabbat is. Egyébként
11: tudsz váltogatni?
0: Vannak számváltó, igen. Úgy van egész pontosan, hogy ez a max hangerő.
1: Jaj!
11: Ez jó!
1: Ez ám szól!
11: Legyis! Ez aztán szól!

0: Úgy van egyébként, hogy három gomb van mindösszesen a készüléken, a középsővel tudjuk kibekapcsolni. A két szélsőt meg, ha röviden megnyomjuk, akkor számot vált oda-vissza, illetve ha hosszan nyomjuk a két szélsőt, akkor
1: hangerő.
0: Akkor hangerő.
1: Praktikus és egyszerű. De azért van mi is benne.
2: Egy jó. Van. Na most nekem az lenne a kérdésem. Ez a hangszóró rá van tekerve a kulacsra, avagy nem?
0: Rá van tekerve.
2: És mi történik, ha letekered?
0: Kipróbáljuk. Ugyanúgy szól továbbba.
2: Semmi.
0: A zene. Hát nyilván természetesen egy mono hangszóróról van szó, de...
1: Mindegy az.
2: Én nagyon szeretném, hogy...
1: Szik egy kortyot.
2: Sokan írnának nekünk ezzel kapcsolatban, és ezen a nyáron, amikor mennek kirándulni, nyaralni, strandra, bárhová, és önök isznak, akkor indítsanak el közbe valami glúgy-glúgy zenét, mármint azért glúgy-glúgy zene, mert zene közben egy glúgy-glúgy-glúgy-glúgy, így isszuk a folyadékot a kulacsból, és közben szól a zene. Én szeretném, hogyha nagyon sok hallgatónak lenne ilyenje.
1: Megőrült. Hangszórós kulacs. Ez egész jó is szól. Nyilván a méreteihez képest. Mit lehet erre mondani? Egészségedre válté.
2: És egészségükre, kedves hallgatók.
1: Igen, ez volt már a gépház. Egy kis ilyen évindító kütyű körkép így a házunk, saját házunk tájáról. Bízunk benne, hogy azért nem tartották haszontalannak, unalmasnak a műsort, de egész nyugodtan osszák meg velünk a véleményüket, gephazcsapatkukac@gmail.com. Jövő héten jövünk, akkor már a CES-ről is fogunk beszélgetni, mert ugye arról most tényleg nem beszélt, nem is lett volna rá idő. Tehát igazából teljesen jó volt ez így.
2: Hát ez az utolsó tárgy, ez szerintem egy CES-en tűnt fel először.
1: Siván lehet.
2: Kedves hallgatók, boldog új évet kívánunk.
0: Ezek bizony, boldog új évet. Közben megittem a kulacsokra a bizonyt
1: ember. Hát én közben itt volt.
2: Kész.
0: Na jó.
2: Kedves hallgatók.
1: Nem véletlenül volt, hogy egészségére a váltének. Tényleg egészségére.
2: Én ezt hadd használjam ki. Búcsúzik önöktől mára az az ember, aki gépház műsor közben tud inni úgy, hogy itt van, és közben zenét hallgat a hangszóros kulacsából. Ő nem más, mint Szakács Máté.
1: Búcsúzik az az ember is, aki lakásban, lakás udvarán, lakás erkélyén mindig egy remek antennával, felszerelt készülékkel vadásza a hullámokat, Bojtor Zoltán.
0: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki a mai műsorban minden hallgatónak a nevét kifigurázta, és ezért nagyon morcosak rá valószínűleg a kedves hallgatók, Rauch Róbert.
1: Ezúton kérek mindenkitől erős bocsánatot, mea culpa, jövő héten majd jövök, és igyekszem nem ilyen lenni, de nem ígérek semmit.
2: Elköszönünk önöktől, kedves hallgatók, nagyon vigyázzanak magukra ebben a zordabb télben. Megmutatta magát
1: a téli
2: arcát. Igazi tél van.
0: Ez nem igazi csak téli berkes.
2: Nyámnyila tél. Bizony, akár ezt is el lehet olvasni. Köszönjük az önök
1: jövő héten jövünk.
2: Addig is kellemes hétvégét és kellemes hetet. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, viszont hallásra. Szevasztok.
0: Szevasztok.
2: És boldog.
1: Szevasztok.
3: Mújék. Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100% közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Műsorajánló.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
13: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
14: Próza jelenet, előadás hangjáték.
15: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
16: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
17: UK Fever Show.
18: UK Fever Show. UK.
16: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
18: UK Fever Show.
19: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
19: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
20: Hobby Rádió.
21: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
22: A tudomány mai állása.
21: Jó szórakozást!
9: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán, hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
21: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
7: Hobbi rádió.
0: Fogalkozni, menjetek ki a busztal!

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontos, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőségriadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Névi közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben.

0: reklámot hallottak.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy milyen a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
15: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat.
16: Szép jó napot kívánunk mindenkinek.
15: És a mai nagyon is illusztris vendég Ungár Anikó, akit gondolom senkinek sem kell bemutatni, bűvész, előadó művész. Fiatal iskolás korodban megnyerted a Ki mit tudott Magyarországon. Mikor jöttél rá, hogy tehetséges bűvész lesz belőled?
17: Én erre nem jöttem volna rá, hogy belem. Azt hiszem, hogy senki nem így éli meg. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember 15 éves, mert 15 éves voltam 16-ban, amikor 65-ben a Ki mit tudott megnyertem, az ember sodródik a sikerrel. Hogyha mások viszik bele lendületbe, és igazolják a sikerességet, az, hogy tetszik, az, hogy jó, amit csinálok, az még közel sem fogalmazódik meg egy 16 éves emberbe, hogy tehetségem van. Mert én meg vagyok róla győződve, hogy akinek tehetsége van, az csinálja, és nem azért, mert tudja, hogy tehetsége van. Tehát attól van tehetsége, hogy az egész egy ösztönös, belülről fakadó, valamilyen kirobbanó dolog, amit más titulál annak.
16: A Ki mit tudott azonban nyilván megelőzte sok-sok gyakorlást, tehát az előzményekre egy picit, ha kitérnél, mikor kezdtél el bűvészkedni, és miért?
17: Én színésznőnek készültem 5 éves korom óta, és kísérteties a párhuzam, mielőtt jöttem volna hozzátok, éppen a fiammal beszéltem telefonon, aki egy castingról hívott fel. Na most ő pontosan 5 és 6 éves volt, amikor szintén eltökélte, hogy ő színész lesz. Na most ő abszolút ezen az úton halad, éppen egy utolsó rostán van. Sikerül, ha nem. Mindenestre azon az úton halad, amit ő kitaposott magának, és ő szeretne színész lenni. Én színésznek készültem, el nem tudtam volna képzelni, hogy ne színpadon éljem le az életemet. Az a kicsi majom kislány voltam, aki felráncigált minden ruhát a mama szekrényéből, kalap, magasarkú cipő, és nem csak, hogy felcicomáztam magam, hanem szerepeket játszottam. Énekeltem, táncoltam. És hát az apukám, aki egy megszállott a szó nemes értelmében amatőr mágus, aki a Rodolfo időszakában volt a Magyar Bűvészklub elnöke, és azon kívül a sportvonalon a magyar teniszválogatott szövetségi kapitánya,

0: edzője volt. Ezt a két párhuzamos megszállott szenvedélyes sportot és bűvészetet űzte, és hát felfedezte bennem ezt a bolondságot a színpad felé, és a kezembe adott egy pár dolgot, hát én gyűlöltem. Mert ugye ő mindig gyakorolt otthon, ő egy megszállott 100%-ig dolgot, csak 100%-osan tudott értékelni dolgokat, és úgy is csinálni. Úgyhogy én nem akartam volna gyakorolni, úgy éreztem akkoriban, hogy ez egy férfias szakma, mint ahogy az is volt. A nők csak asszisztáltak. De hát addig-addig vitt bele a táncban, míg asszisztálni felmentem vele a színpadra, és ez mindaddáig göngyölődött, hogy egyszer kaptam a KISZ KB Központi Bizottság kulturális osztályától egy levelet, hogy vegyek részt ezen és ezen, aki mit tud elő zsűrizésén, vagy elődöntőjén, valamelyik kerületi döntőjén, vagy hát válogatáson, és én kérdeztem nagyban, hogy hát honnan tudják, hogy én foglalkozom, és akkor még nem is volt önálló produkcióm. És akkor mondta az apu, hogy úgy látszik, valaki elsúgta a dolgokat messzebbre, és akkor összeállított nekem egy műsort, és így indult.
1: Hobby Rádió műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
7: Szeretnék beszélni a nagy.

0: Szivárvány.
1: Mindig zökkenőmentes volt a pályád? Kérdezem ezt azért, mert úgy tudom, hogy amikor férhez mentél, akkor volt egy másfél-két éves kihagyás.
2: Négy
1: éves kihagyás.
2: Igen. Igen, én azt nem nevezném zökkenésnek. Én úgy gondolom, hogy mindent, amit az ember megél, döntést hoz, valamit választ az élete útján, az valamiért történik. Hogy az adott helyzetben éppen úgy érez, hogy valakit úgy szeret, hogy annak az egész szemléletét magáévá teszi, mert hiszen azért vagy vele, mert te is olyan akarsz lenni, vagy olyan vagy, azonosakat csináltok, láttok. Akkor ezeket a ritmusokat, ezeket a hullámokat venni kell. És én semmit sem bánok meg, soha, ami volt, mert azt én megéltem, átéltem, és valamiért akartam. Ugye hát az akaratomon kívül azért az ember nem képes tenni semmit. Akkor is, ha megszállottan szerelemből tesz valamit, akkor is én csinálom, mert az nekem jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a bizonyos 4 év kihagyás, hogy konkrétan beszéljek róla, és nem csak elviekben, ez azért történt, mert én valóban meghasonlottam azzal, hogy van-e valami gyakorlati értelme, valami rációja, valamilyen okossága annak, hogy én egy zöld kendőből pirosat varázsolok, és akkor mi van. Na most a történetesen akkor volt, amikor a Szebeni András volt az első férjem, akit a mai napig is barátságban tudok magaménak, és ő az én barátságomat, aki aztán végül is, mint fotóművész, akivé vált, és hát egy fantasztikus ember. Amikor ő készült erre a munkájára, akkor ugye egy fotós, az lefényképez egy helyzetet, meglát valamit egy bizonyos négyzetben, megválogatja a papírot, még egy kiállítás, még egy képciklus kialakul, még egy könyv, a hosszú sora az útnak, és ő olcsónak találta azt, hogy én egy zöld kendőből pirosat csinálok, és hát micsoda fergeteges tapsot kaptam. És hát az ember 17-18 évesen világ megváltó, ugye? Meg akarjuk váltani a világot mindannyian. És én úgy gondoltam, hogy valaminek semmi értelme, micsoda baromság, amikor én Shakespeare Júliáját akartam játszani, és most egy zöld kendőből pirosat csinálok, micsoda baromság. Úgyhogy a másik műfajt választottam, miszerint divattervezőnek készültem, leérettségiztem, ruhaipari főiskola, stb. És hát elkerültem egy divatintézetbe, ahol megvoltak a magam sikerei, és ha én ott kitartó vagyok, akkor lehet, hogy ma, mint divattervezőként beszélek, nagy az önbecsülésem, de én csak akkor csinálok valamit, és akkor maradok valamiben, úgy érzem, hogy maximálisan tudok belőle teljesíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos időszak volt, irodába dolgoztam, rajzoltam, divatbemutatókra jártam, megismertem a divatszakmát, érzékenységem volt a divatra, a szépre, a stílusra. Én úgy gondolom, hogy nem volt hiába, és 4 év után aztán visszamentem, és ha kérdeznéd, akkor szerintem azt kérdeznéd, hogy mitől mentem vissza.

0: kíváncsiak vagyunk rá, milyen
1: hatással. Ez is egy külső löket. Az az igazság, hogy én mindig, szóval valahogy, ez egy érdekes dolog, hogy azt mondtad az elején, hogy mi volt az, a gördülékeny volt, és akkor valami között. Engem mindig valamilyen impulzív dolog érint, akár pro, akár kontra. És általában nem sokat gondolkodom. Tehát én általában úgy lépek bele egy helyzetbe, vagy csinálok valamit, amikor az ösztöneim úgy érzik, és úgy hajtanak. Semmi. 23-as buszon. Pesterzsébet, Budapest között találkoztam Balos Imre bácsival, aki egyébként az akkori Ki mit tud zsűri tagja volt, az egyéb kategóriát ő zsűrizte, legendás trapéz artista volt, a világot bejárta. Ő volt az Artista Képzőintézet igazgatója. És megkérdezte tőlem, hogy hát hol vagy, hát olyan régen nem láttalak, hát merre jársz, külföldön voltál biztos. Hát mondom, hogy nem. Egy műhelyben vagyok, és divatot tervezek. Azt mondom, ne, hát azért ezt már ne. Légy szíves, gyere be hozzám. Ez valami hétvége volt, emlékszem, meg volt két napom gondolkozni, és akkor hétfőn bementem, és a kezemben nyomott már egy elkészült működési engedélyt, ez régebben így volt. És azt mondta, hogy és egy hónap múlva prezentálok neked egy fél éves külföldi szerződést. És én, aki akkor 17 forint, 30 fillért kölcsönkértem a szabásznőmtől, mert nem tudtam a grillcsirkét megvenni a férjemnek vacsorára a hétvégére. Elgondolkoztam, hogy hát ennyire érdekes az, amit csináltam. És egyik napról a másikra váltottam egyet, odálltam apuhoz, aki addig 4 évig nem beszélt velem, mert azt mondta, hogy ez egy életellenes döntés, amit én csináltam itt 4 éven keresztül, nem volt hajlandó velem beszélni, mindig anyám keresztül, kézzel egy 70 négyzetméteres lakásban mondja az apu az anyunak, hogy Lili, mondd meg az Anikónak, és én mondtam, hogy hallom, nem baj, Lili, mondd meg az Anikónak. Úgyhogy hát apám könnyekbe átölelve egymást, és gyakorlatilag 4 hónapot gyakoroltam, és akkor volt ez a bizonyos 1973-as párizsi bűvész világkongresszus, ahol én a női díj első, tehát a női kategória első díját hoztam el.
2: Hobbi Rádió.

0: Mindig ilyen gyorsan döntesz? Mindig a megérzéseidre hallgatsz?
1: Igen.
0: Mert ezt úgy is vehetjük, hogy a sors keze a
1: világ. Én hiszek a sorsba. Én hiszem azt, hogy amikor gördül, csak tudjuk, tanuljuk meg észrevenni őket. Ez a titka.
2: Miért van ennyire kevés női bűvész?
1: Én egyébként nincs nagyon kevés női bűvész. Tehát amióta,
2: kevésbé sikeresek?
1: Én azt hiszem, hogy rossz oldalról közelíti meg a legtöbb. De egyébként vannak kiváló női bűvészek. Magyarországon nem igazán alakult ez ki, pedig most is vannak szerintem, és voltak is. Én úgy gondolom, hogy én attól, hogy nő vagyok, én nem akarom nőiesre venni a figurámat. Én nem is vagyok egy ilyen babaszépség, rózsaszín, virágos, ruhás, masnis kislány. Tehát én egy határozott, kiegyensúlyozott nő vagyok, aki nem akar a nőiességre úgy bazírozni és úgy ráállni, hogy ezt kihasználva bűvészkedjek. Tehát semmilyen negédes, semmilyen gicses stílusban se kellékekkel nem építettem magam körbe. Én, mivel ugye én úgy gondoltam, hogy ez egy maszkulin szakma akkor is, már régebben, én akkor arra gondoltam, hogy én akkor ezt nagyon komolyan veszem, de inkább az apu vitte erre rá. Tehát ő mondta, hogy nekem a manuális készségem, tehát a kézügyességem annyira fejlett volt már kiskoromban, hogy ő ezt kihasználta, tehát ő erre épített. És nem véletlen, hogy a kézügyességen alapuló bűvészetet azt a szakma nagyon, nagyon, az díjazza a legjobban. Úgyhogy én ezen a vonalon voltam, és ezért voltam elismert, ezért ismert el engem a szakma. És aztán végül is én úgy gondolom, hogy megszemélyesülni a színpadon az egy nagyon jó dolog, és én nekem visszajött a színészi vágyam, hogy megszólaljak a színpadon, és játszam. Aztán gyakorlatilag azt hiszem az észszerűség vitt arra, hogy a bűvészetet a mai világban, a 20. század, 21. század elején ne úgy adaptáljam, ne úgy adjam át, hogy lám, én egy csodatevő ember vagyok. Én ezt utálom, amikor a bűvészek azt mondják, hogy én csodákat teremtek. Tehát az emberiség maga, ők csinálják a csodát. És én úgy gondolom, hogy én legalábbis az én árszpoetikám, ha lehet ebben a műfajban ezt mondani, de szerintem minden művészi ágban, művészeti ágban. Az én meggyőződésem, amit én szeretnék ezzel üzenni, az az, hogy az illúziónak mindig meg kell maradnia. És én az egész bűvészetet egy nagy játéknak tartom. Tehát konzerválok egy kicsi csodát abban a technikai, eszméletlen fejlett világban, ahol az ember csinálja maga a csodát.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Műsorajánló.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó. Rengetegszer léptél fel külföldön. Melyik nagyvárosokban, országokban?
2: Hát végig sorolhatnám Európa nagy városait, természetesen legfőképpen a music hallokat és a kaszinókat, ahol felléptem, de voltak hosszú visszatérő fellépéseim, ahol évente jártam vissza, ilyen például Görögország, Atén, vagy Milánó, vagy az összes kaszinók, Monte Carlo, San Remo, és ezek a területek. De nagyon sokszor voltam bűvészfesztiválokon a gálába, mert ugye ezeket a bűvészfesztiválokat, bűvészkongresszusokat, ezek folyamatosan mindig valahol vannak, egy bizonyos ország klubja mindig rendez valamilyen rendezvényt, és ott a 3-4 napos programnak a vége az mindig egy záró gála műsor, ahol a világ színes bűvészeiből valahonnan 5-6-8 bűvészt mindig odahívnak, és ezeken ott bemutatunk. És az annak nagyon gyakori vendége voltam. De hát voltam turnékon Amerikába is, Afrikába, Japánba. Úgyhogy nem is tudnám felsorolni. Tulajdonképpen Ausztrálián kívül és Dél-Amerikát kihagyva lényegében valamennyi nagyobb frekventált helyen voltam.
3: És melyik a kedvenc országod, városod? Van-e ilyen?
2: Én Távol-Keleten szeretem a világot, annak a kultúráját, az örök, meleg, finom időjárását, a tengert.
3: Ott is léptél fel Távol-Keleten?
2: Voltam Bagdadban, amikor kitört a háború Irán-Irák között, de mondjuk hát ez nem igazán Távol-Kelet, de ugye eszembe jutott, hogy nem, Japánon kívül nem voltam ennyire messze, tehát gyakorlatilag a Filippin és az egyéb helyeken, Tájföldön ott csak turistáskodom, de végül is fellépni gyakran tengerparti helyeken, mediterrán éghajlatú tájakon nagyon sokat voltam, szigeteken főleg, Cipruson, Rodoszon.
3: És egy-egy országnak más a bűvész kultúrája? Hogyan fogadják a mutatványokat, vagy pedig ez nemzetközi és mindenütt egyforma szokások?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés választása volt az édesapámnak, hogy nem hagyta, hogy színész legyek. Ez a legnagyobb aggodalmam az én fiammal kapcsolatban. A nyelviség, hogy az nagyon bezár. Habár ma már nyitottabbak, ma már 2-3 nyelvet beszélnek az iskolából, hogy kijönnek gimnáziumból, tehát mondjuk nem ennyire, de azért az ember a saját anyanyelvén színész, az ember a saját anyanyelvén ír legtöbbször. Én nagyon örülök, hogy ezt a nemzetközi műfajt kaptam az édesapám jó voltából. Ez minden nyelven beszél, akkor is, ha nem szólalsz meg. A humort, a játékot, a vizualitást, azt minden nyelven egyformán értik. Úgyhogy mondjuk a bűvészetnek nincs kategóriája, hogy most melyik országban mit értenek. Mindenhol ugyanazt értik.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Szivárvány.
1: Te nagyon sok nyelven beszélsz, pontosan hány nyelven?
2: Hát megtanultam, lényegében 6-7 nyelvet mondhatok magaménak, ahol nem adnak el a piacon, ahogy ezt mondani szokták. Merek megszólalni, és egyik nyelv adja a másikat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt nyelvészek tanúsítani tudják, hogy például aki két nyelven nő cseperedik, mint ahogy én, például nekem édesanyám osztrák, és én megszólalásom első mondataiban keverten beszéltem németül, magyarul, tehát két nyelven, bilinguális gyerekként nőttem fel. Akik már egy másik nyelvet beszélnek, hamarabb fogadják be a harmadikat, negyediket, stb.
1: Van most tervben valamilyen új nyelv megtanulás?
2: Ne, ez érdekes, amit kérdezel. Tudod, nekem az orosz, az egy örök bűntudat. Örök bűntudat, hogy nem akartam megtanulni. De azt hiszem, társaim legtöbbje abban az időben. Az erőszakolt rám oktruált nyelv, a muszája fontos. És én nagyon sajnálom, mert elég nagy baráti körünk van, ahol az egyik legjobb barátnőm egy moszkvai pszichológus, aki egyébként divattal foglalkozik, és annak a lánya az egyik legtehetségesebb tanítványom a bűvésziskolába, a Polina, aki most ugyanannyi idős, mint amikor én elkezdtem. És nagyon érdekes, hogy valami egészen döbbenetes módon ugyanazokat a jellemvonásokat, ugyanazokat a karakteri vonalvezetéseket látom a mozgásában, mint ami nekem volt 14-15 évesen. És mondjuk amellett, hogy ő még erősen gimnazista, ő magyar nyelven beszél, itt élnek Magyarországon, de rendkívül tehetséges kislány, őt megpróbálom irányítani.
0: hobbirádió.hu
3: A rádiót!
1: Kamureklám!
4: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
5: Ha nem.
4: Hát a 9.
6: Ha figyelj, anyu, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
7: Ha nem.
6: Ha szeptemberbe.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kamu reklám.
5: Extra felszereltség alapáron. Vásároljon Seat Ibizét, és ingyen adunk hozzá ikerfényszorot könnyű fémkerékkel, vagy Philips rádiót 6 darab hangszóróval.
4: Kamu reklámot hallottak.
6: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciá.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőség riadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-be. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
5: Újra itt vagyunk, a vendég pedig Unger Anikó.
6: Már többször említetted a divatot, hol azért, hogy tanultad, hol azért, hogy körüllengedezte az életedet, és fontos része, hiszen színpadon, ha fellépsz, akkor nagyon fontos, hogy hogyan jelensz meg, de mennyire fontos ez a megjelenés, hogy mi van rajtad, és mennyire veszed figyelembe, hogy hol lépsz fel, Angliába, vagy éppen a Távol-Keleten, beleszólsz-e abba, hogy mit kell felvenned, és a mutatványnak milyen szerepe van az öltözékedben. Hogyan sikerül ezt összeegyeztetni? Igen. Ez három különböző.
7: Igen, dolog. Nem baj. Végül is elejétől kezdem, az én édesanyám mondtam, hogy osztrák, ő gráci születésű, ő divatintézetet végzett Ausztriában, tehát a divatot, azt én pici koromtól kezdve magamba szívtam az igényességet, a stílust. És nem véletlen, hogy például a ruhaipari technikumot végeztem középiskolában, aztán főiskolán, mert érdekelt ez a része is, tehát nagyon vonzott a divat, rajzoltam is egész jól. És Valahogy én úgy gondolom, hogy az öltözködés, amit én felveszek, akár színpadon, akár az utcán, az valahol mindig jellemez. Tehát ha lehetősége van, teheti egy ember úgy válogatni, válasz. És nem feltétlenül pénzkérdés, hogy egy olyan ruhához nyúlj, egy olyan színhez, egy olyan formához, ami a te egyéniségedet tükrözi. Tehát én nem vagyok híve egyáltalán annak, hogy a divatot feltétlenül kövessük. Nem attól vagy korszerű, ha divatos vagy, hanem attól vagy korszerű, ha a kornak a stílusát, a divat jellemző vonásaiból kiveszed magadnak azt a zsánert, azt a stílust, amiből te magadnak kialakítod a saját ízlésvilágodat, a saját stílusodat, ami az egyéniségedet tükrözi. Én például utálom azt, amikor ugye most ezek a strasszok, ilyen öv, olyan mindenféle csili-vili jönnek, egyébként vége ennek, mert majd elmondom, hogy miért. És akkor mindenki ezt hordja, és akkor mindenki egyforma. Senki sem egyéni. Ez a tömegízlés. Akkor vagy különleges, hogyha nem utánzod ezeket. Nem beszélve arról, hogy ezek a divat szélei, úgy mondják, hogy ezek a mellékdivat vonalak, amik nagyon-nagyon sokan hordják őket. Mert én úgy gondolom, hogy amikor megjelenik, amikor jön velem szembe, akár egy férfi, akár egy nő, akkor ne azt a színt vegyem észre, ami ott csillog, vagy narancssárga, sárga, fú, de erős, hanem azt lássam, hogy hú, ott jön valaki. És csak utána látod, hogy mi van rajta. Tehát először az egyéniséged jöjjön, és ezt meg lehetne tanulni. A színpadon

0: azoknak a kellékeknek, amiket én a ruha előtt csinálok, amiket mutatok. Tehát, hogy ne legyen zavaró. Egy feltűnő ruha elviszi a lényegről az összpontosítást.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Szivárvány. Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: van neked egy bűvésziskolát, hány tanonc jár?
1: Változó, ez az ötödik évet, amit most zártunk. Itt most 20 gyerek vizsgázott, mert ugye van egy vizsgaelőadás. Van, aki ötödéves volt, van, aki most kezdte, van, aki fél év után vizsgázott. Ez egy nagyon érdekes dolog. A bűvészet, mint olyan, ha lehet azt mondani, divatos ma. Azt hiszem, a Harry Potter is behozta. Meg úgy gondolom, hogy van egy nosztalgiája nagyon sok olyan régi kultúrának, művészeti ágnak, mint a bűvészetnek. Én úgy gondolom, hogy abszolút van létjogosultság. A gyerekek imádják a varázslatot, és minden újszülöttnek minden új. Úgyhogy bejelentkeznek a bűvésziskolába, és aztán rájönnek, hogy hát azért az nem úgy van, ahogy a Harry Potter csinálja, hogy ráüt egy pálcával, elmond egy varázsigét, és akkor megtörténnek a dolgok. Fantasztikus technikai bravúrokkal, és hát az írónő kimeríthetetlen fantáziájából és a film technikával, de a bűvészetet meg kell tanulni, ott gyakorolni kell nagyon keményen, és nagyon összetett. Nem elég a trükköt megcsinálni, elő kell tudni adni, adaptálni kell. Tehát az, hogy én megfogok egy poharat a kezembe, és azt oda nyújtom neked, az egy pohár víz. De ha én annak megtalálom a módját, hogy odaadjam neked, akkor az több, mint egy pohár víz. Tehát mozdulatokat kell megtanulniuk, átadókészség. Ebben nagyon sok színészi munka van is.
0: Többnyire minden gyerek tehetséges, aki hozzád jelentkezik?
1: A szándék nagyobb, nem. De nem feltétlenül akarok én belőlük profi bűvést csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos hobbi. És a világon, ezeken a kongresszusokon, amikről beszélünk, a világkongresszus, a évközben így különböző fesztiválok, ezek bűvészek ezreit toborozzák, ahol nem mindenki profi előadó, hanem egyszerűen egy hobbi. Vannak papok, orvosok, matematika professzorok. És fantasztikus dolog, amikor ezek a különböző típusú nemzetiségű emberek összejönnek, egész más, extrém foglalkozásúak, egy hobbiuk közös, az a bűvészet. És csodálatos dolog, hogyha valakinek van egy ilyen hobbija, ebben nagyon-nagyon-nagyon sok intelligencia van egy trükköt úgy előadni, hogy te egy pillanatra kikapcsolja másik nagyon okos fejébe valamit, és elhitesd vele, hogy most elvarázsoltad, és kíváncsi arra, hogy hogy csináltad, és hát én úgy gondolom, hogy ez egy szórakozás egyik fajtája, ami valami nagyon ősi, és meg kell, hogy maradjon.
0: A mutatványok között van-e olyan, ami csak férfi által, vagy csak nő által előadható, vagy mindenki mindent elő tud adni?
1: Én úgy gondolom, hogy ez karakter és ízlés kérdése, hogy mihez nyúlok. Például mondjuk egy bűvész, van egy olyan produkció, hogy pipákkal dolgozik, ugye egy pipából 2, 3, 15, 20, aztán egy nagy felhőbe, végül is a füstfelhőbe eltűnik a bűvész. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy női típusú dolog. Mint ahogy a cigaretta sem. Úgy gondolom, hogy nem illik egy nőhöz. Tehát amit egyébként nem vennék magamhoz, és úgy gondolom, hogy nem is akarnék üzenni, hogy egy nő feltétlenül szép és esztétikus, hogyha cigarettázik. Tehát én mondjuk a cigarettát sem vettem kelléknek, pedig ezek mind bűvész kellékek. A kártyát is egy bizonyos határig, mert úgy gondolom, hogy az is eléggé maszkulin tárgy. De ugyanakkor virágot sem feltétlenül akartam, mert úgy gondoltam, hogy az meg túl egyszerűen, túl gicsesen nőies, pedig a virág önmagában gyönyörű.
0: Akkor mi marad?
1: Igen, sok minden marad. Hát azért vannak a kendők, vannak a galambok, vannak bizonyos állatok, akikkel lehet dolgozni, tigris, leopárd, csita, ez a gepárd, akikhez volt szerencsém szintén bizonyos nagyobb megrendeléseknél ilyen illúziókat is csináltam, de alapjaiba véve vannak kötelek, vannak golyók, labdák, van a fehér hegedű, amit lebegtettek nem is olyan régen, egy pár éve, és én úgy gondolom, hogy az egy női dolog, egy fehér hegedű, hogyha lebeg, aztán eltűnik, és aztán újból bejön.
0: Nemrégiben az Újlak utcai általános iskolában is felléptél.
1: Igen.
0: És én azt láttam is.
1: Tényleg?
0: A fehér hegedű.
1: Igen.
0: Sikítottak a gyerkőcök.
1: Igen. Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy lírai szép dolog. De hát rengeteg tárgy van, amit egy nő és egy férfi ugyanúgy tud hasznosítani színpadon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Látvány.
1: Milyen időközönként újítod fel magát a produkciót? Mennyi ideig adsz elő egyet?
2: A bűvész valahol úgy van, mint az artista. Az artista nem, hogy évtizedekig ugyanazt a produkciót dolgozza, és ugyanúgy leng a trapézon, és ugrik le, mert minél többet csinálja, annál pregnánsabban, tökéletesebben, és annál kidolgozottabban, és könnyedebben tud előadni egy produkciót. A bűvészet nem olyan, mint a színész szerepe. Nem lehet évente, két évente, fél évente változtatni. Akkor jó, ha van egy alappilléred, egy vázad, amin belül lehet, hogy egy-két trükköt változtatsz, módosítasz, de a produkció, a nagy produkció, az mindig egy és ugyanaz. Ami nem jelenti azt, hogy én ma ugyanazt az előadást csinálom, mint 16 éves koromban, mert gyerekkorban sok mindent csinál, ameddig kialakul az a bizonyos nagy produkció, de ebből a nagy produkcióból van kettő vagy három fajta. Tehát van esetleg egy illúziós produkció, ami a ládákkal, ezekben a nagyobb volumenű tárgyakkal dolgozik az ember, van egy interaktív, amit a közönséggel játszol, van egy gyerekműsor, és van egy keményen manipulációs produkció, amit általában a szakma tud igazán értékelni. De ezek végigkísérik az ember életét.
1: A trükköket tanulod valahonnan, vagy te találod ki, vagy is?
2: Ezek nagyon-nagyon régi tradíciókra mennek vissza, de hát persze minden kornak megvan a maga divatja. Mint ahogy, tehát az alap szisztémák, a technikai megoldások néha hihetetlenül hosszú évszázadokra mehetnek vissza. De ugye az ember modernizálódik és fejlődik a technikai csodáival, és sok mindent tudunk használni vagy hasznosítani ebből, de ennek ellenére, ha azt mondom, hogy 100% a technika mondjuk egy bűvésznél, akkor ebből 80% az a manuális, és amit az ember nem is gondol, tehát nem használunk technikát, és csak a 20%-át az, amit leveszünk magunknak a modern technika világából, mert hiszen egyszerűsíti az előadást. De lényegében ez egy tradicionális szakma, és hihetetlenül egyszerű, és amire az ember nem is gondol, hogy történnek a trükkök. Hát úgy történnek, mert az senkinek nem jut eszébe. A legegyszerűbb, az senkinek nem jut eszébe. Igen.
3: Pedig én mindig ezen gondolkozom, ezért varázsolnak el ezek a bűvész trükkök. Például az, amikor az ősi... Csináltad te a dobozos trükköt, amikor egy nő belefektetek?
2: Igen, és akkor átfűrészelek. Engem szoktak általában. Igen. Igen. Hogyne, persze. Persze. Nekem is megvan a trükk. Igen.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Botrány.
1: Szerepeltél nagyon sok tévéműsorban, ugye táncosban, a főzős műsorban is, és ott mutattál egy trükköt, amit szeretném, hogyha megosztanál a hallgatókkal is, ha lehet így a rádión keresztül.
2: A hamus trükkre gondolsz. Igen, amit a vacsora csatában
1: igen.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes. Nem tudom, hogy hangban, szóban elképzelhető ez a dolog. Nagyon nehéz. Én ezt nagyon képletesen előadtam, és betanítottam ott a kollégáimat. Tulajdonképpen ennek van egy dramaturgiája. Tehát amikor az ember társaságban van, és ugye vannak, akik még dohányoznak, foly, én utálom. De hát ez az ő joga, hogy mihez nyúl, amivel magát mérgezi. Én szószólója lennék ennek az ellenkezőjének. A lényeg az, hogy vannak hamuk, hamutárcák, amiben keményen ott van a hamu. És egy óvatlan pillanatban a jobb kezünk középső ujját egy picit bele kell mártani. Kicsit meg lehet nedvesíteni ezt az ujjat, és akkor több hamu megy rá. De ezt akkor csináljuk, amikor senki nem látja. És kisvártatva oda tudunk menni egy társasághoz, akik éppen beszélgetnek, és mélyen a szemében nézzünk, és azt mondjuk, hogy figyelj csak, csinálnék veled egy kísérletet. Szóval ne. És akkor azt mondod neki, hogy fogd a két kezedet, és tedd előre, így viszintes tartásba. Előre. És természetesen tenyérrel lefelé. És akkor megigazítom a két kezét, mert nekem nem tetszik az a magasság, mondjuk. Vagy túl magasan van, vagy túl lent. Tök mindegy. Megigazítom. Mind a két kezében a tenyerét a középső ujjunkkal egyformán nyomjuk meg, hogy ő ne vegyen észre valamit, hogy bármi is történt. Megigazítjuk, és abban a pillanatban azt mondjuk, hogy csukd be. Tehát szorítsa ökölbe a két kezét előre viszintes tartásba. És akkor nézem a két kezét, én persze lerakom a kezeimet, és kérdezem tőle, hogy jobb kezedet választod, vagy a balt? Ő még azt se tudja, hogy mi történik, de nagyon szuggeszívnek kell lenni. És persze akármelyiket mondja. Mi tudjuk, hogy nekünk az ő bal keze kell, ugye, mert ha szembe állunk vele, és a mi jobb kezünk az ő bal keze tenyerét fogta meg, és piszkolta be azzal a pici kis előre bemártott hamuval, nekünk mindenképpen az ő bal keze kell. Tehát teljesen mindegy, hogy ő mit választ. Ha ő azt mondja, hogy bal, akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor tedd el a jobbat. Ha azt mondja, hogy jobb, akkor azt mondjuk, hogy aha, félted a jobb kezedet, na jó van, tedd el. Tehát teljesen mindegy, hogy mit választ, nekünk a bal kezet kell kiprovokálni. Ezek után nem nyúlok már soha többet, és nagy szemekkel keresek valami hamutartón. És aztán kérek valakit, hogy jaj, azt légy szíves, hozd ide. És akkor nagyon látványosan, jó, belevártom a jobb ujjamat újból ugyanazt a hamuba. És ezt a még mindig felém nyújtott, ökölbe bezárt kezet a tetejére, tehát a tenyér fejre, a kéz fejre bele masszírozom ezt a már nyíltan hamutartóból kipiszkált hamuval. És akkor mondom neki, hogy a kezeimmel, tehát mindenféle mozdulatokat csinálok, nézek erősen a szemébe, és mondom, hogy kicsit lejjebb rakd a kezedet, kicsit feljebb, kicsit balra. Tehát nagyon valamilyen formában egy mesterséges állapotot hozok létre, amiben senki nem tudja, hogy mi történik, de egy várakozásteli állapot van. És akkor azt mondom, hogy oké, és akkor megfogom ezt a pontot a jobb kezemmel, kicsit megütöm, és fentről egy ilyen, minthogyha valamit hagynék úgy le mozogni a levegőből, egy ilyen csattanást csinálok, és azt mondom, hogy nyisd ki. És akkor kinyitja a kezét, és ott látja, hogy közepén ott van a hamu. És akkor abban a pillanatban ott is lehet őket hagyni, és nagyképűen tovább menni. És aztán jönnek utánad, és kérdezik, hogy hát hogy is volt ez? És hát Isten ments elmondani. Tehát akik most hallották, azok ne adják tovább, csinálják meg.
3: Ez most magunk közt maradt. Mindig oda megy a közönség megkérdezni, hogy ezt hogy csináltad?
2: felnőttek legritkább esetben, gyerekek, igen, azok mindig oda szaladnak, oda jönnek hozzám, hogy ezt hogy csináltad, és akkor mondtam, hogy meg lehet tanulni, gyertek a suliba. Igen. Én azt gondolom, hogy rögtön leleplezni, vagy lerántani leplet valamiből, az egy kegyetlenség. Meg kell, hogy maradjon az illúzió. Én megmondom őszintén, amikor én egy festményt látok, minap voltam Madridba, és hát megnéztem Velázquezt és Góját, és hát oda voltam a hangulatok. Én hármat akartam megnézni, mert hát nem lehet mindent végignézni, és nem is volt sok időm. Nekem eszembe nem jutna megkérdezni a művészt, hogyha élne, hogy ezt mivel csinálta? Rongyal? Ecsettel? Nekem elég amit sugall a kép. Az, hogy hazavinném a legszívesebben, és boldog lennék, hogyha mindig azt nézhetném. Tehát én úgy gondolom, hogy a művészet is ilyen. Nem, tehát ez a titkok művészete. És maradjon meg titoknak. Valami titok mindig kell. Egyébként, amikor gyerekek vagyunk, akkor még nem látjuk annyira a világot. Még vannak rejtelmek, még vannak, hiszünk a csodákba. És olyan mély, olyan tág a perspektíva, olyan időtlennek tűnik. És minél több, és nagyon lassan múlik az idő. Aztán minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudunk mindent. Rálátásunk van bizonyos helyzetekre. Tudjuk előre, hogyha belépünk oda, mi lesz ott. Egy gyerek még naívan látja a világot. Sokkal tisztábban. Sokkal értékesebbnek, szebbnek látja. És minek előre menni? Hagyjuk ezt az illúziót. A gyerekekben még megvan. Aztán úgyis megöregszünk, megtudunk mindent. Aztán már felülről látunk mindent. Újat nem tudnak mutatni. Illúziókban már nem ringatjuk magunkat. És elfásulunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
4: Hát én már képtelen vagyok semmire.
0: Kamu reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szivárvány.
1: Mi tart téged ennyire fitten és fiatalon? Mert hogy nem véletlen, hogy kozmetikai szalonok kérnek fel az arcuknak, hogy légy az ő arcuk.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy született genetika, amit én az édesanyámtól, aki 98 éves, örököltem, de mondjuk én nem tagadom, hogy nem teszek azért, hogy friss és fiatalos maradjak, illetve nem azért, hogy fiatalos maradjak, hanem az, hogy egyben maradjak. Én úgy gondolom, hogy ez egy belülről fakadó dolog. Tehát az, hogy az ember egészségesen táplálkozzék, hogy az ember úgy válasszon életformát, társat, hogy azt élje, amiben boldog, hogy ne feltétlenül oktruáljon, erőszakoljon, és magára és kompromisszumokat vállaljon csak azért, mert most neki ilyet ez van. Próbáljon változtatni, ha kell, merjen kilépni valamiből, változtasson stílust, hajat, színt, keresse meg önmagát. Van, aki nagyon fiatalon megtalálja önmaga stílusát, és nem kell feltétlenül divatosnak lenni ahhoz, hogy korszerű legyél. A korszerűség, a maiság, a befogadó képesség, hogy befogadj új dolgokat, hogy adni tudjál, az nem kor kérdése, hanem egy nyitottság, hogy merjél újat elfogadni, hogy merjél belevágni valamibe, változtatni. És én azt gondolom, hogy a divattal kapcsolatban viszont úgy kell barátságba lenned, hogy aktuális maradjál, hogy azért bizonyos divat vonalakat igenis viselni kell. Nem hordhatod a 30-as évek divatját, mert akkor rögtön lehet tudni, hogy te a 30-as években voltál fiatal. Tehát az a haj, vagy az a arcfestés, vagy az a ruha, ami neked 16 évesen jól állt, azt ne vedd fel ma, azért, mert neked az a fiatalságot jelzi. Tehát vedd át a jó dolgokat, de persze az alkatodnak, a stílusodnak megfelelően. Azon kívül én úgy gondolom, hogy amennyiben kozmetikumokat, vagy egyfajta beavatkozást igényel az ember, mert egyszerűen nem akar nem esztétikusan kinézni, akkor apró dolgokat lehet csinálni, természetesen karakteréből nem veszítve, és ízlésesen meg lehet apró dolgokat csinálni úgy, hogy ne akarjak 20 éves lenni 60 évesen, hanem azokat a bizonyos szemkis ráncokat nem akarom eltüntetni, mert azok hozzám tartoznak. Az diszonáns lenne, hiszen egy nőnek a mozgásán, a nézésén, a beszéd stílusán úgyis ott van a kor. Tehát nem tudsz hazudni. Nem beszélve arról, hogy borzasztó diszonanciában van egy ember, amikor esetleg a bőrén, a kezén látszik, hogy már nem annyira feszes az arca, meg kifeszül és kicsat. Az mindenki, nincs értelme. De pici apró korrekciókat úgy lehessen csinálni, hogy ne legyen túl ráncos a szemed, ne legyen, ne... Én úgy gondolom, hogy addig, ameddig nem látszik az emberen, hogy hú, mindene meg van csinálva, addig jó.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
0: Omega!
7: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Szivárvány.
1: A szerelem mennyiben játszik fontos szerepet az életedben?
2: Hát nekem nagyon, nagyon fontos a szerelem. Én úgy gondolom, hogy én nem tudnék élni egy férfivel semmilyen kapcsolatban, hogyha vége a szerelemnek, vége annak a vonzódásnak, vége annak az érdeklődésnek, ami irányában hajt, hogy ne az ő személyisége domináljon rajtam, a családomon sodrodjon, aki tőlem nem vesz át már semmit. Én nekem 4 nagy kapcsolatom, ez a 4., amiben benne vagyok, volt és van. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy akkor én egy megunt rongyot arrébb dobok, hanem az élet hozza magával, és azt hiszem értelmes emberek között létrejön az a megérzés, hogy hát engedjük egymást szabadon, mert neki is megvan a lehetősége, nekem is megvan a lehetősége. És én nem hiszem azt, hogy gyerekek miatt például mindenáron ott kell maradnia a kapcsolatnak, hiszen a gyerekek azok nem a szóból tanulnak, hanem abból a motiváltságból, hogy modelleket látnak maguk előtt. És ha egy rossz modellt látnak, ahol érzi a gyerek, mert a gyerek nagyon érzi, hogy a szülők nem szeretik egymást és veszekszenek, nem lehet hazudni, akkor ő ezt az érzést, ezt a motivációt tovább viszi, és ő is boldogtalan lesz. Tehát én úgy gondolom, persze ez egy külön téma, pszichológusi téma, gyermeknevelési téma, nem akarok belebonyolódni. Én nekem visszaigazolódott az, hogy a nyitott kapcsolatok, amikor minden nyitott és megvan mondva, és ki van mondva, és vállalva van, az sokkal egészségesebb, mint hogyha eltusoljuk, elnyomjuk, hiszen egy életünk van.
1: Akkor ez legyen a végszó, ezekkel a szép gondolatokkal zárjuk mai műsorunkat. Az elmúlt 50 percben Ungár Anikóval hallhattak egy beszélgetést.
3: Köszöni a megtisztelő figyelmet a két szerkesztő műsorvezető, Jaka Benikő
1: és Garambölgyi Éva. Legyen nagyon szép a napjuk, a hetük. Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
0: Szivárvány.
4: Hobbi Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
7: Hobbi Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Retikül.
4: Aha.
0: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
4: Go!
0: És kevés focival.
4: No, no!
0: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
9: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
11: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap léptől. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
12: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 km. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyitős turistát mentettek ki. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökése. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

A recseg, a ropog, ha összedől az ég, így szól semmi vész. Ha megyek, ha jövök, a napokig nem

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 15-én köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat. A név jelentése csepp a tengerben, avagy keserűség és úrnő. A héber görög latin eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen, ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Ezzel vigyázzon! Becézése ennek a névnek Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Briácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja és Mara. Jeles viselői a névnek Borbás Mária, műsorvezető, Jászai Mari, színésznő, Németh Marika, színésznő, primadonna, Sulyok Mária, színésznő, Szemes Mari, színésznő, Szepes Mária, író, Takács Marika, bemondónő és Törőcsik Mari, színésznő, valamint ön, kedves Mária. Ezen a napon köszöntjük még Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzíciusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel is készültem. 1038-al kezdünk. Augusztus 15-én Esztergomban meghalt első Szent István, Magyarország első királya. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit, utódai uralkodását a német befolyás elleni küzdelem is az új államrend megszirárdítása jellemezte. 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. Folytassuk 1057-tel, augusztus 15-én Macbeth skót királyt meggyilkolta Duncan király fia. A 15. századba ugrunk, 1444. augusztus 15-én első Ulászló és Brankovics György szerb despota titokban megkötötte II. Murád követeivel a váradi békét. Eszerint a szultán 8 napon belül köteles kiüríteni Szerbiát és köteles a magyar királynak 100 000 aranyat hadisarcként fizetni. A 18. századdal folytatjuk, 1769. augusztus 15-én megszületett Bonaparte Napóleon korzikai francia hadvezér. Ugorjunk a 19. század közepére, 1848. augusztus 15-én M. Waldo Henchet szabadalmaztatta a fogorvosi széket. Folytassuk a 20. század elejével, 1914. augusztus 15-én megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen egy amerikai hajó haladt át az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. Folytassuk 1947. augusztus 15-ével, ekkor függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. augusztus 15-én több mint 300 000 ember sereglett össze a Woodstocki rockfesztiválra. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja New York államban a Bethel környéki Woodstockban zajlott, amely az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 2026. augusztus 15-e, szombat. Szűz Mária mennybevételének ünnepe, nagy boldogasszony. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júdea egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Aki hittel elfogadta, dicsőségre jutott. Szűz Mária a mennybe vétele az egyház egyik legszebb ünnepe, mely reményt és irányt mutat minden keresztény embernek. A mai evangélium Mária látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát éneke különös fényt kap ezen a napon. Mária az alázatos szolgáló, aki teljesen Istenre bízta életét, most a dicsőségbe emeltetik, mert nagy dolgokat tett vele a mindenható. Mit jelent Szűz Mária mennybevétele? A katolikus egyház hite szerint Jézus édesanyja Mária, miután földi életét befejezte, testestől, lelkestől felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a hittételt, hitigazságot 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben Munificentissimus Deus, a legbőkezőbb Isten kezdetű apostoli konstitúciójában, az egyetemes egyház hitére alapozva. Lényeges, hogy a mennybevétel nem azonos a mennybe menetellel. Jézus saját erejéből ment a mennybe, Mária viszont Isten kegyelméből, Krisztus megváltó művének gyümölcseként jutott el a mennybe, azaz Isten felvette őt a mennyországba. Ő az első, aki már elnyerte azt, amire mindannyian vágyunk. Mária példája nem csak vigasztaló, hanem tanító is. Az ő életútja nem volt mentes a szenvedéstől. Szegénység, értetlenség, menekülés, fiának keresztútja, mindezt csendes hittel viselte. Nem tett nagy dolgokat önmagától, de engedte, hogy Isten nagy dolgokat tegyen vele. Az életnek minden eseményét, a szavakat és az engedelmességet, az örömöt és a fájdalmat Isten tervének részévé tette. Ez a bizalom, ez az önátadás tette őt az egyház anyjává és a megdicsőült emberi élet példájává. Mária földi életének egyik legjellemző vonása az engedelmesség. Legyen nekem a te igéd szerint, mondja, amikor megtudja az angyaltól, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Ez nem behódolás, hanem a hit aktív cselekedete, amelyben teljes bizalommal rábízza magát Isten tervére. A mennybevétel válasz erre a teljes önátadásra. Isten sohasem hagyja válasz nélkül azokat, akik feltétel nélkül igent mondanak neki. Mária hála éneke, a Magnifikát nem pusztán költői szépségű imádság, hanem profétai látomás is. A názáreti lány felismeri, hogy Isten nem a hatalmasokban, nem a gazdagokban, nem a hivalkodókban mutatkozik meg, hanem az alázatosakban, az éhezőkben, a szegényekben. Ez az isteni fordított rend az evangélium lényege. Nem arra kell törekednünk, hogy a világ szerint nagyok legyünk, hanem Isten szemében maradjunk hűségesek. Mária mennybevételének napján nem csak az ő megdicsőlését ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. Ő már ott van, ahová mi is tartunk. Benne látjuk megvalósulni azt az ígéretet, amit Jézus adott, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. Mária mennybevétele egyben biztosíték arra, hogy a testünk, a földi létünk sem elvetendő, hanem a feltámadás dicsőségére rendelt. Miért fontos ez számunkra? Egy olyan korban, ahol az emberi test gyakran tárgyá válik, ahol a halált hallgatás vagy félelem veszi körül, Mária mennybevétele azt üzeni, az élet nem ér véget a halál pillanatában. Minden fájdalomnak, minden hűségnek, minden szeretetből hozott áldozatnak örök súlya van. Aki Krisztusban él, az vele együtt részesül a dicsőségben, a feltámadásban. Szűz Mária nem távoli, elérhetetlen személy, hanem égi édesanya, aki utat mutat nekünk, közben jár értünk, és kísér minket. Hitével, csendes szolgálatával, imádságos lelkületével példát ad minden kor hívőinek, és biztosít arról, hogy az Isten iránti hűség sosem marad jutalom nélkül. Menj be felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk! Te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája vagy annak, amelyre mindannyian vágyunk. Te, aki hűséges voltál a legnehezebb helyzetekben is, taníts minket is Istenre bízni életünket. Járj közben értünk, hogy mi is hűségesek maradjunk Isten akaratához életünk minden napján. Segíts, hogy ne a mulandót keressük, hanem az örökkévalót, és ne a könnyű utat válasszuk, hanem azt, amely a szeretetben és az áldozatban teljesedik ki. Vezess minket fiadhoz, aki által az élet legyőzte a halált, és akiben a mi feltámadásunk is biztos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ezügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilami fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Kuprunk, ez nagyon kemény lesz.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legtöbb hulladék természetesen környezetbarát módszerekkel is ártalmatlanítható, újrahasznosítható? Még a PVC-t is el lehet égetni olyan speciális kemencében, melyben nem keletkezik veszélyes furán vagy dioxin?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kávés habcsókot fogunk készíteni. Az elkészítése utszolván gyermekjáték. Minden tojásfehérjére számítsunk 2 kávéskanálnyi kristálycukrot, verjük fel a fehérjéket nagyon keményre. Keverjük bele a cukor felét, és verjük tovább, míg újra nem keményedik a hab. Végül forgassuk bele a maradék cukrot. Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, és desszertkanállal takarosan pörgessük rá a habot. Tegyük másfél órára előmelegített, de langyos sütőbe, aztán hagyjuk kihűlni, és raktározzuk el egy jól zárható dobozban. Ezután vágjuk apróra a mandulát, és hevítsük fel a serpenyőben a cukorral együtt, míg karamellizálódni nem kezd, de közben kevergessük állandóan, mert egy szempillantás alatt odaéghet. A zsírpapírra telítve hűtsük ki. A habcsókokat tördeljük bele egy csinos üvegtálba, verjük fel a tejszint, de ne túl keményre keverjük hozzá a kávét, és kanalazzuk a habcsókokra. Szórjuk bele a tetejére a cukros mandulát, és végül hintsük meg egy kevés frissen ölölt kávéval. Mese finom mutatós, és ami fő, utszolván kizárólag levegőből készül. A hozzávalók 8 habcsókhoz 115 g hámozott mandula, 1 kanál cukor, 300 ml tejszín, 1 evőkanál, jó erős presszó kávé, frissen őrölt kávé. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Az Integritás Hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen az az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az Egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széldökése. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a
9: egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Jobbi Rádió.
1: Kamu reklám.
2: A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
1: Kamu reklámot hallottak.